0: a Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
4: Hát vidám reggelt kívánok minden fanatikus napindító hallgatónak, aki tényleg vette a fáradtságot és felkelt 6 órakor, vagy valami oknál fogva, ha nem is a napindító miatt, de felkelt és fülel a rádiókészülékek vagy az autómagnók mellett, mert elindult reggeli műsorunk itt a 107,1 MHz-en június 3-án, szerdán, az év 154. napján és az évtized 2346. napján. Belecsaptunk hát a lecsóba, kedves hallgatók, kisütött a nap, szinte igazából ilyenkor az ember kiugrik az ágyból, nem tudom önök, hogy vannak vele, de könnyebb felkelni, mint amikor

sötét van 7:30-ig, ugye bár. Szerintem ez mindenképpen könnyítés a nyárban, meg hát itt a nyár, első hónapját tapossuk, immár harmadik napja, mert hogy június van, kedves hallgatók. No, de hát miért érdemes velünk tartani egészen 10 óráig? Összeszedtünk érdekes témákat mindenképpen, követjük a rendőrinformációkat mindenképpen, tehát én tájékoztatni fogom önöket arról, hogy hol vannak rendőrök, de például lesz egy érdekes témánk, nem tudom egyébként tudják-e, hogy Magyarkon és a több pontján is volt erdőtűz, meg ajnövényzettűz az elmúlt időszakban, hajdújáráson is. Hát igen, ennek itt az időszaka, úgyhogy át kell beszélnünk a témát mindenképpen. Érkezik a stúdióba Juhász Vilmos tűzvédelmi szakember 7 óra után. Aztán 8-9 között szintén egy aktuális témával fogunk foglalkozni. Kovács Szilveszterrel beszélgetek majd, aki a Magyar Kanizsai Vadász Egyesület vadászmestere, mert hogy zajlik az ellési csúcs az őzeknél. Ez egyébként nagyon sokféle szempontból is megközelíthető, természetvédelmi szempontból, autózás szempontjából ugyebár. Mindet érinteni fogjuk mindenképpen. Aktuális hírösszefoglalókkal jövünk, úgyhogy tartalmas nap előtt állunk, kedves hallgatók. Én önök helyében mindenképpen a napindítóval, a Szabadkai Magyar Rádióval tartanék. Ki van itt önökkel? Itt van velünk lélekben a főszerkesztő Didi Szuzanna, a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás, és akik fizikailag is itt vannak, a mai DJ-nk Farkas Ervin, a mai műsor megálmodója. Hát most már nem is kaszoli és nem is kisasszony, hanem Rafek Violetta, kedves hallgatók. Maradt a régi, csak a neve változott meg kedves Violettánknak. Én pedig Bálint Csaba vagyok, 6 óra 3 perc. Kor jön az első muzsika szó, aztán megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező időszakban. Sőt, a mai nap az kifejezetten érdekes lesz, nagy mennyiségű csapadék jön. Legyen előre, egyelőre ennyi. Jöjjön a zeneszó,

6 óra 8 perc van, beszéljünk egy picit az időjárásról, mert hogy hát eléggé tartalmas időjárásban lesz részünk ma is. Talán az elkövetkező napokban annyira nem, de a mait azt mindenképpen kiemelném önöknek. Napkelte, napnyugta, ezt mindig leszoktuk tisztázni itt hajnalban. 4 óra 53 perckor kelt fel a nap, és 20 óra 27 perckor fog lenyugodni, tehát nagyon hosszúak a nappalok, ugye ez a júniusnak a velejárója. Éppen megnéztem egyébként érdekességképpen, hogy ugye június 21-én ebben a hónapban lesz a legrövidebb éjszaka, és aztán szépen fokozatosan vissza fog csökkenni a napos órák száma, szépen visszafelé fog menni az időkereke igazából, hogyha azt nézzük, hogy milyen hosszúak a nappalok, és milyen hosszúak az éjszakák. Na, de nézzük az időjárást. Szóval, ma nagyon nagy mennyiségű csapadékot jósolnak a meteorológusok. Rövid idő alatt nagy mennyiségű eshet, és nagyon fontos információ, hogy úgy tűnik az előrejelzések szerint, hogy ezúttal mi is kapunk bőven belőle. Tehát azt kell tudni, hogy egy hidegfront fog betörni most vidékünkre, és eddig mindig az volt a jellemző, hogy lecsapódik mondjuk Nyugatbácskában, vagy ott a horvát határ környékén, a Duna vonalán, inkább Pécset éri és találja el. Most viszont azt írják a meteorológusok, hogy nagyon nagy valószínűséggel a délutáni órákban ez a csapadékzóna el fogja érni Vajdaság nagy részét is, meg az Alföld nagy részét is. Tehát arra kell figyelni majd, és ezt mindenképpen tartsák észben, hogy délután megnő az ivatarveszély. Nagy mennyiségű csapadék hullhat, rövid idő alatt jégesővel, mennydörgéssel, villámlással fog megérkezni ez a viharzóna, és hát, hogyha hihetünk a meteorológusoknak, akkor 16, 17 és 18 óra környékén fog ide érkezni vidékünkre. Tényleg azt mondják, hogy itt most eléggé le fog szakadni az ég, úgyhogy mezőgazdászok örülnek, akik meg nem szeretik a mennydörgést és a villámlást, azok kevésbé, de erre mindenképpen szerintem készüljenek fel, mert most nagyon-nagyon állítják, hogy tényleg délután nagy mennyiségű csapadék érkezik, viharzónákkal karöltve. Egyébként a csúcsértékek felszökkennek 28 fokig is, kora délután. Ez nyilván alapot teremt arra, hogy a hidegfront hát erős széllel, viharral, meg tulajdonképpen égi jelenségekkel törjön be. Egyébként 12 mm-t ír környékünkre, de hát ez nyilván az eloszlás az teljesen más lesz. Bizonyos helyeken nagy mennyiségben, bizonyos helyekben kisebb mennyiségben lesz majd csapadék. Mindenképpen figyeljenek oda. Holnapra egy 26 fokosra csökken a csúcsérték, ez nem egy nagy mennyiségű csökkenés alapvetően, de az instabil időjárás, az, hogy bármikor lehet vihar, zápor vagy zivatar, az kitart egészen a jövő hét elejéig. Azt látom itt a hosszú távú prognózisban. Pénteken megint nagyobb eséllyel lesz zápor vagy zivatar térségünkben, aztán szombat az kicsit nyugodtabb lesz, de vasárnap, hétfő, kedd az ismételtem villámot mutat a piktogram és a prognózis, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek oda. Megnyitom a Meteo Alarm nevezetű oldalt, megnézzük, hogy hol milyen jellegű időjárási figyelmeztetés van kiadva jelenleg a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet által. Meteo Alarm, most beírom egyébként, mert nem írtam be előre, itt is van, és megnyitom ezt a kis mappát, és úgy néz ki, hogy igen. Tehát a mai napra vonatkozó narancssárga riasztás van egész Vajdaság területére, meg Vajdaság alatt Dél-Szerbia egyes területeire, legdélebb Szerbiára pedig narancssárga riasztás van érvényben. Ez azt jelenti, hogy villámlás, mennydörgés és nagy mennyiségű csapadék miatt lehet veszélyes az időjárás, ez a narancssárga figyelmeztetés, ennél egyel erősebb figyelmeztetés a vörös riasztás, az most jelenleg nincs érvényben. Holnapra, 4-ére már minden zöld, kéve Dél-Szerbiát, de az minket, hál' Istennek, annyira nem érint, úgyhogy akkor már nem lesz időjárási figyelmeztetés a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet részéről. Tehát még egyszer délután figyeljenek oda, leginkább késő délután Szabadkán és környékén le fog szakadni az ég. Mi a helyzet a pollen terhelés szempontjából? Hát ismét felerősödött a pollen terhelés, fenyőfélék, pázsitfűfék nagyon magas koncentrációban vannak jelen a levegőben. A bodza, az utifű és a csalánfélék pedig közepes szinten vannak, tehát aki tüsszög, köhög, bármilyen jellegű tünetet tapasztal, szedje a gyógyszerét, mert akkor allergiás valamire. Orvos meteó, nézzük, mi a helyzet. Hideg front,
az érzékenyek körében elsősorban fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében fejfájásos panaszok erősödhetnek, ingerlékenység, nyugtalanság. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is jelentkezhet. Az áporok és zivatarok környezetében pedig felerősödhetnek az aszmások panaszai, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek. UV-sugárzás is van 10 és 16 óra között a naposabb tájakon, erős, akár nagyon erős fokozatot is elérhet, úgyhogy erre is mindenképpen figyeljenek. Úgyhogy ez volt itt a meteó, orvos meteó, meg a rendes meteorológia. Mindenképpen izgalmas nap előtt állunk, amennyiben a meteorológiai előrejelzéseket vesszük figyelembe. 6 óra 13 perc van, és megyünk tovább egy jó kis zeneszám után köszöntjük a névnaposokat.

6 óra 17 perckor, a jó Isten éltesse mindenkit, aki valamilyen módon valamit ünnepel, a születésnaposokat, a házassági évfordulósokat, meg a névnaposokat is. Mindenkit legszívesebben felköszöntenék, de ezt nem lehet, így csak a névnaposokat tudom. Hát a különleges nevű névnaposok vannak ma soron, kedves hallgatók. Ma ünnepelnek a Klotildok, a Tildák és a Ceciliák is. Na nézzük meg, hogy mit jelentenek eme nem szokványos nevek. Klotild, germán eredetű német névből származik, elemeinek jelentése dicsőséges, híres és harc. Tildák, a Klotild és a Matild becéző rövidülés. Ez milyen érdekes, nem tudtam. Klotild, Matild, egyenlő becézés, egyenlő Tilda. Cecilia, latin eredetű névről van szó, a Cecilius római nemzetségnévből származó férfi névnek a női párja, lásd még a Cecilián férfi névnél. Hát nyilván maguk nem láthatják, én se látom, mert igazából nincs itt a Cecilián férfi név. Jelentés a Ceciliusok nemzetségéből való, a név alapja egy vak jelentésű latin szó. Na, de ha már itt vagyunk, Klotild nevű hallgatóink, hát önök akkor most nyertek. Ha most ebben a percben fülel valahol a Szabadkai Magyar Rádió hullám hosszán egy Klotild nevű hallgató, akkor ő nyert egy Szabadkai Magyar Rádiós bögrét, amit átfelt itt médiaházunkban, a Szép Nevű utcában, az Ágó Mamuzsics utcában, Szabadkán, úgyhogy Klotildok hajrá. Ha van Klotild nevű hallgató, akkor ő nyert. 6 óra 19 perc van, és immáron képzeljék el, bőven 15 fok fölött van a hőmérséklet, úgyhogy melegszik szépen az idő, hogy aztán délután megérkezzen a csapadék zóna, viharzóna térségünkbe. És jöjjön most, hát nem vagyok egy nagy szakértője a zenéknek, de hát nem is szoktam gyakran mondani, de ezt be fogom mondani, a The Police nevű előadótól, figyeljenek, a De-Do-Do-Do-De-Da-Da-Da nevű nótát hallgassuk meg.

6 óra 23 perc van, és mielőtt még megnyitnánk a rádió bazár kapuit, megnézzük, hogy milyen események köthetők a mai naphoz. Törizünk egy kicsit, érdekességeket kiválasztottam önöknek. Nézzük meg, hogy milyen események köthetők június 3-ához. Képzeljék el, 101 éve a mai napon megszületett Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. No, hát szerintem őt a hallgatók egyébként biztos, hogy ismerik. Eredeti nevét ezt már lehet, hogy nem, Schwarz Bernátnak hívták. New Yorkban született, családja Máté Szalkáról származott, magyarul válaszolt újságíróknak, 43-ban bevonult a haditengerészethez, a háború után lett színész, érdekelt a lovaglás és a vívás, 51-ben feleségül vette Janet Leigh színésznőt, két lányuk született, Kelly és Jamie Lee Curtis, aki színésznő lett. Válások után többször is újra házasodott Tony Curtis, utolsó felesége 45 évvel volt fiatalabb nála. No, hát elmondhatjuk, hogy habzsolta a hollywoodi életet. No, 127 éve, 1899-ben született meg Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. No, hát Budapesten született, és doktorátusát Magyarországon a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen szerezte meg, ezt követően a posta kísérleti állomáson hallással kapcsolatos kutatásokat végzett Békési György. Konkrétan a telefonmembrán és a dobhártya preparátum összehasonlító vizsgálata keltette fel érdeklődését az akusztika iránt. Te jó Isten! Ki az, akinek fölkelti az érdeklődését a telefonmembrán és a dobhártya preparátum összehasonlító vizsgálata, kedves hallgatók? Na, hát ez nagy kérdés. Szerencsére Békési Györgyét felkeltette. A 30-as években Békési készítette el a Magyar Rádió stúdióinak akusztikai terveit, képzeljék el. A hallás biofizikai problémáit kutatva rengeteg adatot gyűjtött arról, hogy hogyan és mit válaszolnak a fül csigájában elhelyezkedő érzékelősejtek a fizikai ingerek hatására. Hát igen, ez is egy nagyon fontos. Harvard Egyetemen dolgozott, Stockholmban is dolgozott, a Hawaii Egyetemen is dolgozott, és hát kutató munkáját és eredményeit 1961-ben jutalmazták élettani orvosi Nobel-díjjal, és végül a fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért kapta a Nobel-díjat. Ismét egy magyar Nobel-díjas, legyünk büszkék a magyar Nobel-díjasokra, van belőlük bőven, mondhatjuk akár azt is, hogy okos nemzet vagyunk. 102 éve 1924-ben meghalt Franz Kafka, cseh író. Olvastak-e tőle valamit? Én az átváltozás, tehát nem egyszerű történet. Olvassák el, elgondolkodtató, ha még nem tették meg. 928 éve, képzeljék el, a keresztes lovagok az első keresztes hadjárat során elfoglalják Antiókiát Törökországban. Történelmi esemény. 231 éve 1795. június 3-án meghalt Kármán József író. Fanni hagyományai, a legismertebb műve, levélregény műfaját képviseli a magyar irodalomban, kevés ilyen van, a napló és levél formában írt szentimentális regény rendkívül finom lélektani elemzésével tűnik ki. Kármán József. 151 éve 1871-ben meghalt Georges Bizet, francia zeneszerző, a Carmen című opera alkotója. Zeneileg képzettek esetében ez mindenképpen fontos információ, akár csak a következő, mert hogy 127 éve 1899-ben ezen a napon meghalt ifjabb Johann Strauss, osztrák zeneszerző, a keringő király, Kék Duna keringő, Kék Duna keringő, azt szerintem egyébként mindenkit a szilveszterkó azt leszokták játszani, nem? Ugye? Jól mondom, szilveszterkó, Kék Duna keringő. Mintha Ervin bólogat, ő zeneileg elég képzett, úgyhogy valószínűleg igaza van. 61 éve 1965-ben ezen a napon Edward White végrehajtotta az első amerikai űrsétát. A Gemini 4 vagy Gemini 4 űrhajósa 20 percet tölt kint az űrben, két hónappal az első szovjet űrséta után, amit Alexej Leonov tett. Ugye az amerikai meg az oroszok itt harcoltak, ki tud nagyobbat sétálni az űrbe, meg a Holdon. Na hát igen, régi idők, szép emlék. Azóta egyébként nem tudok eljutni a Holdra. Ez nekem nagyon érdekes különben, mert hogy... Hát ugye, amikor a kétpólusú világrend volt hidegháború, akkor ugye az amerikaiak sétáltak a Holdon, meg hogy volt amerikai zászló is ott, és azóta meg nem mennek vissza. Most megkerülték legutóbb, nem értem, hogy miért van ez különben. 19 éve, 2007-ben meghalt Darvas Iván kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a nemzet színésze, szerintem őt is mindannyian ismerjük, és zárjuk ezt a részt azzal, hogy 10 éve, 2016-ban ezen a napon halt meg Muhammad Ali,
olimpiai és világbajnok amerikai nehézsúly ökölvívó, polgárjogi aktivista, ENSZ Béke nagykövet, eredeti nevén Cassius Marcellus Clay Jr.-nak hívták, Muhammad Alit, úgyhogy szerintem őt nagyjából tudjuk, hogy ki volt mindenképpen. Hát köszönjük szépen, hogy velünk tartanak, folytassák velünk a műsort a folytatásban is, így 6 óra 29 perc környékén egy zeneszám után megnyitjuk a Rádió Bazár kapuit.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Na nézzük a rádióba zárt, 32-kor, 6 óra 32-kor felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdők, hádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket, és még házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Jöjjenek még egyszer ezek a fantasztikusan ritmusos számok. 061-1-999-393, 065-2-999-393. Megyünk tovább. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonavácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069-55-88-47-es telefonszámon. 069-55-88-47. Aztán padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Megint ezek a ritmikus számok, úgy látszik a hirdetőnek két hirdetése is van. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Aztán eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2-es CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. Jöjjön a szám még egyszer, 062-92-84-531. Na, megyünk tovább, autóvásár. Eladó egy Audi Q5S Line 30 TD típusú személyautó, erős és megbízható. 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet. 062-92-84-531. Ha esetleg valamelyik autóról vagy hirdetésről lemaradtak, nem hallották a számot, mindezt visszaolvashatják honlapunkon, a pannonrtv.com-on, és mindjárt jönnek a közérdekük.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel a 107,1-en.
0: Napindító.
2: Megnyitottam, kedves hallgatók, a Gmail-emet, és a Gmail-en belül a spam mappát, és képzeljék el, kitől kaptam e-mailt, tehát magától Bill Gates-től. És Bill Gates azt mondja, helyesírás hibákkal természetesen az e-mailben, hogy 2 millió eurót oszt szét véletlenszerűen kiválasztott személyeknek a világban, és egy véletlen generátor dobta ki az én e-mail címemet, úgyhogy én most a kedvezményezettek között vagyok. Sokan gondolkodhatnak rajta, hogy miért ülök itt, és miért mondom még mindig itt a dumát a rádióba. Igazából ezzel csak azzal, arra akarom felhívni a figyelmüket, hogy rengeteg átverés van, ez is átverés. Nem szabad bedőlni ezeknek a dolgoknak. Van, hogy SMS-ben jön az átverés, van, hogy e-mailben jön az átverés, van, hogy messengeren. Például legutóbb Manóbának a messengerét törték fel. Ugye ezt mindannyian hallották is szerintem. És nagyon-nagyon könnyedén le tudják vadászni az ember adatait. Nem szabad visszaírni. Soha nem szabad visszaírni, és még akkor sem szabad visszaírni, hogyha ismerős ír ránk. Mert mostanában már Facebookon olyan is van, hogy az ismerősnek eltulajdonítják tulajdonképpen a profilját, és az ismerős nevében írnak, és bankszámlaszámot kérnek, esetleg telefonszámot. Semmilyen számot nem szabad leírni, és mindig mindent gyanakodva kell nézni a mai elektronikus világban, kedves hallgatók. Főleg az időseket kell erre figyelmeztetni. Nem szabad bedőlni. Bill Gates 2 millió eurójának sem, és alapvetően semmilyen, bármilyen jellegű kódot, adatot megadni interneten tilos. Ez törvényszerűség, ennyi. Még hogyha a szomszéd Juli néni is ír messengeren, figyeljenek oda mindenképpen. No, elkalandoztam, jöjjenek a szervízi információk, szeretem ezt a szót, újabb most tanultam, nem régiben. Nézzük meg, hogy mi a helyzet, mondjuk legyen egy kis lomtalanítás, mit szólnak hozzá. Egyébként áramkimaradás ma nem lesz, mármint tervezett. Maximum a délutáni vihar, felhőszakadás okozhat majd áramkimaradást. Figyeljenek oda egyébként, ezt el fogom mondani többször is, aki esetleg most csatlakozik délután. Nagy valószínűséggel nagy mennyiségű csapadék érkezik Vajdaság térségébe felhőszakadással együtt. No, lomtalanítás zajlik Szabadkán és környékén. Ezúttal az Orkahelyi Közösség került sorra. Tegnap és ma a következő helyszíneken helyezik ki az 5 köbméteres kukákat, és szépen be lehet pakolni a dolgokat. Az Orka és az Erdőd utca találkozásánál, a Batajnica és a Balzak utca sarkán, a Petár Popovicsaga és az Alexa Kókics utca találkozásánál, a Proletár Brigádok, milyen név utca, és a Zombori utca kereszteződésében, a Proletár Brigádok és az Orka utca sarkán, a Proletár Brigádok és a Dr. Bodrogvári Ferenc utca kereszteződésében, valamint a Jókai Mór utca és a Kolumbusz Kristóf utca találkozásánál. Itt lesznek a kukák, szépen bele lehet pakolni a nagy méretű hulladékokat, úgyhogy hajrá! Ilyenek mindenképpen ezzel a lehetőséggel. A köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat ingyen és bérmentve elszállítja a hatalmas nagy 5 köbméteres kukákban lévő szemetet. Hajrá, Zorka helyi közösségben élők, éljenek az akció adta lehetőséggel. Nem sokára jövök vissza egy kis véradási akcióval.

6 óra 46 perc van, az utolsó megszólalásom következik. Két véradási akciót szeretnék önöknek promózni, mert hogy véradási akció van ma Horgoson, 8 és 10 óra között a művelődési házban, úgyhogy horgosiak, hajrá, ha véradok, akkor azért, hogyha nem véradok, akkor meg azért, éljenek a lehetőséggel és mentsenek életet. És van még egy véradási akciónk, ez pedig szokás szerint Pancsovám, 9 és 12 óra között tartják ma a véradási akciót a Vöröskereszt épületében, a Dél-Bánáti településen, úgyhogy éljenek a lehetőséggel. Adjanak vért, mert nem lehet elégszer hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az, hogy életet mentsünk és segítsük a bajba jutott embereket. Mindig mondják az egészségügyi intézményekben, hogy gyakorta van hiány vértartalékból, úgyhogy Horgoson és Pancsován ma lehetőség van vért adni. 17,8 fokot mérnek jelenleg Szabadkán és környékén, szépen szökken föl a hőmérséklet, egészen 28 fokig fölmelegszik az idő a kora délutáni órákban. De aztán nagyon fontos információ, egy zivatarzóna fogja elérni térségünket, felhőszakadás, jégeső, nagy mennyiségű csapadékre lehet számítani, úgyhogy aki útnak indul délután, erre mindenképpen figyeljen. Ha autóval, ha gyalog, akkor is mindenképpen, mert a vezetés is nehezedik, amikor egy csapadékzónában hajtunk, illetve hát bőrigázhatunk, hogyha nem viszünk esernyőt. Készüljenek erre mindenképpen, mert hogy elméletek nagy valószínűséggel meg fog történni az, ami nem szokott, hogy igazából nem csapódik le az ivatarzónának a tartalma Nyugatbácskában, hanem el fogja érni majd Északbácskát is, meg az egész Alföldet, úgyhogy hajrá, készüljenek mindenképpen. 6 óra 48 perc van másodperce pontosan, 7 órakor jövök a fergetegesen fantasztikus hírösszefoglalóval, aztán pedig tűzvédelemmel folytatjuk a műsort itt a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnotron.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Ez pedig a hírek 7 órakor. Előrelépés történt a MOL-lal folytatott tárgyalásokban. Ma várják a választ a javaslatra, jelentette be Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, a felek a napokban várhatóan visszajelzést adnak a legutóbbi szerb javaslatra. A miniszter optimista a tárgyalások lezárását illetően, amelyeket akár a hét végéig be is fejezhetnek. Magyarország pozitív példa a nők politikai szerepvállalása kapcsán, hangsúlyozta Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke Belgrádban, az Interparlamentáris Unió parlamenti képviselőnők második globális világkonferenciáján. Beszédében a Tisza politikai közösség kialakulását idézte fel, amely szerint egy széles társadalmi összefogásból nőtte ki magát az elmúlt évek során. Donald Trump Michael Young jogászt és diplomatát jelölte az Egyesült Államok új szerbiai nagykövetének. A Utah államból származó szakember jelentős tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi jog és a diplomácia területén. Korábban több vezető amerikai egyetem elnökeként is dolgozott. Idősebb George Bush kormányzata alatt magasrangú tisztségeket töltött be az amerikai külügyminisztériumban, és több jelentős nemzetközi tárgyalásban is részt vett. A jelölést még az amerikai szenátusnak kell jóvá hagynia, mielőtt Young hivatalosan elfoglalhatná a belgrádi nagyköveti posztot. Kívül belül megújult a kanizsai községi vállalkozók által

0: János Egyesületének székháza a korszerűsített vállalkozói képzőközpont ünnepélyes megnyitóját ma tartották, pontosabban a ma az igazából tegnap, amely a közös megoldások a határon átnyúló munkaerőpiacért Solution elnevezésű projekt keretében valósult meg. Az épület teljes körű felújításon esett át, megújult a padlózat, kicserélték a tetőszerkezetet és a nyílászárókat is. A beruházás első szakaszának értéke meghaladta 7 millió dinárt. A második fázisban további 2,4 millió dinárból modern informatikai eszközöket szereztek be, valamint új bútorokat tesznek be a központba. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 19,1 fokot mérnek, ma változékony idő lesz, délután zivatarzóna fogja elérni térségünket, jégesőre is számítani lehet, nagy mennyiségű csapadékra, egyszerre, akár lokális jelleggel. Jellemzően számottevő lehűlés nem várható az elkövetkező napokban, 2-3 fokot hűlhet a levegő a hidegfront hatására, mindenképpen vigyenek magukkal esernyőt, amennyiben délután útnak indulnak.
1: Egy óra múlva is
2: csak a legfrissebbek.
1: Friss hírek minden órában.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velem!
2: Ébredjen velem!
3: Ébredjen velem!
1: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval!
0: Információmorzsák reggelire. Napindító.
4: 7 óra 6 perc van, kedves hallgatók, és egy eléggé aktuális témával folytatjuk. Az elmúlt napokban több helyszínen is tűzesetekhez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Magyargan és a község területén. Több ponton erdő és bozó tüzek keletkeztek, Hajdúeresnek pedig a felüljáró közelében égett az aljnövényzet. Ezek mellett pedig idén már számos tűzesetet követhettünk végig a közösségi portálokon. Egyes esetek kapcsán azt sem zárható ki, hogy szándékos gyújtogatás állhat a háttérben. A nyári hőség még csak most kezdődik, de a száraz időjárás és a közelgő aratási munkálatok miatt egyre nagyobb a tűzveszély. Mire számíthatunk az idei szezonban? Melyek a leggyakoribb hibák, amelyek tűzekhez vezetnek, és mit tehetnek a gazdák, illetve a lakosok a megelőzés érdekében? Erről beszélgetünk mai stúdió vendégünkkel, Juhász Vilmos tűzvédelmi szakemberrel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a műsorban.
5: Jó reggelt kívánok én is önöknek.
4: No, beszéljünk egy picit az elmúlt napok tűzeseteiről. Mit árulnak el ezek az esetek a szezon kezdetéről? Sok vagy kevés?
5: Általában ezekben a hónapokban meg ahogy áll az egész fű, meg a növényzet az út mentén, akár amit maga is itt felemlített, ez nem éppen normális körülmény, úgy mondjam, azért mert nem olyan száraz még az a növényzet, hogy nagyon könnyen bele tud kapni, de attól tekintve most én nem tudom az a helyzet, hogy hogy volt. Egy picit gyanús a körülmény, hogy több pontban keletkezett ez, de természetesen arra a kanizsai kollégák meg ott, akik foglalkoznak ezek az ügyekhez, fel fogják deríteni. Ami az elkövetkező időszakot érinti, mi épp Csantavéren ma indulunk a mezőgépeknek az ellenőrzésével, amivel köztudott, hogy az aratás az elő fog beköszönteni, mivel hát nem volt csapadék, és akkor az a vegetációs szűnése elkezdődött, úgyhogy most már teljesen le vannak sárgulva, a száradást várják, úgyhogy szerintem egy-két hét, de ezt a szakértők majd jobban tudják, hogy mikor. Úgyhogy már mikor ez a növényzet, vagyis a buza, árpa, meg az ilyen jellegű növények elérték ezt az érési fázist, akkor nagyon könnyen gyullik konyhai vállak, és akkor nagyon könnyen tudnak fölgyulladni, terjedni, úgyhogy nagyon oda kell figyelni az elkövetkező időszakban is.
4: Rá fogunk térni az aratásra a beszélgetés második felébe. Beszéljünk egy picit még ezekről a tarló tüzekről, a gyújtogatás. Tehát mi a tapasztalat? Mi a cél ezekkel a gyújtogatásokkal?
5: Ezekkel a gyújtogatásra most a szándékról beszélünk, vagy a...
4: Hát, hogy tulajdonképpen mi a motiváció? Tehát, hogy valami károkozás a akarattal, vagy pedig van egy olyan szokása ugye az itt élőknek, hogy akkor leégetjük a tarlótüzet, újraindítjuk tulajdonképpen.
5: Így van. Kettő dolog van. Vegetáció. Az egyik a valami cél a szándékkal, hogy valakinek kárt okozzon, a másik meg a figyelmetlenség. Ami a tarlókat illeti, azt egy valamikori régebbi időszakban azért végezték el, elvégeznék most is, csak a törvény ezt tiltja. Én azt mondjam, és köszönetet mondok a polgároknak, hogy ezt általában mostanában már betartják. Ilyen különféle kártevőket akarnak tönkretenni a tarlón, de a mezőgazdasági szakértők, agrár szakértők ezek elmagyarázzák, hogy nagyobb kárt csinálnak a földdel, mert ott mikroelemenseket is tönkretesznek, ami tulajdonképpen nagyobb kárt okozunk az égetésen, mint hasznot.
4: De meddig lehet ezt az égetést tulajdonképpen kordában tartani? Egy átlagember ez képes erre, vagy így rögtön megtörténhet a baj?
5: Egy átlagember, hogyha fölgyújtottam, mondom tilos, de ha véletlenül, akkor még az kisebb méretű, az kordába tudja. Csak az a baj, hogy egy bizonyos pillanat, főleg, hogyha kinti nyílt területekről beszélünk, ott a szélmozgás, a levegőmozgás mindig intenzívebb, és az nagyon gyorsan el tud terjedni. Hogy már akkor nem tudjuk utóérni, és akkor egy pillanat alatt az akár pár száz négyzetméter, akár pár hektárra is el tud terjedni, mire a tűzoltóság oda kivonul, vagy riasztva van.
4: Ugye ezek voltak a szándékos gyújtogatásnak az elemei. Mi van akkor, hogyha nem szándékos a gyújtogatás, mondjuk cigaretta csikket dobunk el, az tényleg tud ekkora tüzet okozni?
5: Igen, én ezt sok kiképzésen, mikor oktatást végzek, akkor ezt kiszoktam hangsúlyozni, különképpen ilyen időszakban, amikor már ez aktuális, és fölkérem az oktatott személyeknek is, hogy adják tovább ezt az információt. Hogy igen, az ablakon keresztül az út mentén, hogyha fricskázzuk a cigarettacsik. Most nem mondhatom, hogy sokan, de higgyék el, hogy az út mentén ott nincs más ami tényező okozó, ami tüzet tudna előidézni, úgyhogy ez több mint valószínű, hogy ezektől a műveletektől történik.
4: De például egy égőcsikken kívül mi az, ami tüzet tud még okozni?
5: Hát elméletileg van ilyen lehetőség, ilyen üvegdarabok is, hogy amikor iszonyatos magas hő van, és akkor egy bizonyos szögbe a napsugarakat fókuszálja az az üveg, és akkor be tudja gyújtani, de ez szerintem nagyon-nagyon ritka. Hamarabb ezek az esetek, amit az előbb mondtam, a csikk kidobása, vagy más esetleg figyelmetlen láng használata valahol kint az út mentén szabadba. Kávéfőzés, vagy csak megállunk, vagy csak az út mentén nem épp igazán süsük, de akár az is.
4: No, sokszor átbeszéltük már, de nem elégszer, hogyha lát tüzet valaki, hallgató, mit kell csináljon?
5: Leghamarabb és legsikeresebb a riasztás az 193-as hívószámra tűzoltóságot riasztani. Na most elmondom, hogy történtek már olyan esetek, hogy van ismerősöm, akár engem vagy valakit, más község területén tartó, ég az XY az autón vagy valami. És ne mást hívjon főhelyen, az 193-at. Azért, mert az idővesztés, még az az információ, én hozzám máshoz, másik tűzoltó kollégához, még az riasztja. Az lehet, hogy nem ismeri azt a terepet. A behatárolja maga a személy, akinek ez megtörtént, és rá tudja vezetni a tűzoltóságot. A másik, ami kell tudni, hogy a 193-as hívószám ingyenes, és nem kell hozzátenni a 024 vagy körzeti hívószámot, mert a cella információ alapján befut a legközelebbi tűzoltóságra, úgyhogy biztos oda fut be, ahova be kell, hogy fusson.
4: Múlt héten volt pont itt egy mentős szakember, akivel arról beszéltünk, ott más telefonszámon, ugye 192 az a rendőrség, 93 a tűzoltóság, és 94 a mentő, és ott ő azt mondta, hogy gyakorta javasolja azt, hogy az adott legközelebbi tűzoltó állomást, pontosabban mentőállomást, egészségügyi intézményt próbáljuk meg hívni, mert a 194 a sok esetben mondjuk egy távolabbi, vagy nem a megfelelő egészségügyi központhoz irányítja a hívást. Ez jellemző a tűzoltóknál is, vagy?
5: Nekem nincs ilyen tudomásom, nekem a mentős kollégák itt voltak, ők tudják az ő rendszerük, hogy működik, de így kellene, hogy működjön, de információm szerint ez nem biztos, hogy pontos, hogy ott van még technikai probléma ezen a téren. Úgy kellene, hogy működjön a minden 192-3-4 is, hogy a legközelebbi egészségügy, tűzoltóság, rendőrségre irányja.
4: Tarló tüzek, erdő tüzek, mire számít az elkövetkező időszakban, július, augusztus folyamán?
5: Ez nagyon függ az időjárástól, hogy mennyire fog a hőmérséklet fölmenni, mennyi csapadék lesz, hogy ez a növényzet teljesen leszárad, vagy lesznek olyan hullámok, fázisok, amikor lesz csapadék is, akkor ez nem igazán fog. Biztos, hogy lesz ilyen eset, ahogy történni fognak ilyen esetek, de viszont, hogy mennyi lesz ez a jövő titka. Ez nagyon évfüggő. Van, mikor tényleg nagyon-nagyon nagy szárazság van, lehet, hogy akkor az emberek jobban oda is figyelnek valamennyire, és kevés van, attól eltekintve, hogy magas hőmérsékletek, vagy fordítva, hogy nincs is olyan magas hőmérséklet, lehet, hogy nincs is több riasztásunk van.
4: Tavaly év milyen volt?
5: Tavaly év azt mondhatom, hogy jó, ami az aratást is illeti, az nagyon is nem voltak események, ami, vagy esetek, amik megtörténtek, de nem volt olyan jellegzetes nagy területek, vagy van nagy anyagi károk történtek ezeken a tüzeken.
4: És még szó volt pillanat erejéig az aratásról, akkor beszéljünk az aratásról. Most egy kicsit a beszélgetés végére zajlik majd az élet a földeken. A traktorok, különböző mezőgépek működnek, önök próbálják fölhívni a figyelmet a visszásságokra. Mit kell tudni ennek kapcsán?
5: Hát a traktorokat, kombájnokat, szóval minden mezőgazdasági képet, amivel ezeket a munkálatokat fogjuk végezni, prések, stb. Ezeket rendbe kell hozni műszakilag, hogy ne tudjanak tüzet okozni. Azt is ki kell, hogy hangsúlyozom, azért észrevehető, hogy nagyon sok újabb gép van, köszönve sok különféle támogatásnak, ahol a polgárok, termelők hozzájuttak újabb, modernebb gépekhez, amely természetesen magával vonja azt is, hogy kevesebb tűzesetet tud okozni, mert hát csak újabb gépek. A kipufogó kivezető csöveket biztosítani, hogy az a szikra ne tudjon eltávolodni, és esetleg fölgyújtani a tarlót, buzát, vagy valamilyen könnyen gyúlékony anyagot. Ugyanúgy a többi kombájn, prés, meg minden mezőgazdasági gép, ami részt fog ebbe venni. Ezzel nagyon-nagyon tudjuk csökkenteni ezt a az eset számot, úgyhogy bízunk benne, hogy be fogják tartani, és legyen náluk poroltó, amivel azt a kezdő tüzeket esetleg meg tudják fogni, vagy eloltani teljesen, és ezzel akárt csökkenteni, vagy hogy nem is történik.
4: Minimalizálni,
5: így van.
4: Mennyire jellemző, hogy poroltó van náluk?
5: Abszolút. Szóval mindegyik mezőgazdasági gép, ami részt vesz, azt betartják, ezeket már régebb években megvásárolták. Szerintem olyan különösebb probléma ilyen téren nincs. Beszokták rendszeresen hozni a bevizsgálásra is, úgyhogy biztos, hogy van, aki nem tartja, de szerintem az kevés százalék.
4: Megint felvetődik a kérdés, hogyha én mezőgazdasági termelő vagyok, megindulok aratni, és megtörténik a baj, kigyullad valami. Mi az a határ, amikor már szólnom kell a tűzoltóknak, meg mi az, amikor neki poroltómmal nekiindulok?
5: Én szerintem meg kellene próbálni, mert általában az észlelés az elég kezdőfázisban történik meg, de viszont az is jó, hogy abban a pillanatban, ha van rá lehetőség, mert ha magam vagyok, akkor ez egy picit nehezebb, hogy riasztjam, és a tűzoltóságot megoldsak is, de hogyha van ott valaki, hogy mindjárt riassza, hogy akár kigyulladt a munkagép, vagy egy kisebb terület, és a tűzoltók, a kis vonulnak, és eloltották, annak nagyon fognak örülni, hogy visszavonulnak, és akkor ennyi. Úgyhogy ez párhuzamba jó, ha megtörténik, de mondom, hogyha van rá lehetőség, mert ha egyedül vagyok, akkor ez nem. Mert hogyha vesztem az időt a riasztással, és az terjedalmat, még nagyon kis terület volt, még akkor lehet, hogy abba poroltó, ha sikerült volna eloltani.
4: A jellemző vidékünkön egyébként ez a fajta tűz keletkezési mód aratáskor?
5: Vannak, persze. Vannak, attól letekintve, hogy a munkagépek el vannak készítve, mindig történnek meghibásodások, amiket nem tudunk előre látni. Ilyenek például a különféle forgó részeknek a csapágyai túlhevülése, összetörése, megrongálódása, ami túlhevül rotációs folyamat alatt, és ebből kifolyólag fölmelegszik, fölhevül, és ott mindig van por, szalma fölhalmozódva, ami nagyon könnyen begyullad. Kések, ezek a vágó kések, vagy most én lehet, hogy nem igazi szaknyelven beszélek a gépnél, ezek is, hogy eltör, és akkor elkezd a surlódás, vagy megreped, és akkor
4: ilyenek.
5: A szikra is, igen, vagy a szikra, hogy már a kipufogó nagyon rossz állapotban van, és akkor tulajdonképpen mindenfelé fújja ki ezeket a szikrákat, és az is tud. Nagyon fontos, szóval odafigyelni ezekre a zajokra, a gépkezelők szerintem már annyira tapasztaltak, hogy észlelik ezeket a változásokat, hangokat, hogy ezekre reagáljanak, meg a másik, hogy mikor napi szinten bevonulunk, hogy akkor a portalanítani, hogy ezeket a felületeket lefújatni, lemosatni, és akkor hajrá, másik nap biztonságosabban tudunk dolgozni.
4: Milyen jellemző kérdésekkel fordulnak önökhöz a gazdák ilyenkor ezzel kapcsolatban?
5: Körülbelül már mindent tudnak, de mindig vannak kérdések, hogy ha történik. Ez jobban ezek a riasztási dolgok, hogy most mi, hova, de 99% ember már nagyon jól tudja, hogy hova kell. Mi szoktuk a telefonszámokat is szétosztani. Most antaműletet szétszem, a többi önként és tűzoltóság is ezt megteszi, hogy azzal is segítsük, hogy minél hamarabb legyen információnk a tűzesetről. Úgyhogy nagyon különösebb használatról, poroltóról, meg tartottunk ilyen bemutatót is, hogy hogyan kell használni, de hát már mindenki szerintem tudja. De akit érdekli, szívesen tűzoltóság rendelkezéssel is nagy örömmel fogja informálni, megmutatni, hogyan kell használni a tűzoltó készüléket.
4: Beszélgetés végére a tűzvédelmi szakember jó tanácsa a nyárra.
5: Figyeljünk oda, igyekezzünk, hogy ne okozzunk tüzet, ha viszont megtörténik, akkor próbáljuk még a kezdő fázisba, hogyha sikerül azt eloltani, de fontos, hogy minél hamarabb riasztani a tűzoltóságot.
4: A 193-as.
5: 193-as jó számra.
4: Juhász Vilmosnak köszönjük szépen a beszélgetést.
5: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító. Így igaz, én ha az önök helyében lennék, akkor napindítót hallgatnék. 7 óra 28 perc van, kedves hallgatók, robogunk hát tovább. Kettő témánk van még az órára. Fontos információ, hogy megjelentek a rendőrök. Igaz, nem Szabadkán és környékén, de lehet, hogy járnak erre, amerre mondom, hogy hol vannak rendőrök. Ada bejáratánál Zenta felől, a körforgalomnál, ott vannak és áligatják a népet, tehát Ada irányába Zenta felől haladók, figyeljenek oda mindenképpen, mert ott vannak a rendőrök, és állítják meg a népet. Emellett fontos információ, délután felhőszakadás, jégeső és nagy mennyiségű csapadék éri el majd térségünket, Szabadkát és környékét is, figyeljenek mindenképpen, az előrejelzések szerint késő délután fog megérkezni a csapadék. Mi pedig politikával folytatjuk a műsort. Forsthofer Ágnessel, az országgyűlés elnökével készített exkluzív interjút stábunk Belgrádban. A házelnök az Interparlamentáris Unió parlamenti képviselőnők második globális világkonferenciájára érkezett Szerbiába, amelynek központi témája a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a nőket érintő társadalmi sztereotípiák lebontása. Pető Attila kollégám a szerb parlament elnökével folytatott tárgyalás után kérdezte Forsthofer Ágnest.
4: Ana Brnabicsal, a szerbiai parlament elnökével tárgyalt ma Forsthofer Ágnes, a magyar országgyűlés elnöke. A részletekről most a magyar országgyűlés elnökét kérdezem. Üdvözlöm Belgrádban, adja magát a kérdés, miről tárgyaltak a szerbiai parlament elnökével?
5: Ez volt az első külföldi utam, és nagyon örülök, hogy fogadott a szerb nemzetgyűlés elnöke, Brnabics asszony. Természetesen megbeszéltük a két ország közötti kapcsolatok további erősítését, mind gazdasági, mind nemzeti szinten, és meg fogjuk keresni azokat a kapcsolódási pontokat, melyen Magyarország, vagy a magyar parlament tudja támogatni a szerb EU csatlakozás kérdését.
4: Évekre visszamenőleg azt hallhattuk, hogy történelmi csúcson van a szerb-magyar barátság, a szerb-magyar kapcsolatok. Ön, illetve a Tisza kormány hogyan viszonyul ehhez?
5: Nekünk elemi érdekünk, hogy minden partnerországgal a lehető legjobb kapcsolatot ápoljuk, különösen ahol nagy számú magyar kisebbség él. Ez Szerbia esetében is így van, mind gazdaságilag és mindenhogyan érdekünkben áll ezeket a kapcsolatokat tovább erősíteni, megtartani.
4: Itt Belgrádon részt vett egy konferencián is, ahol a nők politikai szerepvállalásáról beszélt, példaként kiemelve az egri nők példáját. Mik a benyomások?
5: Úgy érzem, hogy nagy lelkesedéssel fogadott engem ez a közösség, ahol először vehettem részt, és a magyar példával próbáltam bemutatni azt, hogy a nők politikai szerepvállalása mennyire fontos, mennyire hatékony, és milyen nagy sikereket tud elérni egy társadalom megmozgósítása szintjén, és én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy ezt képviselhettem, és köszönöm mindenkinek azt a fogadtatást, amiben részesültem itt az Interparlamentáris Unió konferenciáján.
4: Nagyjából 3 hete alakult meg a Tisza kormány. Mik az első benyomások otthon? Tehát hogyan zajlik a munka? Mennyire kihívás vezetni egy-egy ülést? Mekkora kihívás?
5: A Tisza most elkezdte megvalósítani a legfontosabb választási ígéreteit. Ezek olyan ígéretek, amik kulcsfontosságúak az elveink szempontjából, hogy szeretnénk ezt az országot vezetni, és milyen országot látunk magunk előtt. Úgyhogy ezeknek a törvényeknek az elfogadása zajlik jelenleg, és aztán majd következnek a részletfeladatok, amik szintén a vállalt programunkban szerepelnek. Én úgy gondolom, hogy az emberek nagyon bizalommal fordulnak a mi munkánk iránt, és napi szinten követik a politikai eseményeket továbbra is, nem csak a kampányban, és mi igyekszünk őket a legszéles körülben tájékoztatni.

0: Kezdje velünk a napot, friss információk, hírek és azok háttere.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora, minden hétköznap reggel. No, 7 óra 39 perc van, és hát egy kis kék hírrel folytatjuk a műsort. Hát eléggé, felbolygatta a csantavériek mindennapjait a tegnapi esemény, mert hogy váratlan tragédia rázta meg tegnap a helyi lakosokat. Egy közismert helyi KZB furcsa körülmények között életét vesztette a jugoszláv néphadsereg utcában. A szomszédság egy része idegenkezűségre gyanakszik, míg mások úgy vélik, önkezőleg vetett véget életének a férfi. A délelőtti órákban nagyszámú rendőri egység és helyszínelők érkeztek az utcába. Mecserik Anita helyi lakosként kivonult és készített egy tudósítást, ezt hallgatjuk meg most.
2: Beszámolók szerint lövés hangja zavarta meg a csendet kedre Víradóra Csantavére, a jugoszláv néphadsereg utcában. A szokatlan zajra több környékbeli lakos is felfigyelt, értesültünk a helyszínen.
3: Tegnap hajnalban 3 órakor arra ébredtem fel, hogy valami nagyot buffant.
4: Mikor?
3: Tegnap, nem az éjjel, hanem tegnap, de a kutyák is szoktak itt a pincetetején ugrálni, még hát jó van kutya, azt mind behalasztik a szobába, a fönt vagyok. Mást nem. Éci annyit mondott, hogy nem tudják, hogy ő milyen ember.
2: Az elhunyt KZB-re egy helyi lakos férje talált rá, miután a férfi hosszabb ideje nem adott életjelet magáról. Információink szerint korábban rendszeresen tartották a kapcsolatot, ezért vált gyanúsá helyzet.
5: 2-3 ilyen jó ismerős, ilyen lányok is, az én lányom is, meg mit tudom én, aki szeretett vele beszélgetni, meg mindenről beszélgettek, meg mit tudom én, és akkor úgy már nem bírt el kell lépni telefonon. És akkor a lány hívott, írt, anya, mert ő Pécsen van most, írt, hogy anya, azt mondja, hogy a tesót nem bírjuk, mert tesónak kíta, nem bírjuk elérni a tesót, nem elérhető. Én gyorsan megnéztem a telefonom, hát már 20 órája nem elérhető. Fölhívtam a férjemet, mondom neki, hogy hát hol dolgozol, elébb érsz ugrani a Bélához, hogy megnéz, hogy mi van. És akkor, mikor eljött, kinyitta a kaput, bement, minden nyilva volt, még minden úgy állt, ahogy nem volt főtúrva semmi. És akkor aztán telefonált, hogy azt mondja, Béla meghalt.
2: Miután kedd reggel nyilvánosságra került a haláleset híre, a szomszédok arról számoltak be, hogy KZB-t még előző nap bevásárlótáskákkal látták hazatérni, és semmi szokatlant nem észleltek rajta. Egy közeli ismerőse ugyanakkor elmondta, hogy az elhunyt az utóbbi időben nyugtalanabbnak tűnt, és többször is arról beszélt, hogy úgy érzi, valaki követi őt.
6: Aki Magyarország vált, mint egy 2 zacskóval hoz ennivalót, az este fejbe lüvi magát, az egy kicsit értelmetlen. Hát egy az, hogy az ennivaló megromlik. Mi lesz a kutyákkal? Nem is említette, hogy ha bajba vagyok, akkor kutyáit vegyem át.
2: A helyiek, a lakosság és a szomszédok is döbbenten fogadták a hírt, ugyanis senki sem számított erre a halálesetre. Elmondásuk szerint az illető egy pozitív személyiség volt, akit sokan szerettek a faluban, aktív közösségi életet élt, illetve eseményeket szervezett. Nemrég autót vásárolt, a kertjét és a házát rendezgette, tehát semmilyen jel nem utalt arra, hogy komolyabb problémával küzdene. Egyesek viszont elmondták, hogy az utóbbi időben egy kicsivel ingerültebbé és visszahúzódóbbá vált, és még a cigarettára is rászokott, ami korábban nem volt jellemző. A helyszínen több rendőr és helyszínelő is dolgozott, az illetékes hatóságok azonban egyelőre nem közöltek hivatalos információt az esettel kapcsolatban. Nem megerősített értesülések szerint a férfi halálát lövés okozhatta. A környéken megoszlanak a vélemények, egyesek elképzelhetőnek tartják az öngyilkosságot, míg mások, akik közelebbről ismerték KZB-t, úgy vélik lehet alapja annak, amit korábban a környezetének is említett, miszerint valaki követi őt. Emiatt többen felvetik az idegenkezőség lehetőségét is. A nyomozás folyamatban van.

És itt is vagyunk, kedves hallgatók, 7 óra 50 perc van, és mi szokott ilyenkor bekövetkezni, megnézzük, hogy mi a helyzet a szerb-magyar határátkelőkön. Közben Csernai Panna kisasszony befutott, ez azt jelenti, hogy lesz mozaikban mindenképpen. Még egy kicsit odébb van, de ő már itt van, biztos készül, majd el is mondja 9 óra után, hogy mivel készül. Na nézzük a Border Watcher alkalmazást, megnyitom, mi a helyzet. Van-e Armageddon Szerbiából Magyarországra? Hát nincs, ez a jó hír. Úgyhogy így szerda reggel, ha szabadnaposak, irány egy jó halászlé Szegedre, vagy annak környékére. Minden határátkelőn 7 vagy 5 perc a várakozási idő a Border Watcher szerint. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem a legkedvesebb határátkelőm a Királyhal a másodhalom, nekem ott negatív tapasztalatom nagyon-nagyon ritkán van, úgyhogy fogadják meg a jó tanácsot, menjenek mindig arra. Az abszolút jó tanács a másik, hogy a Kishorgost meg kerüljék el, mert ott én nekem pozitív tapasztalatom ritkán volt eddig. Na nem vagyok egy nagy utazó egyébként, ez fontos leszögezni. Nyilván, aki napi rendszerességgel ingázik, az lehet, hogy más véleménnyel van. No, de mi a helyzet Magyarországról Szerbiába? Hoppácska, kedves hallgatók, itt már annyira nem jó, tehát onnan ide Burekra nem annyira lehet jönni, innen oda halászlére igen. Röszke egy Horgos egy 60 perc, 1 órás várakozási idő az autópálya határátkelőn Magyarországról Szerbiába. Röszke 2, Horgos 2, fél óra Magyarországról Szerbiába. A többi határátkelőn a Border Watcher szerint nincs számottevő várakozás, hogy ennek a horgosi torlódásnak mi lehet az oka, nem tudom, lehet, hogy az utazók tudják, minden esetre, ha onnan ide jönnek, akkor kerüljék el az autópálya határátkelőt, meg a Kishorgost, mindenképpen odafele nincs várakozás. Nézzük meg, hogy hol van rendőr. Adán Zenta irányából a körforgalomnál álligatják az autósokat, a rendőrök mindenképpen figyeljenek oda, és tartsák be a szabályokat. Ne csak ott a rendőrök vannak, hanem mindenhol. Egyébként közúti ellenőrzés van, fokozott a napokban, kétkerekű járművekre helyezik a hangsúlyt, például az ámokfutó kínai motorral közlekedő fiatalokra, akiket az utcán tapasztalunk. Szerintem mindannyiunknak van ilyen tapasztalata ezzel kapcsolatban. Őket veszik górcső alá bicikliseket, illetve motorosokat. Figyeljenek mindenképpen oda, és hallgassák a napindítót holnap, mert azt hiszem ezzel kapcsolatban egy jó kis beszélgetés is lesz majd közlekedésbiztonsági szakértővel. 7 óra 53 perc van, 8-kor jövök a fergetegesen fantasztikus hír összefoglalóval. Aztán pedig egy érdekes témával folytatjuk a műsort. Vadállatok, őzek, ellési időszak, vadászt fogunk kérdezni. Szerintem érdekes téma. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
0: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szentmise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
0: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Itt pedig a hírek 8 órakor. Rendőr előtt egy szerbiai állampolgár a németországi Dortmundban majd 3 gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Sajtóértesülések szerint ma hajnalban az 51 éves férfi feladta magát a rendőrségen. Az eset még tegnap este kezdődött, amikor a gyanúsított felesége felhívta a rendőrséget és segítséget kért. A rendőri egységek megérkezésekor a férfi rálőtt az egyik rendőrre, majd elbarikádozta magát a lakásában a gyerekekkel, túszként tartva őket. Úgy tudni, az incidensben eltalált rendőr golyóálló mellényének köszönhetően komolyabb sérüléseket szenvedett. A több órás ostrom után a férfi önként jött ki az épületből, ami után ellenállás nélkül letartóztatták. A lakásban tartózkodó 3 gyerek nem sérült meg. A Bild arról is beszámolt, hogy a gyanúsított korábban tegnap egy Dortmund étteremben okozott incidenst, ahol vendégeket fenyegetett és gázsprayt használt, majd autóval elmenekült. Előrelépés történt a MOL-lal folytatott tárgyalásokban, ma várják a választ a javaslatra, jelentette be Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, a felek a napokban várhatóan visszajelzést adnak a legutóbbi szerb javaslatra. A miniszter optimista a tárgyalások lezárását illetően, amelyeket akár a hét végéig be is fejezhetnek. Az utolsó előkészületek zajlanak Hajdújáráson a 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó előtt. Vajdaság legnagyobb népzenei és néptáncos seregszemléjét június 6-án és 7-én rendezik meg a településen. A szervezők és az önkéntesek már a végső részleteket egyeztették. Több mint 2300 fellépőt, valamint nagyszámú vendéget várnak a hétvégén a bácskai faluba. A színpadi programok mellett számos kísérő rendezvény is színesíti majd az eseményt. Sport! Mind a 48 válogatott leadta a 26 fős játékos keretét a labdarúgó világbajnokságra. Változtatás már csak súlyos sérülés esetén lehetséges, közölte a FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség.

0: A válogatottak szükség esetén, ha egy játékos súlyos sérüléseket szenved, cserét nevezhetnek meg, de ezt legkésőbb 24 órával az első csoportmérkőzésük előtt tehetik meg. A FIFA azt is közölte, hogy a torna legidősebb játékosa a skót kapus Craig Gordon a maga 43 évével és 162 napjával, míg a legfiatalabb a mexikói Gilberto Mora, aki 17 éves és 240 napos. A foci világbajnokság egyébként jövő csütörtökön rajtol. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén immár 22 fokot mérnek. Délutánra egy zivatarzóna éri el térségünket, Észak-Bácskát, illetve Vajdaság nagy részét, valamint az Alföld nagy részét. Felhőszakadás, jégeső és erős szél várható. Erre mindenképpen figyeljenek, ha útnak indulnak, vigyenek magukkal esernyőt. Egyszerre rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat vidékünkön. Vajdaság északi részét az előrejelzések szerint 16 és 17 óra körül éri el a viharzóna. Ami a hosszú távú prognózist illeti, az elkövetkező napokban marad a változékony időjárás térségünkben, a jövő hét közepétől nyugodhat meg jobban a légkörvidékünkön.
1: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Reklám következik.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
6: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
7: Reklámot hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt! Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
3: 8 óra 11 perc van, kedves hallgatók, és egy aktuális és rendkívül informatív témával folytatjuk a műsort. Június eleje az őzek ellési időszakának legérzékenyebb szakasza. Ezekben a hetekben egyre többen találkozhatnak a mezők szélén, réteken, vagy akár települések közelében megbúvó őzgidákkal. Sokan ilyenkor azt gondolják, hogy az állat magára maradt és segítségre szorul, pedig a legtöbb esetben az anyja a közelben tartózkodik és figyeli kicsinyét. Közben hamarosan megkezdődnek az aratási munkálatok is, amelyek minden évben komoly veszélyt jelentenek a magas növényzetben rejtőzködő gidák számára. Mit tehetnek a természetjárók, a gazdák és a lakosság azért, hogy minél kevesebb vad pusztuljon el ebben az időszakban? Erről beszélgetünk most telefonon Kovács Szilveszterrel, a Magyar Kanizsai Vadász Egyesület vadászmesterével. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a műsorban!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit!
3: No, hát június elején járunk. Mit jelent ez az időszak az őzek életében, és mikor várható az ellési csúcs?
4: Hát az ellési csúcs igazán május vége, június eleje, tehát pont ez az időszak, amíg lényegében a legkellemetlenebb, mert most legnagyobbak a gabonák, a lucernák, és ennek köszönhetően az őzek szívesen ott ellenek. És hát az a gondunk, a legnagyobb gondunk az, hogy az első 7-10 napban a suta nem viszi magával az őzgidát, tehát fekteti. És hát ez a fektetés az azt jelenti, hogy ő még elmegy táplálkozni, vagy beszélt, érez, lát, ott hagyja a gidáját és elmegy tőle. Ugye ebben az időszakban, ha elindul az aratás, akkor az őzgidák sajnos ki vannak téve a munkagépek. A vágójainak.
3: Mennyire jellemző probléma ez egyébként vidékünkön?
4: Hát sajnos jellemző probléma, és mindig próbáljuk fölhívni a figyelmet a gazdáknak, hogy ha odaállnak egy táblába is elkezdik aratni a buzájukat, a rozsukat, a mindegy milyen kultúrnövényt, ha lássák, hogy esetleg föláll egy őz, tuta, és elrohan, és vissza-vissza néz, riaszt, akkor próbálják értesíteni esetleg a vadásztárságot, mert a vadőrünk a szívesen kimegy, az őzgidát egy rongyba belefogva, hogy ne hagyjunk rajta szagot, ugye kiviszi a táblából, és így meg tudjuk menteni őket.
3: Hogyan viselkedik egyébként ilyenkor jellemzően az édesanya?
4: Hát így, ahogy mondtam, tehát otthagyja a gidáját, onnan kiindulva, hogy talán a veszélyt elhúzza maga után, hogy senki ne keresse a gidáját. Ugye elszalad tőle egy 50-100 métert, megáll, riaszt, visszanéz, és ez annak a jele lehet, hogy őzgida van a közelben.
3: Jellemzően már érintett egy picit az egyik válasz kapcsán, de mi az oka annak, hogy nem szabad megérinteni az állatot?
4: Szagot hagyunk, minden embernek ugye megvan a saját szaga, szag mintája, és ezt ott hagyjuk az állaton, az őznek az érzékelő terület érzik, és akkor idegent érez rajta sajnos, és akkor hát a legtöbb esetben magára hagyja a gidát. Van, amikor visszafelveszi, azért próbáljuk befekerni egy ronyba, egy valamiben, hogy a kezünk által ne hagyjunk rajta szagmintát. És akkor így aztán vissza fogja fogadni a csuta a gidáját, és tovább fogja nevelni szokta.
3: Az egyébként, hogyha megfogjuk, nyilván ilyenkor az ember, amikor meglátja a kis gidát, akkor nyilván segíteni akar, és nem mindenki tájékozott ebből a szempontból, amikor már rajta van a szagminta, az emberi szagminta, akkor mi történik? Tehát esélytelen már onnan visszaintegrálni a kis őzgidát?
4: Hát igazán a szakliteratúra azt írja, hogy igen, mert idegen szagot érez rajta, és nem fogadja vissza, de hát ezt 100%-ba kijelenti nem lehet, mert volt rá példa, nem egy, hogy a gidát megfogták, kivitték a buzatáblából, kézzel, meg minden, és utána azért csak felvette visszavállalt a suta a gidát, úgyhogy tehát 100%-ba ezt kijelenteni nem lehet, vannak esetek, de állít a többnyire az eset az, hogyha érzi rajta az idegen szagot, akkor nem fog vele tovább törődni.
3: Beszéltünk itt a búza földekről, hogy ott jellemzőek ezek az állatok, és ott tartózkodnak. Mi a jellemző még ezen kívül? Hol találkozhatnak a lakosok a búza földeken kívül például?
4: Hát a legszerencsébb hely, ahol esetleg elhet a suta, az az erdőség, ugye a sűrűkbe. Na most a Kanizsa területén is ebben az erdőjénkben, ebben az ártéri erdőkben azért sokan sétálnak, sokan sétáltassák a kutyájukat, és hát rá tud futni a kutya, vagy az ember, ráfut a maga az ősz gidára, hogy le van feküve, mozdulatlanul fekszik, és várja vissza az anyukáját. Hát így, ahogy maga mondta, legjobb volna elkerülni, ha meg is néz az ember, vagy lefényképezi, de arra kérjük, hogy ne érjenek hozzá, és akkor tovább kell menni, otthonni őket. Az anyukája ott van a közelben, pontosan tudja, hogy hova fektette, és hova kell, hogy visszajöjjön.
3: Van-e esetleg arról adatuk egyébként, hogy ebben az időszakban, amikor ez zajlik itt június elején, mekkora veszteség éri az állományt pont ezen okok miatt, akár aratás szempontjából, akár emberi tevékenység miatt?
4: Hát statisztikánk erre igazán nincs, de maga a munkálatok, akik hajtsák a kombájt, számtalan esetben mondják, hogy sajnos nem vették észre, keresztül mentek rajta, úgyhogy de maga statisztika nincs, hát szerintünk egy ilyen 20-30% veszteség érhet ilyenkor a vadásztársaságot sajnos, de hát ezzel mondom, csak ez van, ha észreveszik, szóljanak, csak az ebben rohanó világban az a baj, mindenki siet, és nem törődnek ilyen dolgokkal, és ez sajnos a vad állomány kárára megy.
3: Pont ezért próbáljuk felhívni mindenképpen mindenki figyelmét erre. Egyébként milyen az együttműködés a gazdák meg a vadász egyesület között a gidák védelme kapcsán?
4: Hát aki vadász, sok, hál' Istennek sok gazda van, aki vadász, és az jobban odafigyel az ilyen munkálatok megkezdésére, és lereagálják ezt igazán, vagy előtte nap kimennek, és akkor elsétáltassák ott a kutyát, kutya az jelzi esetleg, hogyha van benne valami a buzatáblába, de igazán nem rossz az együttműködésünk, csak ebben a rohanó világban az a baj, hogy mindenki siet, és akkor nem fordítanak igazán elég időt erre, hogy jelentsék a vadásztárságnak, hogy le tudjuk ezt reagálni.
3: Ha valami állatot, vagy valamilyen állatot talál valaki, ami sérült, vagy akár egy árva őzgidát, ki kell ilyenkor értesíteni egyébként? Magyarországon nyilván erre már egy picit sokkal átfogóbb, vagy egy átfogóbb rendszer van kiépítve, itthon Szerbiában. Mi a tapasztalat? Ki kell értesíteni?
4: Hát minden, itt is ugyanaz, majdnem ugyanaz a rendszer van, tehát mindenféleképp a vadászatra jogosultak, tehát az ott a helyben lévő vadásztárságot, vadőrt, elnöket kell értesíteni, hogy le tudjuk ezt reagálni. Tehát itt is megvannak rá az írott törvények, csak éppen kérdés, hogy mennyire tartjuk be.
3: Mennyire jellemző egyébként, hogy vadállatokkal találkoznak átlag emberek, és mondjuk értesítik önöket, legyen szó akár egy kisrókáról, akár egy őzgidáról például?
4: Van, hál' Istennek, sokan jelentkeznek, sokan szólnak, hogy láttak valami jelenséget, vagy hogy úgy nézték, hogy beteg, vagy el van ütve, vagy találkoztak mondjuk egy gidával, ott fekszik az erdő szélén. Tehát azért sokan jelentkeznek, mondom, hát nagy a vadász társadalom, minden vadásznak ugye van saját baráti köre, rokonsága, és ezek általában le szokták reagálni, jelenteni, és akkor a vadőrünk az kimegy, szétnéz, megnéz, hogy minden rendben van-e, így tudjuk mink is ezt lereagálni.
3: Az elési időszak kapcsán nekem eszembe jutott még egy kérdés. Mennyire befolyásolja ez az időszak a vonulásukat? Gondolok itt például mondjuk a közlekedésre. Ugye nagyon sok autósnak a rémáma az, hogy találkozik az úton átvonuló őzekkel. Mi a tapasztalat?
4: Igazán ez az ellés időszak nem arról szól. Az ellés időszak az, mikor már a suta elfoglalja saját revírjét, helyét, ugye? És akkor ebbe a revírbe közlekedik csak, és itt tartsa a helyét. Igazán ez az üzekedésnek a kezdet, az a július vége, augusztus eleje, amikor van az őszpárzás, üzekedés, ugye, akkor a bakok keresik a sutákat, akkor van az, hogy sokkal több őzzel találkozunk az úton, és ne adj Isten, még szerencsétlenség is történhet az utakon. De igazán ez az ellés időszak nem arról szól, itt mindenki tartsa a helyét, a bakok is elfoglalták a helyüket, a suták is, és akkor ez egy ilyen, mondjam, általában egy nyugalmi, állapot. Most nem azt mondom, hogy nem lehet véletlen találkozni az úton mindenféleképpen az őzekkel, ugye megijed, riaszt, szalad, fut, de általában mondom, mindenki a saját revérivel van elfoglalva.
3: Beszélgetés végére, talán ha jellemezné, milyen állapotban van jelenleg a vajdasági őzállomány?
4: Hát sajnos erre nem tudok nagyon jót mondani. Egy kritikus állapotot értünk el, köszönve itten több tényezőnek, így kezdve az alfa-toxinos kukoricától kezdve az aranysokálig. Több magyarországi előadó tartott itt előadást nálunk is Vajdaságban, és hallottuk, hogy ők mire jutottak, milyen kutatásokat végeztek, tehát hogy hat ki az alfa-toxinos kukorica a vemhességre. Ilyen csináltak olyan revírt, ahol kontrollált kukoricát vittek be, tehát nem volt benne alfa-toxin, és rá két évre 80%-osra megnőtt a vemhességeknek a száma. Tehát van több gondunk, sajnos az őzállományunk nagyon lecsekkent, vigyázunk rá, a kilövési terveket a minimumjára vettük le, épp annak véget, hogy tartsunk egy szintet az őzállományba, és reménykedjük, hogy az idei év talán jobb lesz, kevesebb alfa-toxin lesz a kukoricaföldeken, amit ugye eleve megesznek a vadak, és talán egy főfelő ívelő pályára tudjuk tenni az őzállományunkat.
3: Hát én sok sikert kívánok önöknek ehhez a rendkívül fontos feladathoz. Kovács Szilveszternek köszönjük szépen a beszélgetést.
4: Nagyon szívesen.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: 8 óra 26 perc van, robogjunk végig az árfolyamokon, gondolom már nagyon várják őket. Egy euró a mai napon 117 dinár 40 para, a központi bank hivatalos kiadott árfolyam listája szerint. Egy, pontosabban 100 jó magyar forint, 33 dinár 4 para a mai napon. Szabadkai orosz közösségnek kedvezünk, hát ha megtanultak már magyarul, az orosz rubel egy ilyen 1 dinár 3 para a mai napon, a svájci frank 128 dinár 7 para, az angol font a 135 dinár 91 para, és az óceánon túli amerikai dollár a mai napon 100 dinár 95 parát ér a központi bank hivatalos árfolyam listája szerint. Jön egy zeneszó, utána pedig majd lassan jövök a jó kis lapszemlével.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
10: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.
11: 8 óra 34 perc van, kedves hallgatók, és most következik a lapszemle. De előbb azonban nézzük meg, hogy hol vannak rendőrök, honnan számolnak be rendőri tevékenységről. A Népkörnél ott vannak a rendőrök, legalábbis ezt írták 8 óra környékén a vonatkozó Viber csoportokban, valamint Ada irányába Zenta felől a körforgalomnál is ott vannak, és mérik a sebességet. 23,5 fok van Szabadkán és környékén, 28 fokig fog melegedni a hőmérséklet akkor a délutáni órákban, aztán pedig délután Szabadkát is és Vajdaság nagy részét el fogja érni akár a felhőszakadás is, ami délutánra várható. A meteorológusok szerint jégeső, szél és vihar várható. Ebből a szempontból mindenféleképpen készüljenek fel. Na nézzük, itt van már a Magyar Szó meg a Hét Nap. Nézzük meg, hogy mivel készültek a nyomtatott sajtó szerkesztői. 60 dinárba kerül a magyar szó, sétáljanak el, szépen vegyék meg. Címlap: az egyenjogúság nem kiváltság. Magyar-szerb házelnöki megbeszélést tartottak az Interparlamentáris Unió belgrádi konferenciájának margójára. Forsthoffer Ágnes és Ana Brnabić találkoztak, az országgyűlés elnökének első külföldi útja Szerbiába vezetett. Nyilatkozott egyébként a Pannon televízió stábjának is Forsthoffer Ágnes, megnézhetik a közügyekben a beszélgetést. Aztán robotinvázió üzemanyag válságban körvonalazódik az a NISZ felvásárlásáról szól tárgyalásoknak a vége. Erről is ír a Magyar Szó. Olvassák el szépen benne. A béke, diktátum és az egyház. A keresztény értelmiségi kör Trianon hatása a Magyar Egyházra címmel szervezett emléknapot a doroszlói kegyhelyen. Szakály József topolyai plébános, a kék elnök helyettese tartott előadást. Olvassák el, hogy mi hangzott el ott. Lapozok be a Magyar Szóba. Trump bizakodó, a tábornok borulátó, továbbra is zajlik a közel-keleti konfliktus, akárcsak az orosz-ukrán konfliktus, súlyos légitámadás érte Ukrajnát, tehát egy külpolitikai összeállítást olvashatnak a kitekintőben, meg a külföld rovatban a Magyar Szóban. Apropó kitekintő, konstruktív európai partner Magyar Péter és Friedrich Merz német kancellár tárgyaltak tegnap, erről is lehet részletesen olvasni a Magyar Szóban. Lapozok tovább a Napilapban, mik vannak még itt. Azt mondja, hogy idén jól járhatnak a gyümölcs termesztők, azt írja a Magyar Szó, hogy miről van szó, nem lövöm le a poént, vegyék meg és olvassák el. Itt van egy hosszabb összeállítás a tegnapi házelnöki találkozóról is. Aztán mi van még itt? Kínai elektromos autógyár épül Spanyolországban, nem semmi. Lapozok tovább. A hétvégén debütál az Art Picnic Gastrofest Óbecsén, háromnapos művészeti és gasztronómiai fesztivál érkezik a tiszaparti városba. Erről olvashatnak egy részletes összeállítást a Magyar Szóban. Aztán van itt Szabadkarovat, lehulló homlokzatok a városközpontban. Na igen, hát Szabadkán azért nem árt figyelni, amikor megyünk, ne csak a járdát nézzék, hanem főfele is nézzenek egy kicsit. Itt például most egy képet láthatunk a Vladimir Názor utcában, ahol hát egy komolyabb mennyiségű homlokzat hullott le ott a pont, ahol a járókelők szoktak menni, sétálni, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek. Ők a Halhatatlanok Társulatának új tagjai, Magyarországról van szó, elolvashatják a Magyar Szóban, hogy kik azok. Lapozok tovább, időutazás a gyerekkorunkba, retro magyar meséket és régi játékokat felsorakoztató kiállítás nyílt Zentán. Adán pedig ajándék iskolatáska az iskolakezdőknek. Ez jár, olvassák el a Magyar Szóban, hogy konkrétan miről is van szó, egy önkormányzati támogatásról. Tudásalapú szórakozás, húscsapat vetélkedett Topolyán, és az óbecsei zentai bástya csoport nyerte meg a Quiz Night 2026 vajdasági döntőjét. Ez egy abszolút szimpatikus kezdeményezés szerintem egyébként. Összeülnek fiatalok, idősek egyaránt, aztán válaszolnak kérdésekre, és eléggé tömeges rendezvény volt. Hamarosan megy napok Bács-Feketehegyen, új helyszínnel bővül a rendezvény, ugye a kiváló Bács-Feketehegy hegyi megy promotálásaként is nevezhetjük ezt. Rekordszámú játékost ad a brazil bajnokság a világbajnokságra, csütörtökön kezdődik a VB, focilázba fog égni a világ. Eléggé hülye időpontban lesznek a mérkőzések egyébként, több esetben éjszaka meg hajnalban, ugye, mivel Amerikában rendezik meg, de azért kedveztek az európai nézőknek is, lesznek este is mérkőzések, nézzenek utána egyébként, hogy mikor van. Műsorújság is a Magyar Szóban, például a Pannon Rádió, a Szabadkai Magyar Rádió, meg a Pannon TV műsorával is, és az utolsó oldalon pedig érdekességek foglalnak helyet. Képzeljék el, kínai porcelánt és csillárokat emeltek ki egy 18. századi hajóroncsból. Mennyire érdekes régészeti lelet ez. Olvassák el. Vegyék meg a Magyar Szót, 60 dinár. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a hét nappal. 70 dináros áron vásárolható meg a heti lap, ugye szerda van. A vajdasági vágta a címlapon, szerb zászló, szabadkai zászló, magyar zászló és egy lovas éppen. Egy jól elkapott pillanat a vajdasági vágtáról látható a címlapon. Lapozzunk bele, hogy mivel foglalkoznak ma szerdán a hétnaposok. Fejérvári Csongor szokás szerint külpolitikáról írt egy összeállítást az újság elejére. Aztán, hát Markovics Anna Mária kolléganőnk, Humanoid robot a száraz csap ellen című írását érdemes elolvasni, mert hogy itt nagyon komoly bejelentések érkeztek a szerb elnök kínai útja után, mert hogy robotgyár épül, humanoid robotokat fognak alkalmazni Szerbiába, hogy miről van szó, meg hogy majd alkalmaznak-e, én kivárom a végét, maradjunk annyiban. Topolya nyerte a vajdasági vágtát, természetesen a lóversennyel is foglalkoznak, és egy nagyon érdekes beszélgetés Kónya Kovács Otiliától egy interjú, a heti interjú Gabona Ferenccel, aki a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség egyik alapítója, egy jó hosszú beszélgetés cserkészetről, közösségi szerepvállalásról és minden másról, olvassák el ezt a beszélgetést. 30 éve gurul a Caprioló, Penovász Dániel Brinza Lajossal beszélgetett a kezdetekről, meg hogy hogyan jutott el a történet egészen idáig. Aztán mik vannak még? Hajdújárás kitárja a kapuit, hoppácska, igen, nagyon készülnek már a hajdújárásiak, hétvégén lesz a Durindó és a Gyöngyös Bokréta, népzenei és néptánc fesztivál, a Pannon televízióban egyébként a szombati eseményeket 14 órától követhetik, hogy mi zajlik a Gyöngyös Bokrétán, és természetesen kiemelten foglalkozunk műsorainkban a hétvégi népművészeti seregszemlével. Úgyhogy Hajdújárás pedig egy kiváló házigazdának fog bizonyulni. Én már úgy hallottam tényleg, hogy nagyon készülnek rá. Meglátjuk, sok kísérő program is lesz. Érdemes kilátogatni a hétvégén Hajdújárásra. Aztán táncra perdült a Vigadó, tudósítanak a hétnaposok a Folk Music Festről. Sokan voltak a Magyar Banda koncertjén. Juhász Gábor, korábbi kollégánk is nagyon várta már azt. Promózta is itt nekünk, hogy érdemes elmenni. Aztán Papágot a pszichológussal is beszélgettek a hétnaposok. Itt egy érdekes sztori, olvassák el mindenképpen, ha megveszik. Miről is van szó? Én határ. Én határ. Egyre gyakrabban használjuk az én határ. De mit jelent pontosan? A legtöbb ember csak akkor kezd el foglalkozni a határaival, amikor már nagyon elfáradt. Amikor újra és újra olyan helyzetekben találja magát, amelyek után kimerül, dühös vagy szomorú lesz. Amikor azt érzi, hogy túl sokat ad, miközben alig marad valami önmagára. Vagy amikor egy kapcsolatban már nem tudja pontosan megfogalmazni, hol ér véget az alkalmazkodás, és hol kezdődik az önfeladás. Abszolút érdekes kérdések, nem? Mindenképpen olvassák el Papágot a pszichológus cikkét ezzel kapcsolatban. Aztán Szakál Laura, 35 kg mínusz 12 hónap alatt. Fagyos Andreáról van szó, egy sikertörténet fogyás szempontjából, olvassák el a cikket. Ha nem tudják, hogy mit főzzenek a hétnaposok, erre is adnak tippet. Tárkonyos karfiolleves, gombaragus csirke, paradicsom saláta és málna szörpös túrószelet recept is található a hét napban. Aztán itt van a horoszkoposz, hivatás, szerelem, egészség, minden egyes horoszkóp tulajdonos megtudja, hogy mi vár ezekből a kategóriákból. Úgyhogy ezt is szépen el lehet olvasni. Aztán van itt szó vadászatról, borászati melléktermékek hasznosításáról, Hollywoodról, zenéről. Aztán Bálint Zoltánnal Tóth Tibor természetesen sporttémát is feldolgozott, a Vajdasági Birkózó Akadémia sikereit érintették ebben a cikkben. És van keresztrejtvény is természetesen, és kedves hallgatók, döbbent csend ült ki az arcomra, amikor azt láttam, hogy a hét napnak a legvégén nincs itt a férfiak kedvence, a hölgy, a mesztelen hölgy. Hát reméljük, hogy azért vissza fog ezt érni, és csak egy időszakos, mostanra vonatkozó módosítás volt. Tehát kedves férfiak, ezúttal ne hátulról kezdjék el olvasni a hét napot, mert hát ilyen eladó dolgokat találnak a szép hölgy helyett, például nem tudom, Vibrolex vibrációs lábmasszírozót adnának el önöknek, meg Belena Air Stretch nyújtó és masszázs matracot, meg ortopéd ülőpárnát, meg ilyen dolgokat. Na, lényeg az, hogy előről kezdjék férfiak is olvasni a hét napot, mert nincs most itt a hölgy. Reméljük visszatér. Jövő szerdára meg fogjuk együtt állapítani itt egyébként. Viccek azért voltak a hét napban, kiválasztottam önöknek egyet, aztán mosolyogjanak, ha úgy érzik, hogy mosolyogtató. Étteremben panaszkodik a vendég. Pincér, ebben a húslevesben nincs hús. Na és? A halászlében sincs halász. 8:44 perc van, ez továbbra is a 107,1 MHz.

Gyászjelentések következnek a Szabadkai Magyar Rádióban június 3-án szerdán. 73 éves korában elhunyt Sors Ferenc, hajdújárás, nosszai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Királyhalmi temetőben. 78 esztendős korában meghalt Petar Mackovics, Palics, 53. új utcai lakos. Temetése ma 15 órakor lesz az Alsó-Tavankúti temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, címük Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Itt pedig a hírek 9 órakor. Rendőrrel lőtt egy szerbiai állampolgár a Németország Dortmundban, majd három gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Sajtóértesülések szerint ma hajnalban az 51 éves férfi feladta magát a rendőrségen. Az eset még tegnap este kezdődött, amikor a gyanúsított felesége felhívta a rendőrséget és segítséget kért. A rendőri egységek megérkezésekor a férfi rálőtt az egyik rendőrre, majd elbarikádozta magát a lakásában a gyerekekkel, túszként tartva őket. Úgy tudni, az incidensben eltalált rendőr golyóálló mellényének köszönhetően csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A több órás ostrom után a férfi önként jött ki az épületből, ami után ellenállás nélkül letartóztatták. A lakásban tartózkodó három gyerek nem sérült meg. A Bild arról is beszámolt, hogy a gyanúsított korábban tegnap egy Dortmund étteremben okozott incidenst, ahol vendégeket fenyegetett és gázsprét használt, majd autóval elmenekült. Előrelépés történt a MOL-lal folytatott tárgyalásokban, ma várják a választ a javaslatra, jelentette be Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, a felek a napokban várhatóan visszajelzést adnak a legutóbbi szerb javaslatra. A miniszter optimista a tárgyalások lezárását illetően, amelyeket akár a hét végéig be is fejezhetnek. Az utolsó előkészületek zajlanak a hajdújáráson a 62. Gyöngyös-Bokréta és a 49. Durindó előtt. Vajdaság legnagyobb népzenei és néptáncos seregszemléjét június 6-án és 7-én rendezik meg a településen. A szervezők és az önkéntesek már a végső részleteket egyeztették tegnap este. Több mint 2300 fellépőt, valamint nagyszámú vendéget várnak a hétvégén. A színpadi programok mellett számos kísérő rendezvény is színesíti majd a hétvégi eseményt. Sport. Mind a 48 válogatott leadta a 26 fős játékos keretét a labdarúgó világbajnokságra. Változás már csak súlyos sérülés esetén lehetséges, közölte a FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A válogatottak szükség esetén, ha egy játékos súlyos sérülés szenved, cserét nevezhetnek meg, de ezt legkésőbb 24 órával az első csoportmérkőzésük előtt tehetik meg. A FIFA azt is közölte, hogy a torna legidősebb játékosa a skót kapus Craig Gordon a maga 43 évével és 162 napjával, míg a legfiatalabb a mexikói Gilberto Mora, aki 17 éves és 240 napos. A világbajnokság jövő csütörtökön kezdődik. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén már majdnem 25 fokot mérnek, 28 fokig melegkedik a hőmérséklet a kora délután.

0: néhány órákban, aztán egy hideg front éri el térségünket, a zivatar cella várhatóan Vajdaság északi részét a délutáni órákban fogja elérni. Számottevő csapadékra számíthatunk, tehát rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék eshet, villámlás, mennydörgés várható és erős szél is, úgyhogy mindenképpen érdemes erre készülni, ami az elkövetkező pár napot illeti, instabil marad az idő, elvétve záporok és zivatarok előfordulhatnak, ugyanakkor a ma délutánhoz hasonló záporos, zivataros idő nem várható térségünkben az elkövetkező napokban.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
2: A régió és a világ legfrissebb információi.
3: Itt az SMR-ben.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600, 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
7: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak.

0: Informálódjanak velünk!
1: Ablakot nyitunk a világra!
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 9 óra 10 perc van, és hát egy-két ilyen közérdekűbb információval fogok önöknek jelentkezni most, mielőtt a két utolsó témára rákanyarodnánk a napindítóban. Rendőrök vannak a Népkörnél Szabadkán, ott vannak, aki arra közlekedik, vegye ezt figyelembe mindenképpen, aztán igazából tegnap a Szabad Egyetem előtt kulcsokat találtak, úgyhogy odaadták a portásnak, a Szabad Egyetem portásának, aki esetleg magára ismer, és elvesztette ott valahol a kulcsát, az ott mindenképpen megtalálja. Akkor az egyik hallgató írta azt, hogy a kórházba nem lehet bemenni, parkolni a hátsó kapun Szabadkán, elő lehet a bejáraton a sorompónál. Izgalmas, hogy konkrétan miről van szó, nyilván azok tudják, akik rendszeresen valamilyen kezelésre kell, hogy járjanak a kórházba. Ez csak egy információ azoknak, akik esetleg most oda indulnak. És akkor menjünk hát tovább a műsorral. Zentán az ipari útról viszonylag nagy mennyiségű macskakövet szedtek fel a közelmúltban. Az önkormányzat lehetőséget látott ebben, és megszületett a terv, miszerint a városi parkban használják fel ezeket hangulatos járdák kiépítésére. A tiszamenti városban a polgárok bejelentéseire is számítanak, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy hol használódtak el leginkább a belvárosban a járdák. A munka lassan halad, de a döntéshozók szerint a folytonosság fokozatosan hozza az eredményeket. Fejős Ornella riportja következik.
3: A zentai városatyák nemrégiben a polgárok segítségét kérték annak érdekében, hogy fény derüljön arra, hol járhatatlanok már a járdák. Ezek alapján átfogó ütemterv készül. Elsőként a városi park és a belvárosi gyalogos zónák rendezésére kerül sor, de a kört az illetékesek bővíteni szeretnék. Az ipari útról felszedett macskaköveket így a város megmenti és újra hasznosítja.
4: Úgy döntöttünk a városvezetésben, hogy amennyit tudunk a macskakövekből, azt megmentünk, és kitermeltük, úgymond ezeket a macskaköveket az útból, 2000 négyzetméternyi területen. Ezeket jelen pillanatban raktározzuk, és utána első fázisban a parkba fog ezekből a macskakövekből kerülni. Az a térkép alapján, amit polgármester asszony meg is jelentetett, a már látható, kitaposott ösvényeket fogjuk ezekkel a macskakövekkel lerakni, illetve a játszótér fejlesztés második fázisa, amikor elindul, akkor oda kerül 400 négyzetméter macskakő még a parkban lévő játszótér körüli játékokra. Nyilván nem a úgymond a biztonságjövezeten belüli tartályra, hanem az köré fogjuk őket lerakni.
5: Ha általánosan kellene összefoglalni, hogyan fogadták ezt a polgárok?
4: Jól fogadták a polgárok, mert sajnos az zentai járdák állapota összességében rossznak mondható, és ez lesz az egyik első lépés annak vonatkozásában. Igaz, hogy ezek nem betonos, aszfaltos járdák, de az első lépés annak vonatkozásában, hogy ezt a helyzetet kezeljük. Hamarosan a polgárok számára közvitára bocsájtunk három utca kapcsán egy teljes felújítási, utcafelújítási programot is, aminek a járdák, tehát azokban az utcákban a járdák is beletartoznak, illetve dolgozunk azon, hogy átvegyük a környező községbe azt a pozitív gyakorlatot, amikor nem a központban, hanem a kiebbeső részeken, ugye a polgárok elkapják az anyagot, ami a járdákhoz kell, és akkor esetleg ők maguk vagy mestereket alkalmazva megcsinálják a házaik előtt a járdák. Ez működik Adán, működik Oromon, és ennek a bevezetését tervezzük mi is.
3: A felhívás után számos panasz érkezett a Népkertben észlelt problémákról is. A központi park mellett ez a terület is elsőbséget élvez.
6: A Népkertben az utóbbi időszakban visszaállítottuk a járdát, mely a teniszpályák felújítása során megrongálódott, a kivitelezővel megegyeztünk, és ő vállalta, hogy saját költségén ők megoldották a járdák visszaállítását velünk konzultálva. Tehát megbeszéltük, hova, mit tegyenek, hogy csinálják meg. Ezzel elkezdtük egy időben ugyanazt is, hogy mind a három oldalról, ahol járdával vagy úttal találkozik a Népkert, oda kapukat tettünk, lezárjuk, mert rengeteg probléma és bejelentés jött, és mi is láttuk személyes kintlétünk alapján, hogy autóval behajtanak, vízért mennek az emberek, és a játszótéren keresztül a gyerekek között ott kocsikáztak. Tehát ez nincs rendben. bárki bármit gondol, mindenkinek megvan adva a lehetőség, hogy biciklivel, bármilyen tolóeszközzel bemenjen vízé, még hogyha valaki mozgás korlátozott is, de annak nincs rendje, módja, és az elmúlt 40 évben se volt, hogy autóval, személyautóval behajtsonak a népkertbe. Az idei költségvetés módosítással bekerül a népkerti játszótér felújítási összegei is, tehát az idejében már menni fog a népkerti játszótér, amit már sokan várnak, és nagyon régóta nem történt meg ott beruházás, tehát a népkerti játszótér végre föl lesz újítva, illetve egy új fog kerülni oda.
5: Mennyire közkedvelt ez a népkert?
6: A népkert az Zentának egy fontos pontja, az emberek úgy a város központból, úgy a város többi részéről lemennek, sétálnak, játszanak, valamint azt is tudjuk, hogy ott a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnak a képzőművészeti kara, tehát a fiatalok, nagyobb, idősebb korosztályok is ott vannak a sport és rekreáció miatt, sokan edzésük után leülnek, pihennek abban a részben, az idősek is lejárnak még sétálni, tehát fontos számunkra a zentai népkert.
3: És ha már népkert, akkor a medencék kérdése mellett sem lehet elmenni. Az illetékesek már itt is elkezdték a munkálatokat.
6: A népkert keretein belül a rekreációs úszás is nagyon fontos, és a sport úszók számára, hogy a tönkrement járdát, ahogy be tudjanak járni az edzésre, azt is ővelük együttműködve felújítottuk, valamint állagmegőrző tatarozást végzünk a Fekete medencén, hogy a nyári időszakban tudják használni.
3: A kezdeményezés a polgárok jóváhagyását elnyerte. Mint mondják, ezek a város azon pontjai, ahová az emberek szívesen kimennek, jól érzik magukat és természet közelben vannak.
7: Én mindent használok, kerékpárral járok, és a kátyúkat szeretem elkerülni, és hogyha most már nem lesz kátyú, az külön öröm lesz számomra. Ami a népkertet illeti, a medencéknél különösen személyes érintettségem is van, naponta szoktam úszni, úgyhogy nagyon örülök, hogy rendbe hozzák.
5: Melyik medencét szokta leginkább használni?
7: Hát télen persze a fedettet, nyáron pedig a nyitottat, és most egy hete talán láttam, hogy elkezdődtek a munkálatok, és nagyon szurkolok nekik, hogy időben befejezzék, mert már nagyon várjuk, hogy kint úszhassunk.
8: Annak külön köszönet, hogy az ENTA város vezetősége elindult egy folyamat, hogy a gyerekek szempontját is nézi, hogy a medencék, ugyanúgy a játszóterek, ugyanúgy a községi terek felújítására próbál összpontosítani. Jelenleg.
5: Számodra mi az, ami elsőbséget élvezne így anyukaként, felnőttként?
8: Legelső szempont, hogy őszinte legyek, én azt tartom, hogy a sport, mellette ugyanúgy a játszótér, a szabadidőben töltött idő nagyon sokat számít. Ugyanúgy, ahogy az úszási lehetőség most jelenleg, hogy a kinti medencét kezdik felújítani, ez egy nagyon-nagyon nagy pont, de viszont a bent tire is ráférne, viszont nagyon nagy lehetőség az, hogy bent is tudnak télen is úszni a gyerekek. Környékben azért ez nem mondható el, hogy ugyanúgy edzőként, mint úszás, hogy van lehetőség.
3: Az önkormányzatban elismerték, hogy ez egy lassú folyamat, de folyamatos a munka. Ebből a folytonosságból pedig igazán hasznos és jó dolgok születnek, Zenta minden polgára számára.

0: Az utolsó előkészületek zajlanak Hajdújáráson a 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindu előtt. Vajdaság legnagyobb népzenei és néptáncos sereg szemléjét június 6-án és 7-én rendezik meg a településen. A szervezők és az önkéntesek már a végső részleteket egyeztették. Több mint 2300 fellépőt, valamint nagyszámú vendéget várnak a hétvégén. A színpadi programok mellett számos kísérő rendezvény is színesíti majd az eseményt. Balázs Zita a mikrofonnál.
1: Idén Hajdújárás ad otthont a sereg szemlének, így a helyiek már gőzerővel készülnek a hétvégére. A falubeliek és a környék önkéntesei összefogva hónapokon át közösen dolgoztak az előkészületeken.
2: Ez egy hatalmas munka, megmondhatom Hajdújárás számára, de hát mi szeretjük a nagy dolgokat, szeretjük a nagy munkát, és én azt gondolom, hogy helyt fogunk állni, sőt, biztos vagyok benne, hogy helyt fogunk állni. Most per pillanat egy utolsó megbeszélés zajlik a segítőkkel. Nagyon sok segítőnk van, hála jó Istennek, és nagyon jó ezt látni, hogy ilyen nagy összetartás van a faluban és a környéken is, mert nem csak a faluból, hanem a környező települések is jönnek segítők, és ez nagyon jó, örvendetes számunkra. Minden a helyére fog kerülni, az biztos vagyok. Most még nem minden van úgy, ahogy kell, de minden helyére fog kerülni. Nagyon szépen szépült a falunk, azt látjuk, hogyha végig sétálunk az utcán, akkor itt főleg a központban, akkor mondhatjuk azt, hogy kicsit átrendeződött is, és örülünk ennek.
1: Egy ilyen nagyszabású rendezvény komoly logisztikai feladatot jelent. Nagy György János a szombati programok koordinálásáért felel. Mintegy 30 fellépő csoportért felelős, ami nagyjából 600-700 ember összehangolását jelenti.
3: Eddig, hogy úgy fogalmazzak, kötelezettségvállalásból állt eddig a fesztivál, de most, hogy itt vagyunk a fesztivál hetén, illetve a hétvégén megtörténik a fesztivál, így egyre jobban izgulunk, persze ezt is pozitívan mondom. Várjuk nagyon a fesztivált, illetve várjuk az embereket, a külsős embereket is, és hogy minél többen látogassanak el és nézzék meg.
1: A Gyöngyös Bokréta és a Durindó már a héten kísérő programokkal egészül ki Hajdújáráson. Csütörtökön kiállítás, megnyitó és szabadtéri filmvetítés szerepel a programban. Pénteken pedig a Tükröz zenekar koncertje és a Tátor Ján zenekarral közös táncház folytatja a sorozatot. A rendezvény fő eseményeire szombaton és vasárnap kerül sor, amikor több száz fellépő és több ezer látogató érkezik a vajdasági magyar népzene és néptánc legnagyobb sereg szemléjére.
4: Szombaton lesz itt a Gyöngyös Bokréta, amikor már délelőtt folyamán meg fognak érkezni ide a tánc együttesek, az iskolában fogják őket fogadni, ott fognak beöltözni, és onnan 14 órakor fog indulni a menet a falu központja felé. Ez egy nagyon-nagyon színes menetre lehet számítani, hiszen ugye a 30 tánc együttes, ugye egy vajdaság minden tájáról, már az is egy nagyon színes forgatag lesz, de ez kiegészül délvidéki betyárokkal, akik majd ostorcsattogtatást fognak bemutatni, mindenféle helyi egyesületnek a produkció is látható lesz, tehát ez a felvonulás is már egy nagyon színes és egy nagyon gyönyörű forgatag lesz, majd jön ugye a hivatalos megnyitó, itt a futballpályán kerül megrendezésre majd a Gyöngyös Bokréta, itt lesz fél hatig menni fog a Gyöngyös Bokrétának a programja, tehát váltakoznak az együttesek, legjobb vajdasági táncütesek itt lesznek, a legjobb zenekarok itt lesznek, tehát igazából egy nagy színvonalú néptáncos műsorra lehet számítani, majd lesz egy órás szünet fél hat magasságában, akkor a helyiek mutatkoznak majd be, illetve a testvértelepülések mutatkoznak majd be abban a műsorban. Majd folytatódik a Gyöngyös Bokréta egészen fél nyolcig, és utána pedig a Szalonna is bandája zenekar fog muzsikálni szintén itt a futballpályán felállított színpadon, ami egy hatalmas színpad lesz, gyönyörű technikával, LED kivetítővel, tehát igazából egy nagyon-nagyon modern és magas színvonalú produkció lesz majd itt. A Szalonna koncert után pedig táncház lesz itt a kultúrotthonnak az udvarában.
1: A számlá egy hatalmas esemény az egész falu számára. Szalai Eszter, a Durindó koordinátora elmondta, hogy a falubeliek szívesen segítenek a szervezésben és az előkészületekben, mert büszkék arra, hogy a falu történetében először rendeznek náluk ilyen nagy eseményt.
5: A Durindó napja az úgy fog kinézni, három helyszínen fog lenni. 9 órakor kell érkezni, az iskolába gyülekeznek, ahol az iskola termeit fogják használni, és egy sátor lesz felállítva, ahol majd öltözni tudnak a megjelentek, és utána fél 11-kor lesz egy szentmise a templomban, majd 12 órakor lesz a hivatalos megnyitó, és fél 1-kor párhuzamosan két helyszínen fog történni a fellépés, a templomba és a kultúrotthonba.
1: A szervezők szerint ritka alkalom, hogy ennyi csoport egyszerre egy helyszínen látható Vajdaságban. Ezért a rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál a közönség számára, hogy részese legyen ennek a színes kavalkádnak.
4: A végén pedig lesz egy ilyen kis záró ünnepség, amivel bezárjuk a Gyöngyösbokrétát és a Durindót, és én azt gondolom, hogy a rengeteg kísérő programmal ugye itt lesz közel 70 kézműves kirakodó itt az utcákon, a főutcán, lesznek gyermekfoglalkozások, lesz csónakázási lehetőség, lesz kocsikázási lehetőség, a tájházat lehet látogatni. Tehát akinek túl sok idő lenne az, hogy most itt egy 3-4 óra hosszát üljön a lelátón és nézze a produkciókat, az ki tud kapcsolódni. Itt az udvarban szintén Laci konyha lesz felállítva, rengeteg finomságot tud a hajdújárások, híresek arról, hogy kiváló birkapörköltet, még marhapörkölteket tudnak, még sülteket tudnak készíteni. Tehát enni, inni is lehet, nagyon kiváló borászok lesznek majd itt, szintén itt a kultúrotthonnak az udvarában. Tehát már csak eleve lesz itt egy fesztivál hangulat. Ezek a produkciók, amik a Gyöngyösbokrétának a produkciói, ezek pedig egy hatalmas értéket jelentenek, hiszen a Gyöngyösbokrét és a Durindó Vajdasági Magyarság talán legszínesebb és legtömegesebb fesztiválja, és én azt hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy a Kárpát-medencében ilyen nincs, hogy egy egész régiónak minden csoportja itt legyen egy helyen, két nap alatt, és ezt lehet nézni, tehát ilyen nincs a világon sehol. Tehát ezt ki kell használni, a Szabadka környékeiknek el kell idejönni, és részt venni ebben a színes kavalkádban, ebben a forgatagban.
1: A Gyöngyösbokréta és a Durindó a Vajdasági Magyarság egyik legnagyobb és legsokszínűbb kulturális fesztiválja, ahol az egész régió néptáncos és népzenei együttesei mutatkoznak be két nap alatt.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
3: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
4: A főszereplő maradt a régi
2: belemet.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Celebration nóta volt a címe az előző nótának. Nem, jó, ebbe belekeveredtünk egy kicsit. Na mindegy, lényeg az, hogy Celebration. Nagyon jó, ünnepeltünk, akárcsak Panna ünnepelt. Mit ünnepelt a Panna? Itt van egyébként a Csernai Panna, ő betöltötte 25-öt, nagyon boldog, 3 nappal ezelőtt, úgyhogy neked szólt ez a nóta. Szia!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Így igaz! Nemrég volt a születésnapom, és nagyon-nagyon örülök, boldog vagyok.
0: Szereted különben a születésnapodat?
1: Igen, én a születésnapokat imádom, és nem csak a sajátomat, nehogy úgy tűnjön, hanem a születésnap szerintem az egy nagyon jó dolog.
0: Mert ugye vannak olyan emberek, akik nem szeretik a születésnapjukat.
1: Igen, nem is értem.
0: És újszá, az hagyjuk már a születésnapot, meg van, aki örül, akkor ezek
1: szerint nagyon,
0: ez a
1: Én nagyon szeretem a születésnapokat.
0: Na és mesélj már, hogy fogsz ünnepelni.
1: Hát figyelj, a napján nyilván elhívtam a barátaimat, tortáztunk, hoztak ajándékot.
0: És más volt a nap, amikor fölkeltél, akkor ez az, ma van a születésnapom, de jó, akkor nézzük a Facebookot, hogy kiköszönt,
1: hát, igen, egyébként ez vicces, de igen, nagyon sok üzenet érkezett, és ezt nagyon köszönöm is mindenkinek. Nyilván, tehát, hogy visszaírni mindenkinek a Facebookon, az lehetetlen. Mindig megfordul a fejembe, hogy na majd kikapcsolom.
0: Ó, én kikapcsoltam.
1: Igen?
0: Persze, mert hogy
1: így, ne jelenjen meg.
0: Pontosan így van, ne jelenjen meg, mert nem tartom őszintének azt a sok üzenetet.
1: Igen.
0: És akkor ilyenkor tényleg azok írnak, akik tudják, hogy mikor van a születésnapod, és akkor jól esik. Régen én is ezt nagyon éltem egyébként, és aztán így fogtam, és így átalakítottam, először csak teszt jelleggel, hogy akkor kikapcsoltam, hát nyilván lecsökkent, aztán 10-ére vagy 5-ére, tehát nagyon kevesen írnak, de azok akkor tudják, hogy akkor.
1: Igen, de egyébként ez azért érdekes, mert mondjuk tavaly én is szintén kikapcsoltam, de anyukám kitett egy képet velem Facebookra,
0: és onnantól kezdve igazából nyomta, boldog pandinapot.
1: Igen, ez egy érdekes dolog.
0: Na, megvolt akkor a bulizás, kicsi bulizás, cuki bulizás hétfőn, hétvégére lesz-e valami? Mondtad itt, hogy halpaprikás, ez nálatok itt
1: hát
0: azért.
1: Hát majd meglátjuk, remélem,
0: divat.
1: Hogy összejön.
0: Innen is üzenjük az otthoniaknak, hogy főzzenek egy halpaprikás.
1: Igen, apukám már szerintem vágja a hagymát hozzá.
0: Teljes.
1: Mindig apukám készíti a születésnapomra a halpaprikást, anyukám pedig egy cheesecake tortát, tehát ez egy
0: Bravo.
1: Ilyen bevált módszer már így, hát egy 3-4 éve ez az egy ilyen elvárás, hogy ez legyen a születésnapomra, és akkor ez így meg is történik, és akkor eljönnek a bátyámék, nagyszüleim, úgyhogy
0: no, hát akkor ez egy tartalmas hét.
1: Igen, hát reméljük, hogy összejön, meglátjuk.
0: Sőt, még itt a kis szerkesztőségben is van már valami kis eszem, viszont úgy tűnik, hogy innen én leteszem a lantot, megyek oda egyenesen táplálkozni valami finomat, nagy korán keltem. Na de Panna, az nem azért van itt, kedves hallgatók, hogy elbeszélgessünk az itt a lájtos dolgokról, hanem hogy te vagy igazából a Mozaiknak a házi asszonya, na mesélj el.
1: Így igaz. Hát a Mozaikban lesz a stúdió vendégünk.
0: Na.
1: Mégpedig Varga Diósi Viola, az MCC, ugye Matthias Corvinus Kollégium szabadkai kirendeltségének az igazgatónője érkezik hozzánk, és beszélgetünk a júniusi programokról.
0: Na, az lesz bőven
1: mi minden, egyébként. Igen, hogy mi minden lesz. Majd pedig, hát 5. alkalommal szervezik meg a társasjátékok éjszakáját. Nem tudom, mennyire szoktál társasjátékozni.
0: Igen, társas
1: egyébként. Van kedvenced?
0: Biztos, hogy jó. Én a stratégiákat szeretem. Uh-huh. Az ilyen Katán, meg,
1: igen,
0: meg a Rizikó.
1: Azt mi is nagyon szeretjük.
0: Meg nagyon jó dolgok. Mondjuk az ember nem érgelő, hogy ez egy kicsit olyan alapsztori, de azért az a gyerekkorban teljesen jó.
1: Igen.
0: Szóval nagyon jó a téma, mert hogy és nagyon támogatandó az, amit itt csinálnak különben, mert egy gyakorta szerveznek ilyen esteket, ilyenről lesz szó itt is.
1: Így van, tehát az a lényeg ennek az egész eseménynek, hogy ehhez a társasjátékok éjszakájához hozzá kapcsolódott idén a Szabadkai Társasjáték Klub is, úgyhogy majd a részleteket pontosan Szabó Attila szervező fogja elmondani, hogy ez hogy fog pontosan kinézni, milyen rendezvényről van szó,
0: milyen
1: társasjátékok lesz.
0: Igen,
1: úgyhogy meglátjuk. Valamint még arról is beszámolunk, hogy ugyebár évtizedek óta működik a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban az Olás Sándor képzőművészeti szakkör, Boros György, az Olás Sándor képzőművészeti szakkör vezetőjével Teca néni beszélgetett, úgyhogy ez is egy érdekes beszélgetés.
0: Abszolút, ő már ott egy jelenség a népkörben a festészet, a művészet kapcsán. És ezen kívül?
1: Ezen kívül beszéljünk róla, rovatunk is van, amelyben pedig Nagy Gergely lesz a vendég, hiszen az első vajdasági humorfesztivál győztese, úgyhogy erről beszélgetett vele Mecserik Anita, még a televíziós szubjektív műsorban, és ezt fogjuk majd itt a beszéljünk róla műsorban.
0: Na, az nem rossz beszélgetés lett egyébként.
1: Igen, nagyon jó
0: volt hallgatni, úgyhogy teljesen jó. És akkor, hogyha Mozaik véget ér, utána jön.
1: Na, ki jön?
0: A Manóba. Múltkor éppen azon gondolkodtam, mondtam is itt reggel az elektronikai átverések kapcsán, hogy Manó Bának ellopták a profilját, ugye volt egy ilyen,
1: igen,
0: talán egy héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt, és akkor ugye nevébe írtak különböző személyeknek, és én is kaptam Manó Bától üzenetet, hogy megadom el a telefonszámomat,
1: igen,
0: és szíveket.
1: Ez volt. Igen, igen, nekem ez is ennyire. Ez volt.
0: És az a durva, azon gondolkodtam el, hogy Manó Bát nagyon sokan szeretik, és nyilvánvalóan őt ostromolják a Facebookon is valamilyen módon, és sok idős ember is, és hányan beleszaladhattak vajon ebbe az átverésbe, és mennyire fontos az, hogy ne figyeljünk oda minden egyes üzenetre, és ne adjunk meg semmilyen számot senkinek sehol, semmilyen módon. No de, most elkalandoztunk egy picit, picit, de hogy ebből a szempontból ez érdekes, Manó Bá jön, és teljesíti a zenei kívánságokat, úgyhogy mindenki jól érezheti magát majd itt a 107,1-en. No de addig... Óránként hír összefoglalók is lesznek, Dédi Zuzanna főszerkesztő asszony érkezik, és szépen megszakítja Pannát, meg aztán Manó Bát nem, mert az már 16 órakor a hír összefoglalók véget érnek híradóval, úgyhogy én az önök helyében mindenképpen a Szabadkai Magyar Rádióval tartanék a folytatásban is. 10 órakor jön a hír összefoglaló, és akkor utána jön Pancsival a jó kis mozaik, elég sok tartalommal, úgyhogy én búcsúzok, ő üdvözli önöket, úgyhogy köszönjük szépen, hogy bejöttél ide a kis napindítónak a végébe. Beszéljük át, hogy ki volt itt önökkel. Farkas Ervin volt a jó zenék felelőse, DJ-skedett privátban, és DJ-skedik, meg itt is DJ-skedik. Ő nem fog most lelépni, hanem marad itt Pannával akkor a délutáni órákig. A mai műsor megálmodója, mindig azt szoktam mondani, hogy Kasszoli Violetta kisasszony volt, csak már nem Kasszoli, meg nem is kisasszony, hanem Rafek Violetta, ugye, mert hogy megházasodott kedves kolléganőnk, és én pedig Bálint Csaba vagyok voltam. Jövő hétfőn is találkozunk, meg szerdán is, és képzeljék el, a jövő hét az utolsó hét, amikor napindító van, utána elmegyünk a nyári rásra, hogy szoktuk mondani. Úgyhogy használják ki még az elkövetkező pár nap napindítós reggeleit mindenképpen a jövő héten, meg ezen a héten. Közben elmegy a hangom, ez azt jelenti, hogy hallgassak el. Úgyhogy jó rádiózást kívánok mindenkinek, köszönjük, hogy velünk tartottak, és folytassák velünk a napot itt a 107,1 MHz-en.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannon Rádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 10 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Előrelépés történt a MOL-lal folytatott tárgyalásokban, várják a választ a javaslatra, jelentette be Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, a felek a napokban várhatóan visszajelzést adnak a legutóbbi szerb javaslatra. A miniszter optimista a tárgyalások lezárását illetően, amelyeket akár a hétvégéig is befejezhetnek. Újabb nagy tüntetést jelentettek be az újvidéki egyetemisták. A demonstrációt június 20-án tartják Újvidéken, ismertették az újvidéki természettudományi és matematikai kar hallgatói közösségi oldalukon. A program részleteit, az időpontokat és helyszíneket, valamint a felszólalók nevét később közlik. Azt írták, nem állunk meg, folytatjuk, találkozunk Újvidéken június 20-án. Ez a megmozdulás lehet az első olyan nagyobb diáktiltakozás, amely a május 23-ai belgrádi Szlávia téri demonstráció után tartanak. Újvidéken legutóbb november 1-én volt hasonló, az újvidéki vasútállomás előtetője leomlásának évfordulóján. Hamarosan elkezdődik Zentán a városi park rendezése és a belvárosi gyalogos zónák rendbetétele. A fejlesztések a népkertben már nagyban folynak. Az illetékesek azon dolgoznak, hogy a járdák járhatóak legyenek minél hamarabb. A tervek között szerepel az is, hogy a lakosokkal együtt szeretnék rendbetenni a járdaszigeteket egész Zenta területén, amikor is a munkát a lakosok végzik el, míg az anyagot az önkormányzat biztosítja. A Zöldhajú Lány című legendás rockoperát vetítették le tegnap este a Livka Sándor Árt moziban Szabadkán. A vetítés egyben emlékest is volt Jónás Gabriella színésznő tiszteletére. Lengyer Gábor és Gobbi Fehér Gyula Zöldhajú Lány című rockoperáját 1981-ben mutatták be Szabadkán. A főszerepet Jónás Gabriella alakította, aki a darab után országszerte ismert lett az akkori Jugoszláviában. Az előadás azért vált legendává, mert 1981 egyben olyan dolgokat vitt színpadra, amelyek akkoriban szinte elképzelhetetlenek voltak a Vajdasági Magyar Színházban. A darabot a Szabadkai Népszínház mutatta be, a rendező pedig Vicsek Károly volt.
6: Sport.
7: Rajongóikkal közösen ünnepelték meg a vasárnap megszerzett szerb bajnoki címet a Szabadkai Spartakusz kosárlabda klub játékosai kedden este Szabadka központjában. A csapat játékosai lovaskocsikkal érkeztek meg az eseményre, ahol hatalmas tömeg és hangos ováció fogadta. A szurkolók kisváros, nagy bajnokok feliratú transzparensekkel és hangos ovációval ünnepelték a sportolókat. A leglelkesebb drukkerek Spartakusz mezben érkeztek az eseményre. A tömegben ünnepelt Predrag Kanácski is, a Szerb Kosárlabda Szövetség főtitkára külön gratulált a szabadkai sportolóknak. Az országos siker különösen nagy jelentőséggel bír a város számára, hiszen legutóbb 70 évvel ezelőtt fordult elő, hogy nem belgrádi csapat hódította el a bajnoki címet.
6: Időjárás.

0: Szabadkán és környékén 26 fok van, változóan felhős és instabil idő várható ma, délelőtt nagyrészt még száraz időszakok lesznek napsütéssel, a nap közepétől viszont eső, zápor és akár zivatar is kialakulhat. A csúcsérték 24 és 29 fok között alakul ma.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: A legjobb retrózenék társaságában.
3: A 107,1 MHz.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
6: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
10: Reklámot hallottak.

0: Ajánló következik.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélie Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével. Vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban. Időjárás.
2: Kultúra.
1: Határhelyzet.
2: Sport.
1: Közérdekű információ.
2: Közélet.
3: Részletről részletre.
0: Mozaik.
4: Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, szerda van, június 3-a, a kerékpározás világnapja. Hát ez a nap az egészséges életmód és a tiszta környezet szimbóluma, de egyben egy olyan nap is, amikor felhívják a figyelmet arra, hogy a kerékpárosok a legkiszolgáltatottabb közlekedők eszközé tartoznak, és hát ezért különösen fontos, hogy az egymásra való odafigyelés, a szabályok betartása az utakon. Hát a szakemberek szerint az 5 kilométeren belüli utakat érdemes kerékpárral megtenni, hiszen ez az egyik legpraktikusabb és legegészségesebb közlekedési forma, és azért valljuk be, a kerékpár sokszor, vagy hát gyakran gyorsabb, mint az autó, főleg ha a nagy forgalom van a városban, így hát ezért érdemes talán a biciklit választani, amikor hosszabb, esetleg kicsit hosszabb utakra megyünk távolabb így a városban, nem pedig mindig az autót. Egyébként Clotilde, Tilda és Cecília névnapja van, köszöntöm őket névnapjuk alkalmából, és természetesen szokásomhoz híven a születésnaposokat is. Na de ma jó zenék mellett több érdekes témával is készültem a Mozaikra. Megtudhatják, milyen programok várják az érdeklődőket júniusban a Szabadkai MCC-ben. Ennek kapcsán Varga Diósi Viola, az intézmény igazgatója érkezik majd a stúdióba. Majd hát idézőjelben ellátogatunk a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központba is, ahol már több évtizeden működik az Olás Sándor képzőművészeti szakkör. Boros Györggyel, az Olás Sándor képzőművészeti szakkör vezetőjével hallhatnak egy beszélgetést. Emellett pedig 5. alkalommal szervezik meg a Társasjátékok éjszakáját. Az eseményhez idén a Szabadkai Társasjáték Klub is csatlakozott. A résztvevőket, hát versenyek, nyeremények, és hát egész estés játékélmény várja. Na majd a részletekről a szervező mondja el a fontos tudnivalókat, és hát minden mellett érkezem még árfolyammal, időjárás jelentéssel, közérdekű út- és határhelyzeti információval is, így hát tartsanak velem ebben a pár órában, amennyiben pedig van hozzászólásuk, megjegyzésük, üzenetük a műsorhoz, írják meg SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Műszaki munkatárs Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot, tehát 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061 1 999 393-as, vagy pedig 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 1 999 393, vagy pedig 065 2 999 393. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot, tehát 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q8 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk
1: a 107,1 MHz-en.
2: 10 óra 40 a pontos idő, és most egy közérdekű információval érkezem, hiszen tegnap Zorka helyi közösségben zajlott a tavaszi nagytakarítási akció, és ma is ott folytatódik. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken tették ki, mégpedig a Zorka és az Erdőd utca találkozásánál, a Batajnica és a Balzák utca sarkán, a Petár Popovics Aga és az Alexa Kokics utca találkozásánál, de a Proletár Brigádok utca és a Zombori utca kereszteződésében, valamint még szintén a Proletár Brigádok, viszont a Zorka utca sarkán, de a Proletár Brigádok és a Dr. Bodrogbári Ferenc utca kereszteződésében is megtalálhatók a konténerek, valamint a Jókai Mór utca és a Kolumbusz Kristóf utca találkozásánál. A konténergyűjtés ma délután 5 órától kezdődik, holnap pedig Kisbajmok helyi közösségben folytatódik az akció.

Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, hát változóan felhős és instabil idő várható ma az időjósok szerint. Délelőtt nagy rész száraz időszakok lesznek napsütéssel, a nap közepétől viszont eső, zápor és akár zivatar is kialakulhat, helyenként rövid ideig tartó heves viharokra is számítani kell, sőt, jelentős mennyiségű csapadék, néhol jég és erős szél kísérheti a legintenzívebb záporokat. A maximális hőmérséklet Szabadkán és környékén 26-27 fok körül alakul, ami pedig az orvos meteorológiát illeti, kettős fronti hatásban lesz részünk, emiatt mind a hideg, mind a meleg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Elsősorban fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek, de tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat, és a füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszullét is jelentkezhet. Viszont ami még azt is illeti, hogy a záporok és zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Ugyanakkor tompaságot, fáradékonyságot és dekoncentráltságot is tapasztalhatunk a mai napon, valamint romlik a hő és komfortérzetünk, és a felhősebb, borongósabb tájakon, majd főleg délután, hát ott lehangoltabbak, kedvetlenebbek lehetünk. Mi most itt a Mozaikban újabb órát zárunk, megtudhatják a következő órában, hogy milyen programok várják az érdeklődőket júniusban a szabadkai MCC-ben. Ennek kapcsán Varga Diósi Viola, az intézmény igazgatója érkezik a stúdióba, így hát ne menjenek messzire, kerek órán hírek, utána folytatjuk a Mozaikot.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A szerbiai általános és középiskolák közül több intézménybe bombafenyegetés érkezett e-mailben ma. A bejelentések nyomán a diákokat elővigyázatosságból evakuálták az érintett iskolákból, miközben a rendőrség és az illetékes szolgálatok megkezdték az épületek átvizsgálását, írja a 192.rs. Az esettel kapcsolatban egyelőre nem közöltek további részleteket. Ahogyan több szerbiai oktatási intézményben, ugye a bácskertesi József Attila általános iskolában is bombariadó volt, Csikó Sándor igazgató megkeresésünkre elmondta, hogy most is úgy zajlott minden, ahogyan az elmúlt években már többször előfordult. A kupucinai József Attila általános iskola és más környékbeli intézmények fenyegető e-maileket kaptak, amelyek azonban minden esetben, így ezúttal is alaptalan riasztásnak bizonyultak. Összehangolt rendőrségi akció során egy ideiglenes tábort és 5 illegális migráns találtak Belgrád környékén, közölte a szerb belügyminisztérium. A hatóságok tájékoztatása szerint az előállított személyek feltehetően Afganisztánból származnak. A migránsokat a belgrádi rendőrkapitányságra szállították. Az illetékes szervek továbbra is vizsgálják az eset körülményeit és folytatják az ügyben szükséges intézkedéseket. Rendőr előtt egy szerbiai állampolgár a németországi Dortmundban, majd 3 gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Sajtóértesülések szerint ma hajnalban az 51 éves férfi feladta magát a rendőrségen. Az eset még tegnap este kezdődött, amikor a gyanúsított felesége felhívta a rendőrséget és segítséget kért. Úgy tudni, az incidensben eltalált rendőr golyóálló mellényének köszönhetően könnyebb sérüléseket szenvedett. A több órás ostrom után a férfi önként jött ki az épületből, ami után ellenállás nélkül letartóztatták. A lakásban tartózkodó 3 gyermek nem sérült meg. Halálos tűz pusztított Új-Delhiben. A tűzoltóknak 37 embert sikerült kimenteni, de legalább 20 ember életét vesztette. A tűz az indiai főváros déli városrészében található étteremből terjedt el, helyi idő szerint szerda délelőtt. A tüzet azóta sikerült eloltani, de az okát egyelőre nem tudják, közölték a helyi illetékesek.
3: Sport.
4: A szerb bajnoki cím megszerzését ünnepelte tegnap este Szabadkán a Spartacus kosárlabda csapata. A játékosok lovaskocsikon érkeztek a város központjába, ahol hatalmas tömeg fogadta őket. A rendezvényen a város fiatal sportolói és a sikeres röplabda csapat is bemutatkozott, majd a bajnoki trófeával színpadra léptek a kosárlabdázók. A szurkolók transzparensekkel és hangos ünnepléssel köszöntötték kedvenceiket. A Spartacus történelmi sikert ért el, hiszen 70 év után először nyert el a szerb bajnoki címet nem belgrádi csapat.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 28 fok van, ma helyenként rövid ideig tartó heves viharokra is számítani kell, délután. Jelentős mennyiségű csapadék, néhol jég és erős szél kísérheti a legintenzívebb záporokat.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók,

0: Konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Bizony júniusban sem maradnak programok nélkül azok, akik szeretnek tanulni, fejlődni vagy érdekes előadásokon részt venni. A Szabadkai Matthias Corvinus Kollégium, azaz az MCC számos eseménnyel készül a nyár első hónapjában is. Most a részletekről Varga Diósi Viola, az intézmény igazgatója mesél nekünk. Korábbi ismerettségünk gyanánt tegeződni fogunk, így hát szia Viola, köszöntelek itt a Mozaikban.
5: Szervusz, köszönöm a meghívást.
4: Hát kezdjük azzal, hogy eseménydús lesz a június. Milyen programokkal készültök?
5: A június első fele az, ami igencsak eseménydúsnak mutatkozik, ugyanis a képzési programok mellett 4 nyilvános eseményünk lesz meg a következő 2 hétben. Az első eseményünk most szombaton lesz Zentán, színpadon Innen és túl, életútbeszélgetés Kautsky Armand színművésszel. Kautsky Armand már egy pedagógus konferencián előadónk volt itt Szabadkán a Városházán, és akkor fogalmazódott meg bennünk az, hogy egy olyan életút van mögötte, és nem csak az a hang, amit ugye mindenki ismer, ami mindig visszaköszön mindenfelől, Kautsky Armand hangja, nem csak az úriember, akit mindig látunk, és élőben Kautsky Armand talán még inkább ezeket a karakterejeket viseli magán, de olyan életút, annyi történet a saját életén bemutatva, akár a színház világa, akár a komolyabb történelmi események, amik az életében megtörténket, ő megélt, és a szó nagybetűs értelmében megélt, hogy ez egy beszélgetést megérne. És ennek az apropója az, hogy megjelent egy életrajzi könyv Kautsky Armandról, és ez a könyv lesz az alapja ennek a szombatesti beszélgetésnek, ahol egy nagyon kedves színművésznő, Eluremina lesz a házigazda, ő fog beszélgetni a művész úrral. Ez egy nyilvános esemény, tehát szombat este 6-kor Zentán a kis zsinagógába szervezzük ezt meg, és Kautsky Armand, hogyha már eljön a Vajdaságba, akkor nem csak egy napra jön. Holnap június 4-én Trianon évfordulójára emlékezünk, a Nemzeti Összetartozás napja lesz, és mi ennek apropóján a Szabadkai Zsinagógában szervezünk egy előadói estet, ahol Kautsky Armand mond verseket, olyan verseket, amelyek nemzetről, hazaszeretetről szólnak, és hogy ezt még izgalmasabbá tegyük, csatlakozik hozzá Farkas Izsák hegedű művész. Tehát ez egy érdekes együttműködés, a zene, a versek, és hát nem utolsó sorban a helynek a hangulata, illetve ennek az emléknapnak az érzelmi túlfűtöttsége az, ami jellemezni fogja ezt a vasárnap esti, szerintem igazán különleges programot. Úgyhogy mindenkit biztatnék, hogy aki emlékezni szeretne, aki szeretné egy kicsit elcsöndesedve megélni ezt a szomorú évfordulót, illetve az emléknapot, akkor jöjjön el vasárnap este 7-kor a Szabadkai Zsinagógába, és vegyen részt ezen a közös megemlékezésen. És aztán, hogy kicsit a szakma fele is forduljunk, ugye az MCC elsősorban tehetséggondozó alapítvány, és a tehetséggondozás a gyerekekkel történő foglalkozások mellett az MCC-s szülőknek is szervezünk állandó jelleggel előadásokat. És ez alkalommal dr. Hevesi Krisztina, egyetemi docens, sport- és egészségfejlesztő szexuálpszichológus lesz az előadónk. Egy nyilvános esemény, ami az MCC-s szülőknek is, illetve bárki érdeklődőnek szól. És ez a beszélgetés a kamaszkorról szól, illetve arról, hogy egy kamasz hogyan tud egészségesen viszonyulni azokhoz a változásokhoz, amelyek az ő lelkében, a testében is lejátszódnak. Nyilván nem könnyű a kamaszok élete egyébként sem, és most itt ebben a digitális világban a sok olyan fölösleges információ, ami befolyásolja az ő érésüket, akár a lelkük, akár a fizikai, vagy a szexuális érésüket, ezek kihívások elé állítják őket is, és a szülőknek szeretnénk ebben ezzel az előadásra egyfajta támpontot adni, hogy lehet ehhez viszonyulni, hogy lehet egészségesen kezelni, úgyhogy biztatok mindenkit, szülőket, tanárokat, vagy mindenki mást, akit a téma bármilyen módon érdekel és megérintett, hogy jöjjenek el erre az előadásra június 9-én, tehát jövő kedden kerül sor a Szabadkai MCC-ben. Illetve még egy utolsó, a nyár zárása zárása előtt egy utolsó nyilvános eseményünk lesz, de ez már fesztivál hangulatban, ugyanis becsatlakoztunk a Zentai Tisza Virág Fesztiválba is egy előadással, mégpedig Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője fog előadást tartani Nézzünk a jövőbe, Egészség 2040 címmel. Ez egy olyan előadás, olyan téma lesz, ami az egészségtudatosságról, a tudatos életvezetésről fog majd szólni, és arról, hogy a körülöttünk lévő mesterséges intelligenciát, azt a sok appot, azt a sok információt, ami az egészség megőrzéssel kapcsolatosan jön velünk szembe, hogyan tudjuk megszűrni, és hogyan tudjuk ezeket a lehetőségeket a saját magunk hosszú távú fizikai és mentális egészségének a megőrzésének a szolgálatába állítani, és egyfajta víziót is be fog mutatni Györfi Pál, hogy milyen lesz 2040-ben az egészségtudatosság, vagy milyen lesz, úgymond, hogyan látja, hogy milyen lesz a fizikai és mentális állapotunk a mostani információk tükrében, tehát egy érdekes előadásra számítunk tőle is, illetve még egy olyan eseményre szeretném fölhívni a figyelmet, ami már a középiskolás programhoz kapcsolódik, ugyanis még zajlanak a jelentkezések a fiatal tehetség programba, illetve a középiskolás programba is, és szervezünk egy nyílt klub délutánt azoknak a középiskolásoknak, a mostani nyolcadikosoktól kezdve, akik már ősztől a középiskolába iratkoznak, a negyedik osztályosokig, ahol előadásokat hallgathatnak meg, és a lényeg, hogy megismerjék az MCC működését, ismerjék magát a középiskolás programot, azokat a lehetőségeket, amelyeket biztosítunk. Ez most épp egy önismerettel foglalkozó előadás lesz. Egy nyelvész, Bartusz Dobosi László lesz az előadó, aki a nyelvi kompetenciákról, a nyelv és a gondolkodás kapcsolatáról fog előadást és workshopot is tartani. Úgyhogy bíztatom a szülőket is, hogy
4: ez egy nyílt nap is
5: nyílt
4: valójában.
5: Nap, tehát nyugodtan el lehet jönni akár a szülőknek is, de a diákoknak is. Nézzék meg első kézből, tájékozódjanak, és hogyha van kedvük, akkor még megtehetik és jelentkezhetnek egész június hónap folyamán az MCC középiskolás programjába, illetve a fiatal tehetség programba is június 30-ig lehet jelentkezni, ahova az ősszel 5. osztályba induló kisdiákokat várjuk majd.
4: Mielőtt még beszélgetnénk a jelentkezés részleteiről, egy picit még az előadásokról szeretném megkérdezni. Nagyon inspirálóak az előadások, ugye nyíltak ezek az események, de kell-e előre regisztrálni, vagy csak el kell menni az eseményre is, tehát vagy helyjegyet foglalni, erre gondolok igazából?
5: Minden előadásunk ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Tehát mi arra kérjük a közönséget, hogy a vajdasági MCC vajdaságként a Facebookon keressenek rá az intézményünkre, és itt megtalálják a jelentkezéshez szükséges linket, vagy pedig a telefonszámot, hogyha linken keresztül nem tudnak bejelentkezni, akkor a telefonszámunkat is megtalálják ott, és tudnak jelentkezni, de hogyha valaki eljön, és nincs regisztrálva, akkor is részt tud venni. Tehát egy jelenléti ív az, amit a szabályaink szerint mindenki alá szoktunk iratni, tehát nyugodtan jöjjenek akkor is. Bár abból a szempontból nekünk a szervezés-tervezés szempontjából jó előre tudni,
4: hogy
5: készüljünk,
4: igen.
5: Így van.
4: Ugyebár rengeteg esemény lesz júniusban, és ha jól tudom, egy pályázat is van az MCC-ben, ami 10-ére vonatkozik, azaz a szecesszió világnapjához. Erről is egy picit beszéljünk, hogy mi ez a pályázat, kiknek szól, miről van szó pontosan?
5: Szabadka város önkormányzatából kerestek meg bennünket, ahogy az összes többi szabadkai kulturális intézményt is, vagy legalábbis a legtöbbeket.
4: Mert tehát nagyon jó az együttműködés. Tehát én azt veszem észre, hogy így beszélgetünk, és mondtad, hogy Tisza Virág Fesztivállal is ugye együttműködtök, akkor itt is lehet sorolni most akkor a városi önkormányzatot, szóval ez is
5: igen,
4: nagyon...
5: Igen, tehát amikor az MCC-t építeni kezdtük itt 2 évvel ezelőtt, akkor én azt tűztem ki a zászlónkra, hogy mi minden jobban épüljünk bele a vajdasági magyar társadalom szöveteibe. Tehát nem az a jó dolog, hogyha most jövünk és így megjelenünk ugye az önálló programokkal, képzésekkel, de Vajdaságban nagyon sok jó kezdeményezés van, nagyon sok értékes fesztivál van, az intézményeink szépen működnek. Tehát mi nem egy konkurenciaként jelenünk itt meg, vagy próbálunk nem úgy megjelenni, hanem akivel lehet együttműködni, és így egymást erősíteni is. És hogyha beszélünk erről, vagy ha van erről egy néhány mondatot elmondhatnék, tehát ugye Szabadkán kívül még 4 helyszínen állandó jelleggel szervezzük meg a nyilvános eseményeket, Zomborban, Nagybecsreken, Újvidéken és Zentán, és mindenhol nagy múltú intézményekkel, szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot. A Szórványban ez különösen fontos, ugyanis ezeknek a szervezeteknek egy olyan programkínálatot tudtunk elvinni, amit ők nehezebben tudtak elérni. Olyan előadókat, amelyeket lehet, hogy nem ismertek megkockáztatni, úgymond, hogy lesz ennek közönsége, és hál' Istennek lett. És ezzel az intézmények olyan közönséget tudtak behozni a falaik közé, akik egyébként lehet, hogy még soha nem jártak, vagy nem szoktak menni, de ezáltal ők is részesei lettek ezeknek. Igen. A nagymúltú, hagyományőrző egyesületeknek, intézményeknek. Úgyhogy ez számunkra nagyon fontos, és emiatt is megtisztelő a szabadkai önkormányzat megkeresése, hogy az MCC is kapcsolódjon be a szecesszió világnapjába. És mi gondolkoztunk, hogy mivel tudnánk mi hozzájárulni. Nálunk sok fiatal van, a fiatalok másképp kommunikálnak, és innét jött az ötlet, hogy egy ILC videó pályázatot hirdessünk meg, ahol a szecesszió értékeit, az épített örökséget, de akár a tárgyi örökséget be lehet mutatni, de nem csak MCC-seknek szól, sőt, ez egy nyílt pályázat, tehát mi a lebonyolítói vagyunk ennek a pályázati fölhívásnak, tehát bárki jelentkezhet, akinek van egy sajátos meglátása, van egy kedves szecessziós épülete, tárgya, akár története, étele, ruhája, amit be tudna, hogy be szeretne mutatni egy ilyen kis videó keretében, és ezt mi fogadjuk, lesz egy bírálóbizottság hozzáértő emberekből, művészettörténészekkel. Beszéltük ezt meg, és egy díjazás is várható, ugyanis a szecesszió világnapján június 10-én a szabadkai önkormányzat egy tanácskozást is szervez, és a tanácskozás keretében a Szabadkai Városi Múzeumban fogjuk ezeket a díjakat kiosztani.
4: Van-e valamilyen megkötés, hogy milyen hosszú lehet a videó formátum? Elég csak egy telefon?
5: Elég csak egy telefon, tehát hogyha valaki előkapja a telefonját, és egy ilyen dinamikus mozgásban lévő kis videót készít el, az is tökéletes. Tehát igazából úgy szeretnénk a szecesszióra tekinteni, hogy nem egy halott dolog, hanem az, ami itt él, ami az életünk része. Naponta elmegyünk a szép díszítésű ablak keretek mellett, a kapuk előtt, megcsodáljuk nap mint nap a városházát, a zsinagógát, de nagyon sok olyan rejtett kincs van, amit lehet, hogy nem is veszünk észre, már pusztul, nem tudunk róla. Tehát ezeknek a fölkutatása is érdekes, és nem csak Szabadkában gondolkozunk, tehát ugyanúgy vannak szecessziós épületek, tárgyak máshol is, tehát Zombor, Nagybecskere, Magyarkanizsa, Zenta, ahol ilyen emlékek fölelhetőek, tehát bármilyen témával, bármilyen épülettel, tárggyal lehet úgymond pályázni, tehát elkészíthető ez a kis videó.
4: És akkor ezt gondolom az MCC oldalára kell elküldeni, vagy az e-mail címre?
5: A szabadka@mcc.hu címre várjuk ezeket a kis videókat, mégpedig június 7-e vasárnap délig.
4: Igen.
5: Ez a határidő.
4: Jó, hát akkor még van egy kis idő, aki érez affinitást, az mindenképp vegyen részt ebben a Reels videó pályázatban. És amiről már kicsit beszélgettünk, hogy ugye lehet még jelentkezni az MCC-be, itt mondjuk el, hogy hogyan történik ez, mi kell ehhez, kik jelentkezhetnek pontosan, kik azok, akiket ti vártok, van-e valamilyen követelmény?
5: Egy mondatot itt a jelentkezés előtt elmondanék, tehát biztosan a hallgatók közül is többen hallották azt, hogy az MCC házatáján arról szólnak a hírek, hogy az MCC megszűnik. Itt tény, hogy bizonytalanság van az alapítvány működés, a jövőbeli működésével kapcsolatosan, de itt nem föltétlenül arról van szó, hogy a teljes alapítvány, a tehetséggondozás meg fog szűnni. Itt most egy jogi egyetnemértés van, úgymond, és az MCC közhasznú feladatokat ellátó alapítványként működik most, de keressük annak a módját, hogy alapítványként a tehetséggondozás hogyan tud megmaradni a Vajdaságban, a Kárpát-medencében, tehát ez itt teljesen a teljes MCC-s hálózatot érinti, és ezért ezek a hírek ne vegyék el a kedvét a szülőknek, a diákoknak, tehát mi azon dolgozunk és tervezzük a következő iskolaévet is, és ahogy azt mondtuk, a Fiatal Tehetségprogramban a harmadik évfolyamunkat indítjuk indítjuk meg idén ősztől, tehát a negyedik osztályt végzők jelentkezhetnek most hozzánk egész Vajdaságból. A számukra június 30-a jelentkezési határidő, és szeptember első vagy második hétvégéjén lesz a kiválasztási folyamat. Tehát ez a kiválasztási folyamat egy olyan összetett képzési programnak a része, ahol az IQ-t, tehát az intelligenciát, az EQ-t, az értelmi intelligenciát, a kooperációs képességet, a szókincset, illetve a kreatív rajzolást is mérni fogják a szakavatott szakemberek, akik Budapestről érkeznek. Lesz egy beszélgetés is minden kis diákkal, és akkor ebből a sok-sok fölmérésből fog majd a végén kikristályosodni az a 25 főt tartalmazó rangsor, akiket fölveszünk, de ne vegye el ez a kedvét senkinek, ugyanis a FIT klubok is működnek, tehát a Fiatal Tehetségprogram 25 kiválasztottjába be nem kerülő diákok, akik jelentkeztek, az év folyamán minden második héten FIT klubon vehetnek részt, ami azt jelenti, hogy azt az anyagot, amit a 25 diák megkap szombaton hosszabban, alaposabban, ezt ők is megkapják péntek délutánonként, rövidítve ugyan, de hasonló módon az élmény, a figyelemfölkeltés az ő esetükben is megtörténik. A középiskolásoknál is lehet jelentkezni, sőt ott folyamatos a jelentkezés, igazából egész évben él a felület, de náluk június végén már várható, hogy a mostanra bejelentkezetteknek már lesz egy meghallgatása is. Itt a fölvételi egy hosszabb beszélgetésből áll. Ezen a beszélgetésen olvasunk, ezen a beszélgetésen mindenféle kérdésekről diskurálunk, megnézzük, hogy milyen a szókincse a diáknak, szintén itt is az együttműködés, az ő érdeklődése, az érdeklődési köre az, ami minket kifejezetten érdekel. Tehát, ahogy azt mondani szoktuk, nem az a fontos, hogy ő egy színkitűnő bizonyítvánnyal jöjjön be, hanem hogyha látjuk benne azt, hogy vannak olyan témák, van benne egy olyan fajta elhivatottság, ami tehetséget és értéket jelent, vagy kiemelt ez a tulajdonság nála, és érdeklődés is, akkor mindenképpen az MCC-ben van a helye, ugyanis ott kaphat olyan impulzusokat, olyan lehetőségeket, ami ezt benne meg tudja erősíteni, és igazából ez a cél. Tehát nem kész embereket várunk, hanem azt, hogy egy teret adunk, ahol biztonságos környezetben, ahol jó szakembereknek a támogatásával tudnak fejlődni, és megtalálják azt, ami őket valóban érdekli, és ami ők igazán ki tudnak aztán később bontakozni.
4: Viola, én a legjobbakat kívánom. Ez egy nagyon szép lezárása a beszélgetésnek. Remélem, hogy még jelentkeznek a diákok, és az eseményekre is sokan ellátogatnak. Köszönöm, hogy megosztottad velünk a júniusi program kínálatot és minden egyéb információt. A hallgatóknak akkor ajánljuk, hogy kövessék az MCC Szabadkai Központjának felületeit a legfrissebb tudnivalókért.
5: Köszönöm a lehetőséget, és mindenkit szeretettel várunk.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.

Az emberek együttestől szólt a Tábortűz című zeneszám. Lassan dél, búcsúzunk a délelőtti óráktól. Hamarosan híradó hallható itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Majd a folytatásban szó lesz a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ Olás Sándor képzőművészeti szakköréről. Boros Györggyel, a szakkör vezetőjével hallhatnak egy beszélgetést. Emellett pedig 5. alkalommal szervezik meg a társasjátékok éjszakáját. Az eseményhez idén a Szabadkai Társasjáték Klub is csatlakozott. Ennek az eseménynek a részleteiről is beszámolok majd önöknek. Szabó Attilát kapcsolom majd telefonon. Valamint 14 óra után beszéljünk róla rovatban Nagy Gergellyel, az első vajdasági humorfesztivál győztesével beszélgetünk a humorról, a színpadról és a legjobb poénokról. Na de jó ebédhez szól a nóta, mondja a mondás, és mi ha nem is okvetlenül nótázunk, de a legjobb slágereket elhozzuk önöknek ma is, így hát tartsanak velünk a folytatásban is.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomában. Emlékezzünk meg együtt Trianon

0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: 12 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna a híradó témáiból. Bombafenyegetés érkezett több szerbiai általános és középiskolába. Szabadkára látogatott Fostoffer Ágnes. A szabadkai Spartakusz kosárlabda klub bajnokait ünnepelték a városban. Következnek a részletek. A szerbiai általános és középiskolák közül több intézménybe bombafenyegetés érkezett e-mailben. A bejelentések nyomán a diákokat elővigyázatosságból evakuálták az érintett iskolákból, miközben a rendőrség és az illetékes szolgálatok megkezdték az épületek átvizsgálását, írja a 192.RS. Az esettel kapcsolatban egyelőre nem közöltek további részleteket. Ahogyan több szerbiai oktatási intézményben, úgy a bácskertesi József Attila általános iskolában is bombariadó volt. Csikó Sándor igazgató megkeresésünkre elmondta, hogy most is úgy zajlott minden, ahogyan az az elmúlt években már többször előfordult. A kupucinai József Attila általános iskola és más környékbeli intézmények fenyegető e-maileket kaptak, amelyek azonban minden esetben így ezúttal is alaptalan riasztásnak bizonyultak. Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott Fostoffer Ágnes. A Magyar Országgyűlés elnökét dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke fogadta a párt székházában. Pásztor köszönetet mondott a magyar házelnöknek, hogy folytatva a több évtizedes hagyományt, a magyar állami tisztségviselők szerbiai hivatalos útjukat rendszerint Szabadkán fejezik. A találkozón Juhász Bálint, a VMS intézőbizottságának elnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett. Újabb nagy tüntetést jelentettek be az újvidéki egyetemisták. A demonstrációt június 20-án tartják Újvidéken, ismertették az Újvidéki Természettudományi és Matematikai Kar hallgatói közösségi oldalakon. A program részleteit, az időpontokat és helyszíneket, valamint a felszólalók nevét később közlik. Azt írták, nem álltunk meg, folytatjuk. Találkozunk Újvidéken június 20-án. Ez a megmozdulás lehet az első olyan nagyobb diáktiltakozás, amely a május 23-ai belgrádi Szlávia téri demonstráció után tartanak. Újvidéken legutóbb november 1-én volt hasonló az újvidéki vasútállomás előtetője leomlásának évfordulóján. Összehangolt rendőrségi akció során egy ideiglenes tábort és 5 illegális migráns találtak Belgrád környékén, közölte a szerb belügyminisztérium. A hatóságok tájékoztatása szerint az előállított személyek feltehetően Afganisztánból származnak. A migránsokat a belgrádi rendőrkapitányságra szállították. Az illetékes szervek továbbra is vizsgálják az eset körülményeit és folytatják az ügyben szükséges intézkedéseket. Váratlan tragédia rázta meg tegnap a csantavéri lakosságot. Egy közismert helyi KZB furcsa körülmények között életét vesztette a jugoszláv néphadsereg utcában. A szomszédság egy része idegenkezőségre gyanakszik, míg mások úgy vélik, önkezőleg vetett véget életének a férfi. A délelőtti órákban nagyszámú rendőri egység és helyszínelők érkeztek az utcába. Mecserik Anita riportja.
2: Beszámolók szerint lövés hangja zavarta meg a csendet kedre Viradóra Csantavére, a jugoszláv néphadsereg utcában. A szokatlan zajra több környékbeli lakos is felfigyelt, értesültünk a helyszínen.
3: Tegnap hajnalban 3 órakor arra ébredtem fel, hogy valami nagyot buffant.
4: Mikor?
3: Tegnap, nem az éjjel, hanem tegnap. De a kutyák is szoktak itt a pince tetején ugrálni, még hát jó van kutya, azt mind behalasztik a szobába, a fönt vagyok. Mást nem. Egyszer annyit mondott, hogy

0: Nem tudják, hogy ő milyen ember.
1: Az elhunyt KZB-re egy helyi lakos férje talált rá, miután a férfi hosszabb ideje nem adott életjelet magáról. Információink szerint korábban rendszeresen tartották a kapcsolatot, ezért vált gyanúsá helyzet.
2: 2-3 ilyen jó ismerős, ilyen lányok is, az én lányom is, mit tudom én, aki szeretett vele beszélgetni, még mindenről beszélgettek, meg mit tudom én, és akkor úgy máma nem bírt el kell lépni telefonon. És akkor a lány hívott, írt, anya, mert ő Pécsen van most, írt, hogy anya azt mondja, hogy a tesót nem bírjuk, mert tesónak kíta, nem bírjuk elérni a tesót, nem elérhető. Én gyorsan megnéztem a telefonom, hát már 20 órája nem elérhető. Fölhívtam a férjemet, mondom neki, hogy hát hol dolgozol, elé bírsz ugrani a Bélához, hogy megnézz, hogy mi van. És akkor, mikor eljött, kinyitta a kaput, bement, minden nyilva volt, még minden úgy állt, ahogy nem volt főtúrva semmi. És akkor aztán telefonált, hogy azt mondja, Béla meghalt.
1: Miután kedd reggel nyilvánosságra került a haláleset híre, a szomszédok arról számoltak be, hogy KZB-t még előző nap bevásárlótáskákkal látták hazatérni, és semmi szokatlant nem észleltek rajta. Egy közeli ismerőse ugyanakkor elmondta, hogy az elhunyt az utóbbi időben nyugtalanabbnak tűnt, és többször is arról beszélt, hogy úgy érzi, valaki követi őt.
3: Aki Magyarország vált, mint egy két zacskóval hoz ennivalót, az este fejbe lüvi magát, az egy kicsit értelmetlen. Hát egy az, hogy az ennivaló megromlik. Mi lesz a kutyákkal? Nem is említette, hogy ha bajba vagyok, akkor kutyáit vegyem át.
1: A helyiek, a lakosság és a szomszédok is döbbenten fogadták a hírt, ugyanis senki sem számított erre a halálesetre. Elmondásuk szerint az illető egy pozitív személyiség volt, akit sokan szerettek a faluban, aktív közösségi életet élt, illetve eseményeket szervezett. Nemrég autót vásárolt, a kertjét és a házát rendezgette, tehát semmilyen jel nem utalt arra, hogy komolyabb problémával küzdene. Egyesek viszont elmondták, hogy az utóbbi időben egy kicsivel ingerültebbé és visszahúzódóbbá vált, és még a cigarettára is rászokott, ami korábban nem volt jellemző. A helyszínen több rendőr és helyszínelő is dolgozott, az illetékes hatóságok azonban egyelőre nem közöltek hivatalos információt az esettel kapcsolatban. Nem megerősített értesülések szerint a férfi halálát lövés okozhatta. A környéken megoszlanak a vélemények, egyesek elképzelhetőnek tartják az öngyilkosságot, míg mások, akik közelebbről ismerték KZB-t, úgy vélik lehet alapja annak, amit korábban a környezetének is említett, miszerint valaki követi őt. Emiatt többen felvetik az idegenkezőség lehetőségét is. A nyomozás folyamatban van.
4: Sport. Szurkolóikkal közösen ünnepelték meg a vasárnap megszerzett szerb bajnoki címet a szabadkai Spartakusz kosárlabda klub játékosai tegnap este a város központjában. A csapat játékosai lovaskocsikkal érkeztek meg az eseményre, ahol hatalmas tömeg és hangos ováció fogadta őket. Balázs Zita beszámolója.
5: A bajnokok bemutatkozása előtt a szurkolók megismerhették azokat a fiatal sportolókat is, akik a jövő sikeres kosárlabdázói lehetnek. A fiatalokat Natasa Alexic is köszöntötte. A Városi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja hangsúlyozta, hogy Szabadka a sportvárosa, amely mindig kiemelkedő eredmények elérésére törekszik. Elsősorban szeretnék gratulálni a röplabdázóknak és a kosárlabdázóknak. Ezt nem volt könnyű végignézni, sem a csarnokban rendezett kupameccset, sem a vasárnapi mérkőzést, különösen akkor, amikor a hosszabbítás következett. Nyugodtan, lazán néztük a meccset, de amikor jöttek a hosszabbítások, az nagyon izgalmas volt. Nekem csak az volt a sajnálatos, hogy nem te voltál az, aki a mérkőzést vezette. Úgyhogy nagy gratuláció mindenkinek, ami a szabadkai sportot illeti. Maguk is látják, hogy az újságok hasábjai mindig jó eredményekkel vannak tele. Ez nem is lehetne másképp, hiszen mi a sportvárosa vagyunk. Szabadka központja megtelt szurkolókkal, akik a kisváros nagybajnokok feliratú transzparensekkel és hangos ovációval ünnepelték a bajnok sportolókat. A leglelkesebb drukkerek Spartakusz mezben érkeztek az eseményre. A tömegben ünnepelt Predrag Kanacki is. A Szerbiai Kosárlabda Szövetség főtitkára külön gratulált a szabadkai sportolóknak. Még egyszer hangsúlyozom, hogy óriási megtiszteltetés és öröm számomra, hogy szerbiai bajnokként köszönthetem önöket, és Remélem, hogy ez nem egyszeri alkalom lesz, hanem a jövőben is bárhol, ahol lehetőségük lesz rá, még több sportsikert és trófeát hoznak városuknak. A fiatal sportolók és a szintén sikeres felnőtt röplabda csapat bemutatkozása után a színpadra szólították a Spartacus kosárlabda csapatának tagjait is. A sportolók a bajnoki trófeával vonultak fel a színpadra, ahol külön köszönetet mondtak szurkolóiknak és mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak sikerükhöz. Vladimir Jovanovics, a csapat vezető edzője hangsúlyozta, hogy a Spartacus nem áll meg, hiszen a jövőben is szeretnének minél több trófeát a magasba emelni. Tényleg szerencsés voltam, hogy megfelelő embereket választottam. Vagy talán a körülmények is úgy alakultak, vagy végső soron lehet, hogy Isten rám nézett, és ő választott engem. Ezért szívből köszönöm, hogy engem és mindannyiunkat itt megjutalmaztak ezzel a trófeával, amelynek ma örülhetünk. Az országos siker különösen nagy jelentőséggel bír a város számára, hiszen legutóbb 70 évvel ezelőtt fordult elő, hogy nem belgrádi csapat hódította el a bajnoki címet.
4: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Megújult a Magyar Kanizsa Község Vállalkozóinak Általános Egyesületének székháza, és ugyancsak Magyar Kanizsa, megjelentek a kérészek a Tisza Magyar Kanizsai szakaszán, jönnek a részletek. Megújult székházzal gazdagodott Magyar Kanizsa Község Vállalkozóinak Általános Egyesülete a korszerűsített vállalkozói képzőközpont ünnepélyes megnyitóját tartották tegnap. Az egyesület egyébként több mint 400 tagot tömörít és továbbra is aktív szerepet vállal a helyi vállalkozói közösség fejlesztésében. Korom Sarolta tudósít.
6: Korszerű környezetben folytathatja munkáját az egyesület, a szervezet székháza teljes körű felújításon esett át, megújult a tetőszerkezet, a padlózat, valamint kicserélték a nyílászárókat is. Az épület felújításának értéke meghaladta 7 millió dinárt. Domonkos János, Magyar Kanizsa Község Vállalkozóinak Általános Egyesületének elnöke.
7: A második rész pedig az informatikai eszközök, illetve a bútorzat beszerzése, az pedig 2,4 millió dinárba került. Ezek az összegek ki vannak fizetve, természetesen az önkormányzat hatható segítségével, tehát tulajdonképpen az elvégzett, amit önök látnak itt, vagy amit látunk, ez teljes mértékben ki van fizetve a vállalkozóknak.
6: A beruházás nem csak az egyesület számára jelent előrelépést, hanem a helyi vállalkozói közösség fejlődését is szolgálja. A projekt megvalósításához a helyi önkormányzat is jelentős támogatást nyújtott. Fejsztámmel Róbert, Magyar Kanizsai polgármester.
8: Természetesen ez egyike azon ipaprojekteknek, amiket az önkormányzat öndíszel és előfinanszírozással is támogatta, hiszen azt tudjuk, hogy az Európai Uniós pályázatoknál egyrészt biztosítani kell 15%-os öndészt minden pályázathoz, másrészt pedig meg kell előlegezni minden aktivitást, és a pénzek, ha minden jól megy, akkor utólag visszaérkeznek. Ez egy szomszédsági program, projekt, aminek az értéke majdnem 200 ezer euró, és amint látjuk, az egyik fő tevékenysége az volt, hogy teljes mértékben megújuljon a székház.
6: A projekt azonban ezzel még nem ért véget. A harmadik szakaszban a szakmai képzések kerülnek előtérbe. A vállalkozói képzőközpontban a helyi vállalkozók számára román nyelvtanfolyamot szerveznek, ezzel is segítve a határon átnyúló üzleti kapcsolatok bővítését és a munkaerőpiaci együttműködések erősítését.
4: A Zöldhajú Lány című legendás rock operát vetítették le a Livka Sándor Árt moziban tegnap Szabadkán. A vetítés egyben emlékest is volt az elhunyt Jónás Gabriella színésznő tiszteletére. Balázs Andrea riportja.
9: Lengyel Gábor és Gobbi Fehér Gyula Zöldhajú Lány című rock operáját 1981-ben mutatták be Szabadkán. A főszerepet Jónás Gabriella alakította, aki a darab után országszerte ismert lett az akkori Jugoszláviában. A Zöldhajú Lányt gyakran emlegetik az első magyar nyelvű rockoperák egyikeként, de hogy az első volt-e, arról a szakmai vélemények nem teljesen egységesek. Abban viszont egyetértés van, hogy a Vajdasági Magyar Színház és Zene történet egyik meghatározó előadása volt. Lengyel Gábor zeneszerző.
10: Ez musicalnek készült, és a Vicsek Károly úgy gondolta, hogy ez musical fog lenni, akkor mondtam, hogy miért lenne a rock opera. És akkor így kezdődött, hát mindent beleadtam, ugye meg a zenészek is úgy szintén, a színészek, az énekesek. Úgyhogy érdekes munka volt. Ez most már pontosan 45 évvel ezelőtt történt.
9: A zöldhajú lány azért vált legendává, mert 1981-ben olyan dolgokat vitt színpadra, amelyek akkoriban szinte elképzelhetetlenek voltak a Vajdasági Magyar Színházban. A darabot a Szabadkai Népszínház mutatta be, a rendező pedig Vicsek Károly volt.
11: Amikor Szabó István meghívott, hogy hát lenne kedvem valamit rendezni a színházban, én akkor egy Róma és Júliát mondtam, hogy ezt egy átírnánk egy ilyen úrilány és egy munkás fiú történetére.
9: A történet egy drogfüggő fiatal lány belső világát és küzdelmét dolgozta fel, ami már önmagában is merész témának számított a 80-as évek elején. Az emlékesten Szabó Hangya Teréz beszélgetett az alkotókkal.
4: Topolyán rendezték meg a quiznight.hu vajdasági döntőjét, amelyen több mint 20 csapat mérte össze tudását. A verseny egy 9 hónapon át tartó bajnokság lezárása volt, amelynek végén kiderült, kik Vajdaság legjobb kvízjátékosai. Dudás Dániel és Fackovics Melissa beszámolója.
12: A quiznight.hu az angol száz országokban népszerű pub quiz, vagyis kocsma quiz magyar nyelvű változata. A játék lényege, hogy a csapatok különböző témakörökből, egyebek mellett történelemből, földrajzból, sportból, zenéből és filmekből kapnak kérdéseket, amelyekre közösen kell megtalálniuk a helyes válaszokat. Ronyec Csilla.
13: Olyan jó, hogy így az embernek az agya így egy idő után így rááll ezekre a képrejtvényekre, tehát megmozgat bennünket szellemileg, meg jó kis csapat van, általában állandó felállással működünk, mindig vannak úgymond vendégjátékosok, tehát mindig szívesen látunk bárkit, általában 5-6-an vagyunk, nagyon élvezzük ezt a hétfő estéket.
12: Az esemény különlegessége, hogy a csapatok több országban és több helyszínen egyszerre játszanak ugyanazzal a kérdéssorral, és egy online platformon követhetik, miként alakul az összesített tabella. Tomik Nimród, szervező.
14: Itt Vajdaságban is nagyon szeretik ezt, 15-16 évvel ezelőtt Topolyán is igen népszerű volt, utána egy néhány éven keresztül nem volt, és 3 évvel ezelőtt elevenítettük fel újra a quiznightot. Nagyon sikeres volt, kezdetekben 12-3 csapat játszott csak Topolyán, ami nagyon jó számnak számít. Most 5-6 csapat van, aki minden hétfőn részt vesz a játékokon, és úgy gondoltuk, hogy megszervezzük a vajdasági döntőt is.
12: Az idei finálé különlegessége volt, hogy a játékot személyesen vezette Barta Álmos, a quiznight.hu alapítója, aki 2009-ben indította útjára a kezdeményezést.
15: A kocsokhíz ez egy nagyon izgalmas műfaj, mert arról szól, hogy az emberek tudás alapon szórakozni próbálnak. Arról szól, hogy összejönnek barátok, kollégák, munkatársak, családi alkalmak tudnak lenni, és megpróbálnak a lehető legtöbb kérdésre helyes választ adni. Van egy verseny mögötte, aminek most a döntőjét fogjuk megnézni, pont egész évben történik egy ilyen pontgyűjtés, aminek van egy első helyzetje, meg második helyzetje, de alapvetően akik évek óta járnak, és itt vannak olyan csapatok, akik 10 éve járnak minden héten. Szerintem egy idő után átalakul ez egy olyan dologgá, hogy oké, versengünk egymással, de azért érezzük jól magunkat, tanuljunk valamit.
12: Vajdaságban Szabadkán, Magyarkanizsán, Zentán és Topolyán rendszeresen szerveznek ilyen vetélkedőket. A szeptembertől májusig tartó bajnokság során a csapatok pontokat gyűjtenek, a legjobbak pedig a magyarországi döntőben mérkőzhetnek meg egymással.
4: Megjelentek a kérészek a Tisza-Magyarkanizsai szakaszán, a vízhőmérséklete közel 23 fok, és egyelőre minden időjárási feltétel adott ahhoz, hogy kezdetét vegye a nem mindennapi természeti csoda. Az első hímrovarok vasárnap jelentek meg, azóta pedig már a nőstények is folyamatosan bújnak elő. A rövid ideig tartó, ám de igen látványos főrajzás már nem várat sokat magára, mondta Sarnyai Csaba, Magyarkanizsai természet és vadőr.
16: Nagyon sok minden tényező befolyásolja ezeknek a kis üsszárnyú rovaroknak a rajzását, úgymond a metamorfózisát, de én úgy gondolom, illetve a víz hőmérséklete, valamint a külső környezet is azt diktálja, hogy talán ott az az ötödike és tizedike között.
4: Sport. Mind a 48 válogatott leadta a 26 fős játékos keretét a labdarúgó világbajnokságra. Változtatás már csak súlyos sérülés esetén lehetséges, közölte a FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A válogatottak szükség esetén, ha egy játékos súlyos sérüléseket szenved, cserét nevezhetnek meg, de ezt legkésőbb 24 órával az első csoportmérkőzések előtt tehetik meg. A FIFA azt is közölte, hogy a torna legidősebb játékosa a skót kapus Craig Gordon. Gordon lesz a maga 43 évével és 162 napjával, míg a legfiatalabb a mexikói Gilberto Mora, aki 17 éves és 240 napos. A világbajnokság jövő csütörtökön kezdődik. A pontos idő 12 óra 20 perc, híradónkat hallották.
17: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 27 fok van, helyenként rövid ideig tartó heves viharokra is számítani kell délután. Jelentős mennyiségű csapadék, néhol jég és erős szél kísérheti a legintenzívebb záporokat. Június első harmadáig marad a változékony időjárás, a napsütéses és a felhős időszakok váltakoznak majd, emellett időnként esőre, valamint helyi záporokra és zivatarokra kell majd számítani.
18: Friss hírek minden órában.
19: Szabadkai Magyar Rádió.
20: 107,1 MHz.
19: Reklám következik.
21: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
22: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
23: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
22: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
23: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
22: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Reklámot hallottak.

0: csak keményen. Rockzene szól a rádióból. SMR 107,1.
1: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
2: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
3: Június 3-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 40 para, 100 forint 33 dinár 4 para, a svájci frank 128 dinár 7 para, az angol font 135 dinár 91 para, az amerikai dollár pedig 100 dinár 95 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
2: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

12 óra 40 a pontos idő, Pannoner TV műsorismertető következik. Ha kíváncsiak arra, hogy mi minden lesz látható a mai napon a TV képernyőjén, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fit percek, majd tanuljunk szervül, és 17 órától pedig közelkép, benne a zentai birkanyíró és birkafőző főverseny. Erről láthatnak egy szép kis összefoglalót. Majd megszokhatták, hogy 17 óra 30 perctől híradó, utána 18 óra után pedig természetesen közügyek hírháttér műsor. 19 órától szubjektív, majd kalamár is. 19 óra 30 délbánát ízei, a Pannoner TV közkedvelt főzőműsora. És 20 órától pedig ismét híradó lesz látható a Pannon televízióban. Utána jó formában egy egészségügyi magazin, majd 21 óra után jövő projekt, egy tudományos magazin, és mivel szerda van, így a szerda esti koncert sorozat sem maradhat el 21 óra 40-től, végül pedig 23 óra után közügyek, hírháttérműsor ismétlés és híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén. Látom, most jöttek az információk a különböző csoportokba. Közlekedők, figyelem, az értesítések szerint a Spártáknál rendőri ellenőrzésre lehet számítani, és Bajmokon is vigyázzanak a sofőrök, ott is rendőri ellenőrzésre hívják fel a figyelmet. Így hát vezessünk óvatosan, körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: 12 óra 49 a pontos idő. Nézzük, mi kerül terítékre a különböző mozikban itt a térségben, ugyebár Palicson és Szabadkán is. Palicson az Abázia mozi már várja az érdeklődőket a mai napon is. 18 óra 30 perctől magyar szinkronnal tekinthetik meg az Ördög Prádát visel 2 című filmet a nagy teremben. Meryl Streep főszereplésében és Anne Hathaway főszereplésében, hogy izgalmas film. Ha látták az első részt, akkor szerintem a másodikat is érdemes lehet megnézni. Én még nem láttam, de nagyon kíváncsi vagyok. Lehet, még ma el is megyek megnézni. Minden esetre, ami a másik két mozit illeti, egyébként az Abázia moziban még számos más film is megtekinthető, természetesen más nyelven is, szerb nyelven, de magyarul most jelenleg az Ördög Prádát visel 2 című látható, valamint a Star Wars film is kijött már, és régóta mondhatjuk, úgyhogy az is megtekinthető a moziba, de itt vannak még a horrorok is, gondolok itt a Hisztériára, vagy a Horrorra akadva című amerikai komikus horrorfilmre. Úgyhogy az Euro Cinema City moziban pedig csütörtökön és pénteken 17 órakor, szombaton és vasárnap pedig 11 órakor egy német-cseh animációs film szerb szinkron változatát játsszák, majd a Bálna dal című filmet, a Hisztéria filmet pedig szombattól egészen szerdáig, mindjárt 16 óra 54-től, és itt van még az Univerzum védelmezői című amerikai akciófilm is, az pedig csütörtöktől szerdáig 18 óra 30 perctől, valamint a Backrooms című amerikai horrorfilmet is bemutatják, az pedig péntektől vasárnapig 23 órakor. Ami a Livka Sándor Art mozit illeti, csütörtöktől szerdáig 20 óra 15-kor a Backrooms című amerikai horrorfilm szerepel a repertoáron. Érdemes tehát megnézni, hogy milyen filmek láthatóak a moziban, és bizony megnézni ezeket a filmeket, garantált a jó szórakozás, úgyhogy ez is egy jó kis program lehet mindenki számára. De mi most a Mozaik utolsó előtti óráját zárjuk, érdemes maradni a folytatásban is, hírek kerekórán, majd pedig utána a Mozaikban szó lesz a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ Olás Sándor képzőművészeti szakköréről. Boros Györggyel, a szakkör vezetőivel hallhatnak egy beszélgetést, emellett pedig 5. alkalommal szervezik meg a társasjátékok éjszakáját. Az eseményhez idén a Szabadkai Társasjáték Klub is csatlakozott. Ennek az eseménynek a részleteiről beszámolok önöknek, majd Szabó Attillát, a Vajdasági Társasjáték Klub alapítóját kapcsolom telefonon. Tartsanak velünk mindenképp a következő órában is.

0: Reklám következik.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
4: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
4: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
4: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
2: Társadalmi célú felhívást hallgatóságának
4: támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.

0: Itt Susanna. Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott Forsthoffer Ágnes. A Magyarország gyűlés elnökét dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke fogadta a párt székházában. Pásztor köszönetet mondott a magyar házelnöknek, hogy folytatva a több évtizedes hagyományt, a magyar állami tisztségviselők szerbiai hivatalos útjukat rendszerint Szabadkán fejezik. A találkozón Juhász Bálint a VMS intézőbizottságának elnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett. Az Erasmus Plus program 2028 és 2034 közötti időszakáról szóló jelentés vitáján vett részt árnyék jelentéstevőként az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának ülésén Vicsek Anna Mária, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselője. Felszólalásában üdvözölte az Európai Bizottság döntését, amely lehetővé tette a korábban kizárt magyar egyetemek újbóli részvételét az Erasmus Plus programban. Kiemelte a tagjelölt országok részvételének jelentőségét, mint fogalmazott az Erasmus Plus, nem csak oktatási program, hanem hozzájárul a fiatalok európai tapasztalatszerzéséhez és az uniós csatlakozásra való felkészüléshez is. Ez különösen fontos Szerbia és a vajdasági magyar közösség szempontjából is. A szerbiai általános és középiskolák közül több intézménybe bombafenyegetés érkezett e-mailben. A bejelentések nyomán a diákokat elővigyázatosságból evakuálták az érintett iskolákból, miközben a rendőrség és az illetékes szolgálatok megkezdték az épületek átvizsgálását. Az esettel kapcsolatban egyelőre nem közöltek további részleteket. Oldtimer találkozót tartanak a hétvégén Palicson és Szabadkán, június 5-e és 7-e között rendezik meg az eseményt. Szombaton Palicson 9:30-tól tekinthetők meg a veterán járművek, Szabadkán pedig a harcosok sorakozója lakótelepen lesz kiállítás 17 és 19 óra között. Vasárnap Szabadka központjában folytatódik a programsorozat, ahol 10 és 13 óra között lesznek megtekinthetők az oldtimerek. Az eseményre 10 országból érkeznek a régi járművek. Megjelentek a kérészek a Tisza-Magyarkanizsai szakaszán, a vízhőmérséklete közel 23 fok, és egyelőre minden időjárási feltétel adott ahhoz, hogy kezdetét vegye a nem mindennapi természeti csoda. Az első hímrovarok vasárnap jelentek meg, azóta pedig már a nőstények is folyamatosan bújnak elő. A rövid ideig tartó, ám de igen látványos fűrajzás már nem várat sokat magára, június 5-e és 10-e között várható, mondta Sarnyai Csaba, Magyarkanizsai természet és vadőr.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén csökkentek az értékek, most 25 fok van, helyenként rövid ideig tartó heves viharokra is számítani kell délután, jelentős mennyiségű csapadék, néhol jég és erős szél kísérheti a legintenzívebb záporokat.
2: Egy óra múlva is
3: csak a legfrissebbek.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: 13 óra után járunk, beléptünk a műsor utolsó órájába. Most már köszöntöm a Régió Rádió hallgatóit is, itt a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik című műsorában. Technikusváltás is történt, Farkas Ervin után mostantól az adásvezető székben Váradi Valentin ül, és felel a műsor gördülékeny menetéért. Ami ebben az órában terítékre kerül, az nem más, mint hogy bemutatjuk önöknek a Népkör Magyar Művelődési Központ Olág Sándor képzőművészeti szakkör munkáját, valamint szó lesz még a társasjátékok éjszakájáról is, amelyhez idén a Szabadkai Társasjáték Klub is csatlakozott. Szabó Attilát, a Vajdasági Társasjáték Klub alapítóját kapcsolom majd telefonon. Most egy picit még zenélünk, de hamarosan érkezem a részletekkel.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Évtizedek óta működik a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban az Oláh Sándor képzőművészeti szakkör. Boros György tanár úr számtalan generáció gyermekrajzolóit oktatta és oktatja, illetve segíti a felnőtt amatőrök előrehaladását is. Több tíz csoportos és önálló tárlat nyílt már meg az aktuális év munkáiból, amelyek mellett a gyerekek és a hivatásos művészek alkotásai is nagy közönség elé kerültek. Ebben az esztendőben is folyt a munka, most azonban a felnőtt amatőr festők nyári szünetet tartanak. A gyerekekkel egész nyáron hetente egy alkalommal tovább dolgozunk, mondta el rádiónknak Boros György, az Oláh Sándor képzőművészeti szakkör vezetője. A riporter Szabó Hangya Teréz.
4: Az idény véget ért, legalábbis az amatőr művészek számára, a felnőttek számára, ugyanis a népkörnek az Oláh Sándor képzőművészeti szakcsoportja ilyenkor szokta befejezni a munkát, és őszre újra kezdi. Mi minden történt ebben az évben, illetve ebben az időszakban?
5: Lényegében mondjuk a tavaszi munkának az időtartalma 2 hónap, és ez a 2 hónap alatt elég sok alkotás született. Többek között a tagjaink közül nagyon sokan kiállítottak a tartományi képzőművészeti versenyen, ahol diplomákat, elismeréseket kaptak. Múlt héten 2 tag részt vett a topolyai művésztelepnek a tavaszi összejövetelén, 2-2 alkotást hagytak ott. Ami az itteni munkát illeti, ugyanazokkal a technikákkal, ugyanazokkal a módszerekkel dolgoztunk, de mivel befejeződik ez az évad, akkor úgy határoztuk, hogy a további munkát minden alkotó azokon az alapokon és azok az utasítások mellett, amelyet tőlem kaptak, fogják otthon önállóan dolgozni. Nagyon fontos az, hogy a tagoknak a technikai tudása ne csak tőlem függjön, hanem az átvett tudást próbálják önállóan rávinni arra papírra, vászonra, tehát egy kicsit önállóbbak legyenek, mert ez tulajdonképpen a titka egy jó műkedvelő művésznek, hogy képes legyen önállóan is, tehát nem csak unszolásra, és nem állandóan a korrekcióra várva megoldani a problémákat.
4: Ebben az évadban ugye volt azért kiállítása is a szakcsoportnak, mennyire volt sikeres?
5: Hát általában a szakcsoportnak 2-szer van kiállítása, egyszer, amikor az évi munkát mérjük fel, most ez a kiállítás, ez szeptemberben lesz. Mert közben jön az Interreton Fesztivál, és az akadályozza azt, hogy a mi munkáink is ki legyenek állítva, viszont az Interreton Fesztivál után úgy hely, mint energia rendelkezésünkre áll, hogy bemutatkozzunk. Ugyanúgy, mint már az előbbiekben is, ez a kiállítás a gyerekekkel együtt lesz megrendezve, magyarán mondva keresztmeszete az Oláh Sándor képzőművészeti csoportnak.
4: Azzal, hogy volt egy bemutatkozás, megint csak volt egy különlegessége ennek a tárlatnak, mert hogy az amatőrök mellett, akik tagjai a szakcsoportnak, hivatásos művészeket is meghívtak.
5: Igen, ezt nem említettem, én csak említettem az Oláh Sándor képzőművészeti csoportnak a munkáját, de ez mellett a népkör megszervezi minden évben, most már mondhatnánk azt, hogy hagyománnyá vált az úgynevezett őszi szalonnak a létrejövetele, ahol a mi tagjaikon kívül, akik szintén megvannak hívva, tehát nem adhok, mindenki részt vesz, hanem itt is mondjuk az én belátásom szerint azok az alkotók, akik hát mondjuk időzőjelben megérdemlik, hogy ezen a rangos kiállításon részt vegyenek, hát azok is esélyt kapnak. De októberben, körülbelül október és november elején lesz ennek a kiállításnak a megnyitója.
4: Az nagyon érdekes, hogy a hivatásosokat meg az amatőröket együtt állítja ki tanár úr, meg a gyerekeket is. keveri úgymond az amatőr alkotókkal. Ki tud ezekből a bemutatkozásokból tanulni, a gyerekek, vagy inkább a felnőttek?
5: A gyerekek mondjuk szakmai tudást nem tudnak kapni, de viszont valamilyen szinten a lelkesedés, és látni azt, hogy 14-15 éves korban itt egy kiállítás, megnyitás került sor, ahol énekelnek, beszélget mondanak, az emberek egymás között megbeszélik az alkotásoknak a minőségét, mennyiségét, mienségét. Ez nagy hatással van rájuk, és bizonyos mértékben úgy az amatőr, mint a gyerekeknek ösztönzően hat.
4: Ez nagyszerű hír, és tanár úr, ugye hát régóta tanít, tudjuk, régóta pedagógus, hogy ne emlegessünk éveket. Mi a benyomása? Van összehasonlítási alapja? Most születnek tehetségesebb generációk, vagy régen voltak tehetségesebb generációk, vagy nem csak a tehetségtől függ az, hogy milyen eredményt, milyen képet tudnak kiállítani egy-egy ilyen kiállításon?
5: Hát ez nagyon összetett kérdés, mert az a helyzet, hogy ma, a mai világban a gyerekek sokkal könnyebben hozzájutnak bizonyos ismeretekhez, csak az internetet mondjam, már a negyedik elemista gyerek is játszik, és ne adj Isten, hogyha olyan lapra kerül, vagy olyan anyagot néz, amely őt érdekel, gondolok a képzőművészetre, sokkal könnyebben hozzájut, mint abban az időben, amikor csak esetleg műmásolatokkal lehetett bemutatni valamely alkotónak a munkáját. Már olyan pályázati kiírások is vannak, hogy mondjuk az impressionistáknak, vagy a 19. századnak a művészeit, annak a hatását, és hogy az milyen hatása van a gyerekekre, kellene bemutatni, és kell bemutatni egy pályázaton a bírálbizottságot. Na most itt nem arról van szó, hogy egy Picasso-t egy az egyben lekopírozzuk, mert az mindenki tudja, hanem megpróbálni a Picasso-nak, Rubónak és azoknak a nagy mestereknek a munkáiba belelátni, hogy mit is gondoltak, és milyen hatással van az a látottak a gyerekre. Nagyon érdekes eredmények születnek, ilyen munkákat már csináltuk, és egy kiállításra készülünk, amely Szlovéniában lesz megrendezve.
4: Bizonyára megint diakat hoznak majd tanár úr tanítványai, mert ezt szoktuk meg, hogy a gyerekek azok minden, világ minden csücskében, sarkában tudnak nyerni, akiket tanár úr készít föl. Mégis mit gondol, hogy ma, amikor valóban ezek a kütyük világában élnek a gyerekek is, de a felnőttek is, mennyire fontos és hasznos az, hogy a gyerek kiskorától kezdve rajzoljon?
5: A rajzolás nem csak azért fontos a gyereknél, hogy mondjuk a szemét, a kezét gyakorolja az egyenes görbe vonalak meghúzásában, hanem megtanítjuk valami szinten önállóan gondolkodni. Tehát amikor megkapnak egy témát, kapnak egy ilyen általános ismerettséget, de lényegében őnek kell gondolni, vagy gondolkodni azon, hogy mi módon oldják meg azt a problémát, amit én őnekik adtam. Tehát tulajdonképpen nem csak a készügyességet, hanem az agyát használva a gyereknek gondolkodni kell, és a gondolkozás után már könnyebben megy az a motorika, hogy az agytól a kézig vigye azt, amit be szeretne mutatni.
4: Azt tudjuk, hogy a hosszú évtizedek alatt volt nagyon sok tehetséges diákja, olyanok, akik valóban profivá lettek, tehát képzőművészi alkotók, akár világhírűek is vannak közöttük. Most ez a fölnövekvő generációban lát-e olyan egy-két gyereket, aki ide jár a tanár úrhoz tanulni, hogy lesz belőlük nagy művész, hogyha szorgalommal párosul a tehetségük?
5: Na most két dolgot kell külön választani. Az egyik az, hogy mikor tehetséges a gyerek, tehát akkor tehetséges a gyerek, hogyha az adottság párosul a szorgalommal. Na most megtörténik az is, hogy ha mind a két feltétel megvan, akkor nagyon fontos a szeretet és az alázatosság. Tehát az, hogy szeretem-e azt, amit készítek. Na most, ha ez mind párosul, na akkor beszélhetünk tehetségről. Minden generációban vannak kimagasló tehetségek, ezt bizonyítsák mondjuk az, hogy ugyanaz a gyerek több helyen a világnak a több tájáról kapja a díjakat, tehát az én független hatásomtól, tehát nem én osztom a díjakat, mert nagyon sok diák azt hiszi, hogy a Borostanáról osztja a díjakat. Nem, azt a munkák azok elmennek, és engemet vagy ismernek valahol, vagy nem ismernek, de mondjuk a munkák alapján már tudják azt, hogy ezek az alkotások, ezek a grafikák a Népkőből származnak. Na most van ma is, tehát a mai generációban is van egy tanuló, aki már felvételit nyert a Bogdán Suput középiskolában, és ez most már csak a gyereken függ, az ő munkabírásán, mert a tehetsége megvan, az akarásán, és én elbeszélgettem a kislánnyal, és mondtam, hogy ezt a szakmát, vagy ezt a küldetést, ez nem is szakma, hanem tényleg egy küldetés, ezt szeretni kell. És hogyha szereti, és az életében azt készíti, és azzal foglalkozik, amit szeret, biztos szerencsés ember lesz.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot, tehát 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061 1 999 393-as, vagy pedig 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 1 999 393, vagy pedig 065 2 999 393. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot, tehát 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q8 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjárató, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Reklám következik.
5: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Reklámot hallottak.
9: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
10: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ötödik alkalommal szervezik meg a társasjátékok éjszakáját, amelyhez idén a Szabadkai Társasjáték Klub is csatlakozott. Az esemény idén is a játék, a közösségi élmény és a kikapcsolódás jegyében várja az érdeklődőket. A résztvevőket versenyek, nyeremények és egész estési játékélmény várja. Na de most a részletekről Szabó Attilát, a Vajdasági Társasjáték Klub alapítóját kérdezem. Szia, köszöntelek a műsorban!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugyebár a társasjátékok éjszakája egy országos kezdeményezés, ti hogyan kapcsolódtatok be ebbe a programba már 3 éve, ha minden igaz?
2: Így van, a Vajdasági Társasjáték Klub most már a 3. éve vesz részt ebbe a, hát nem csak országos, hanem valójában Kárpát-medencei kezdeményezésben, hiszen most már Vajdaság mellett felvidék és erdélyi helyszíneken is lehet játszani. Valójában ez egy Angliából indult kezdeményezés volt, a Nemzetközi Társasjáték Nap. Ennek a verziója volt a először Budapesten, majd országosan egyre több helyszínen megszervezésre kerülő társasjátékok éjszakája, és mi immár 3. éve kapcsolódunk be. A Vajdasági Társasjáték Klub Egyesületen belül több mint 10 vajdasági helyszínen vannak már klubjaink, Vajdaság szerte, ahol különböző rendszerességgel, van ahol heti, van ahol havi, van ahol alkalmi rendezvényeket tartunk, illetve a Vajdaság számos pontjára járunk játszatásokra, és ez is egy olyan alkalmunk lesz, amikor igyekszünk majd a társasjátékokat bemutatni, népszerűsíteni, mindezt egy kicsit megnyújtott hosszabb éjszakán keresztül, és nem csak mi, hanem ugye, ahogy mondtam, ez az ország számos pontján lesz. Maga a szervező az a budapesti Board Game Café nevű helyszín, amelynek egyébként van vajdasági gyökere, hiszen az egyik alapító tulajdonos pont vajdasági származású, de ettől függetlenül is megtaláltuk egymást, és megkerestek bennünket, mi pedig nagyon szívesen vállalkoztunk a tavalyi évben Csantavéren, idén pedig Szabadkán lesz majd a rendezvény, ahol készülünk több meglepetéssel is, hiszen lesz majd olyan, ahol ki lehet próbálni majd egy-egy társasjátékot, országos szinten egyszerre 2 társasjátékban lesz majd verseny, ehhez is lehet csatlakozni, emellett lesznek majd kézzelfogható társasjátéknyeremények egy tombola keretében, sőt egy kis meglepetéssel is készülünk, hiszen az egyik magyarországi társasjátékból 10%-os egyszeri vásárlási kedvezményt is felajánlott a társasjátékok éjszakája minden résztvevőjének, úgyhogy gyakorlatilag egy Kárpát-medencei össztársasjátékozás lesz, ahol számos társasjátékkal várunk mindenkit. Ajánljuk, hogy a résztvevők azok inkább a 8. általános iskolát befejezettek, középiskolások, egyetemisták, és inkább úgymond a picit nagyobbaknak javasoljuk, mert ugye társasjátékokról van szó, de mégis ezt szoktuk kérni, hogy egy picit idősebb korosztály, általában az egyetemista és a fölötti korosztály szokott ellátogatni az eseményeinket, de természetesen mindenkit szívesen várunk. A helyszínen játékmesterek lesznek, így nem kell a helyszínen játékot tanulni, vagy bármi egyebet. Ott lesznek a felkészült játékmesterek, akik mindent szépen ügyesen megmutatnak, felmérnek. Úgyhogy várjuk azokat is, akik már régóta társasjátékoznak, vagy régebben társasjátékoztak, de már egy picit elhagyták ezt a csodálatos hobbit, vagy éppen most ismerkednének meg a társasjátékok csodálatos világával.
1: Ez nagyon jól hangzik, tényleg itt akkor minden lesz. Rengeteg társasjáték, tombola, és említetted, hogy verseny is, méghozzá 2 versennyel készültök, azaz hát nem ti, hanem az egész Kárpát-medence igazából. Mi ez a 2 játék, amiben lehet majd részt venni? Hogyan zajlik ez a megmérettetés?
2: Ez a Gyémántvadászok és a Kardia nevű játékok lesznek. Ugye az egyik támogatója az idejévi rendezvénynek egy magyarországi társasjáték kiadó, így egyszerre több helyszínen fog zajlani. Ebben nem kötelező részt venni, aki a rendezvényre ellátogat, ez egy lehetőség. Nem kell izgulni sajnos, hogy a játékok nagy száma miatt, azért nem mindenki játszik minden játékkal, és ezért nagyon sokan ott fogják a helyszínen a szabályt megtanulni, úgyhogy mindenki szinte azonos lehetőséggel indul, hogy megismerje a játékot. Ez egy lehetőség lesz, maga a részletekről azt a helyszínen fogják elmondani a szervezők, nem érdemes időben érkezni, ugye 16 órától lesz majd kapunyítás Szabadkán, ugye a Lányi Enőiparos Művelődési Egyesületben, ugye József Attila 32-es szám alatt Szabadkán várjuk majd az érdeklődőket, és hogy a néve is mondja a rendezvényeket, a társasjátékok éjszakája, úgyhogy éjfélen túlmenően is társasjátékozni fogunk. Mindenféle társasjáték lesznek parti játékok, lesznek komolyabb társasjátékok, lesznek olyanok, amelyekben kooperatívan együtt kell játszani a játékosoknak, vagy éppen kompetitív módon egymás ellen, mindenki megtalálja neki megfelelő játékot. Több mint 50 társasjátékkal várunk mindenkit ezen a hétvégén Szabadkán.
1: Ez hihetetlenül jó, hogy egyébként, ha így belegondolok ebbe, hogy társas játék, a legtöbben az ilyen ember nem érgelődj, meg hasonló társas játékra gondolnak, de hogy ez már annyira túlfejlődött egyébként ez a terület, hogyha megnézzük, tehát már vannak több órás játékok, és nagyon jókat lehet szórakozni. Ami még fontos, hogy azt is mondjuk, hogy esetleg kell előtte jelentkezni, vagy a létszámról, hogy mégiscsak tudjatok, hogy kik hányan érkeznek, vagy ez érkezés szerint történik, tehát nem kell regisztrálni előre.
2: Nem kell regisztrálni, várunk mindenkit. Nagy szeretettel a rendezvény teljesen ingyenes, mint hogy a Vajdasági Társasjátékoknak szinte minden eseménye az általában ingyenes. Mi nagyon szeretjük ezt a hobbit, nagyon szeretünk társasjátékozni, és igyekszünk másokat is bevonni ebbe a hóbortunkba. Ahogy elmondtad is, valóban nagyon fontos mérföldkövek voltak az emberek életében. A nem érgelődj emberke, a Monopoly és a többi játék, de mint ahogy a filmek világa sem ragadt le a Charlie Chaplin filmeknél, a Néma filmeknél és a Fekete-Fehér filmeknél, ugyanúgy ez a szórakoztató ipar is, a társasjátékozás is rengeteget fejlődött. Ebben voltak nagy ugrások a 90-es, 2000-es években, vagy éppen a Covid után, amikor rengetegen ismerték fel, hogy mekkora érték van abban, hogy az emberek leülnek egy asztal köré, és főleg ugye a mai digitális világban, ahol erre külön igény van, hogy ne csak minden az online térben, hanem személyesen is megtörténjen. Az emberek úgy gondolom, hogy egyre többen vágyják és keresik a lehetőséget arra, hogy egy valami apropó kapcsán, esetünkben a társasjátékok kapcsán, az emberi kapcsolatok egy kicsit jobban ápolva legyenek, és hát ez egy nem új fenomén, amióta az ember, azóta játszunk, és valamiféle társasjátékokkal játszunk, és ez az emberi vágy, ez hál' Istennek mai napig megmaradt, mindez modern köntösben, nagyon szép új modern társasjátékokkal, és én javaslom mindenkinek, hogy ne csak ezen a hétvégén, hanem egyébként is érdemes megkeresni bennünket, akár Facebookon, Vajdasági Társasjáték Klub, és ahogy mondtam, 10 vajdasági helyszínen, zömében magyar közösségekben vannak klubjaink, de ezen kívül van több nagyobb rendezvényünk, így például minden évben szeptember első hétvégén megtartunk egy nagyobb kétnapos, több száz fős társasjátékos rendezvényt, remélem majd erre is lesz lehetőség majd visszatérni, amikor megközeledünk a dátummal. Most viszont hétvégén Szabadkán várunk mindenkit, a Lányi Ernőben 16 órától.
1: Én nagyon szépen köszönöm az információkat Szabó Attilának, a Vajdasági Társasjáték Klub alapítójának. Nagyon sok érdeklődőt, jó szórakozást kívánok. Tehát akkor szombaton, tehát június 6-án 16 órakor kezdődik az esemény a József Attila utca 32-es szám alatt Szabadkán a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesületben. Köszönöm szépen, Attila!
2: Köszönöm a lehetőséget, játszom mindenki sokat!

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A mozaik végéhez értünk, de tartsanak velünk a folytatásban is. A 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkban. Nagy Gergellyel, az első vajdasági humorfesztivál győztesével hallhatnak egy izgalmas beszélgetést a humorról, a színpadról és a legjobb poénokról. Majd 15 és 16 óra között a napindító kiemelt témáit ismételjük. Délelőtt a stúdióban járt Juhász Vilmos tűzvédelmi szakember, hiszen az elmúlt napokban több helyszínen is tűzesetekhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak, ezt a beszélgetést tudják visszahallgatni, valamint az utolsó előkészületek zajlanak hajdujáráson a 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó előtt, erről is szó volt a napindítóban, tehát ha lemaradtak ezekről a beszélgetésekről, akkor nincs veszve semmi, be tudják pótolni 15 és 16 óra között. Majd utána 16 órától híradó, Dédés Szuzanna számít a figyelmükre, és a körhintába pedig Manó lesz itt önökkel. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, az adás vezető technikusok nevében is búcsúzom. A mikrofonnál Csernai Pannát hallották, további kellemes rádiózást kívánok. Találkozunk még!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét.
1: És videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Zuzanna vagyok. Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott Forsthoffer Ágnes. A Magyarországgyűlés elnökét, aki ezúttal egyúttal a Tisza párt alelnöke is, doktor vagyok. Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott

0: Az egyeztetés után sétát tettek Szabadka belvárosában, valamint meglátogatták a Városháza épületét is. A VMS elnöke kiemelte, a Városháza és a belváros kincsei annak bizonyítékai, hogy közösségünk évszázadok óta alakítója ennek a városnak, és ma is fontos szerepet tölt be annak életében. Szerbia továbbra is aktívan hozzájárul az interparlamentáris unió munkájához, hangsúlyozta Alekszandar Vučić, miután Belgrádban találkozott az IPU vezetőjével, Tulia Askonnal. A megbeszélésen a felek Szerbia és a nemzetközi szervezet kapcsolatainak erősítéséről, valamint a parlamenti diplomácia szerepéről egyeztettek. A szerb államfő kiemelte, hogy Szerbia elkötelezett az interparlamentáris unió munkájában való aktív részvétel mellett. Szó esett a Belgrádban megrendezett második globális női parlamenti konferenciáról is, valamint a nők politikai és közéleti szerepvállalásának erősítéséről. Vučić hozzátette, az ország több mint 135 éve tagja az IPU-nak, és továbbra is a nemzetközi együttműködés és a jog tiszteletben tartása mellett áll. Szerda délelőtt Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend, azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást.
1: Sport.
0: Mind a 48 válogatott leadta a 26 fős játékos keretét a labdarúgó világbajnokságra. Változtatás már csak súlyos sérülés esetén lehetséges, közölte a FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A válogatottak szükség esetén, ha egy játékos súlyos sérüléseket szenved, cserét nevezhetnek meg, de ezt legkésőbb 24 órával az első csoportmérkőzésük előtt tehetik meg. A FIFA azt is közölte, hogy a torna legidősebb játékosa a skót kapus Craig Gordon, a maga 43 évével, míg a legfiatalabb a mexikói Gilberto Mora, aki 17 éves. A világbajnokság jövő csütörtökön kezdődik.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén most 24 fok van, az előrejelzések szerint délután helyenként rövid ideig tartó heves viharokra is számítani kell, jelentős mennyiségű csapadékkal. A holnapi nap folyamán a csúcsérték 24-25 fok körül alakul.
2: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
3: Hallgasson bennünket.
4: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
3: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Néhány hete első alkalommal rendezték meg Vajdaságban a Humor Fesztivált és Tehetségkutatót. Három helyszínen zajlott a rendezvény, Zentán, Újvidéken és Óbecsén. A verseny győztese Nagy Gergely lett Gunarasról, akivel a humorról, a színpadról és persze a legjobb poénokról Mecserik Anita beszélgetett.
2: Hogyan élted meg ezt az egész eseményt? Ugye nagy közönség elé álltál, és hát úgy alakult, hogy te lettél a győztes.
3: Valóban, hát ez egy hatalmas élmény és megtiszteltetés volt számomra. Nem számítottam arra, hogy én nyerek, viszont hát tényleg jól esett. Hát én elsősorban én úgy gondoltam, hogy a komfortzónák kiszélesítésére, új emberek megismerésére, illetve hát egy jó szórakozásként tekintettem erre. Azt, hogy csak megnyertem, az haba tortán, habár valóban jól esik.
2: Amiről te adtál elő vicces formában, az a családi kapcsolatok, női-férfi surlódások, gyereknevelés. Miért pont ezt a témakört választottad?
3: Hát úgy gondoltam, ez azért annyira nem megosztó, mert sajnos nagyon sok téma tényleg megosztja az embereket, és úgymond illik vagy nem illik vele viccelni, tehát nehéz eldönteni, viszont mindannyian valamilyen szinten, tehát kapcsolatokban élünk, akár a család, akár baráti körök, tehát ebben mindenki részt vesz, és akarva akaratlanul történnek surlódások, kapcsolatok, kisebb ugye, veszekedések, kisebb viták, és az attól függően, hogy ezt hogy kezeljük, az nagyon-nagyon fontos. És ha ezt tényleg nem vérig sértődve nézzük, hanem sokszor öniróniával, vagy akár kis poénnal, hát ezekből nagyon szép kis történetek tudnak kerekedni, és úgy gondolom, ebben tényleg gyakorlatilag mindenki részt vesz, mindenkire vonatkozik, ezért legtöbben talán tényleg maguknak is tudták érezni, talán ez is volt a siker kulcsa.
2: Hogyan lehet egy ilyen témához viccesen nyúlni? Mire figyeltél?
3: Mindenféleképpen nem szerettem volna megsérteni senkit sem. A saját történelmet meséltem el, nyilván ezt egy kicsikét kisminkelve, kikerekítve, ugye még kicsit megkínálva történetekkel, kifésülve, de viszont ugye mindenféleképpen egy hatalmas öniróniát teszünk a mindennapokba, ahogy átéljük a mindennapokat, és tehát ahogy ezeket az élményeket felfogjuk, és ahogy tehát ezek lecsapódnak a gyakorlatilag a szellemiségünkben, ezt próbáltam úgy kivetíteni a nézők felé, és úgy gondolom, hogy ez jól sikerült.
2: Családod hogyan viszonyult ehhez az ötlethez? A feleséged ezek szerint támogató volt.
3: Valóban nagyon támogató volt, és ő is elkísért mindegyik fellépésre, nagyon élvezte, és tényleg támogató volt, illetve ő volt a legkritikusabb közönségem is, mindig azért félszemmel kicsikét úgy néztem őt, tehát, hogy ez mennyire jön át az előadás, de megnyugtázva láttam, hogy mindig boldog volt és örült.
2: Mennyi időt vett igénybe a felkészülés, hány hetet, hónapot?
3: Mivel én egy bejáratott életben élek, tehát munkám, családom, sőt, hát ugye sok minden vesz körül, tehát nagyon sok időt erre külön nem tudtam szánni. Maga a megírását egy esténként próbálgattam, ami az gyakorlatilag egy-két hét alatt megszületett, ami után ez ugye fejembe felépült, onnantól kezdve maga a gyakorlás, hát ezt egy esténként egy párszor elgyakoroltam, tehát órában nehéz megmondani, mert ugye mindig a gyerekek elalvás után csináltam, tehát nehéz megmondani, de azért egy két-három hetente, még két-három hét esti gyakorlás azért volt benne.
2: És hát eljött akkor az a három bizonyos nap, hogyan nézett ki, izgult el?
3: Valamennyire bevallom, igen, de azért olyan túlságosan nem. Tehát ahogy mondtam is, én úgy fogtam fel, hogy ez egy szórakozás. Tehát mindenféleképpen ugye szórakozunk, próbáljuk ki, akár ugye egy kirándulás, vagy akár valaki elmegy horgászni egy hétvégén, akkor úgy gondoltam, hogy akkor most próbáljunk ki valami újat, kicsit a komfortzónákat szélesítsük ki, és ugye tegyük próbára magunkat. Első fellépés előtt bevallom, azért nekem is kalimpált a szívem, de viszont láttam a profi, úgymond idézőjelben, profi, illetve félprofi fellépőket is, hogy még ők is izgultak, hát akkor mondom, akkor ez így oké, és akkor ez így normális, hogy mindenki izgul egy kicsit, akkor ez így benne van. De viszont úgy gondoltam, hogy veszteni valóm nekem igazából nincs, tehát igazából nem féltem kiállni, mert úgy gondoltam, hogy tényleg itt veszteni valóm semmi sincs. Nevetünk egy jót, és ennyi.
2: Milyen érzés volt a színpadon lenni? Volt-e már korábban olyan példa, hogy előadtál, akár prezentáltál, tehát milyen tapasztalataid voltak így az előadások téren?
3: Hát igen, a főiskolán prezentáltam utoljára szerb nyelven, tehát az is egy kihívás volt, de viszont hát ekkora közönség előtt soha nem álltam. Magam is meglepődtem, tehát egyrészt ugye maga az energia, ami ott fogadott, illetve maga az a visszacsatolás, az energia hullámok, illetve a kitörő nevetésnek meg maga tényleg az energia az ami visszajött, tehát gyakorlatilag mint egy tengeri hullám, mikor úgy megcsapott, tehát bevallom, nagyon-nagyon jól esett, és hát nagyon fel is töltött energiával, utána fél éjszakát nem nagyon tudtam aludni. Nagyon-nagyon jó volt.
2: Mit tapasztaltál a közönségen, a vajdasági közönségen, kimutatták, tetszett nekik, mit láttál az arcukon?
3: Úgy éreztem, hogy nagyon tetszett nekik, kimutatták. Nyilván három helyszín volt, bár ezt a profi előadók is mondták, hogy minden helyszín egy picit más. Valóban ez így van, de Zentán jöttek össze legnagyobb számban, legfelszabadultabb a közönség is ott volt, és hát ugye túlzás nélkül mondhatom, hogy dőltek a nevetéstől, és valóban így volt. Nagyon-nagyon-nagyon jól fogadták. Én úgy érzem, hogy az vajdasági magyarság éhezi a jó humort, illetve a hazai humort meg pláne mindenféleképpen, és hát ez miért ne, hiszen ez tényleg egy olyan dolog, ami mindenki szeret, és gyakorlatilag egy gyógyító hatása is van, tehát ezzel igazán érdemes foglalkozni.
2: Mennyire volt erős a mező, hogy milyennek láttad a többieket?
3: Hát a többieket úgy mondta, hogy mennyire volt erős, azt, hogy külön nem foglalkoztam, örülök, hogy megismerkedtettem a versenytársakkal. Ugye a profi fellépők, az én nem mértem magamat, hiszen én teljesen amatőr vagyok, őket mindenkit meghallgattam, és nagyon élveztem, az amatőr társak is nagyon jók voltak. Hát nyilván az, hogy ki lett az első, az már ugye, hogy mi a legjobb, az már ízlés kérdése is. Talán én, amit egy picivel talán jobbnak gondoltam magam, az, hogy magabiztosabban léptem a színpadra, kevésbé volt lámpalázom, vagy legalábbis jobban palástoltam mindenképpen, de egyébként mindenki ügyes volt, és hát ugye tényleg jókat nevettünk együtt, vagy akár egymáson is sokszor ugye.
2: Mennyire volt meglepő az, hogy te lettél a győztes? Volt-e benned olyan érzés, hogy esélyes vagyok erre a díjra?
3: Előtte egyáltalán nem volt, bevallom, hogy meglepődtem. Akkor, mikor végighallgattam az előadásokat, akkor úgy éreztem, hogy hát akár én is nyerhetek, ha minden úgy alakul, de viszont meglepődtem, de nagyon jól esett. De ahogy mondtam is, tehát gyakorlatilag bármelyikünk nyerhetett volna.
2: Ettől a versenytől függetlenül is érdekelne, mikor kezdtél el humorral foglalkozni, mennyire vagy alapvetően is egy humoros típusú ember?
3: Alapvetően én nagyon szeretem a humort, hogy humoros ember lennék, azt szerintem az túlzás, általában én igazából visszahúzódó személyiség vagyok, viszont a humort, illetve a humoros szemléletet én nagyon-nagyon kedvelem. Én emlékszem, tehát nyilván ugye nem árulunk el nagy titkot, hogy én már nem vagyok olyan nagyon fiatal. Annak idején ugye nagyszüleimnél sokat voltam, és a nagyszülők annak idején még délutánonként kiültek a kispadra beszélgetni, és én szálltáltva hallgattam a jó kis történeteket, és jót nevettünk. Én már ott szerelmesen lettem egy kicsikét a falusi stand-upnak, ha szabad ezt így mondani, ha bár akkor még ezt a fogalmat nem ismerték. Aztán ugye később is mindig is szerettem a kabarékat, akár a rádió kabarét, akár a hazaiakat. Nyilván voltak a hazai, ugye, akár az Újvidéki, akár a Szabadkai rádiónak is jó kis műsorra, ezeket is mindig kedveltem. Illetve hát később egyszer megjelent ugye maga a stand-up ugye a magyar televízióban, és akkor ezt szálltáltva néztem, hogy ez valami, tehát ez nekem is tetszik. És nyilván a motoszkált is a fejembe a gondolat, hogy akár én is jelentkezhetnék, de ugye valahogy mindig az élet mindig különböző kihívásokat állított elém, és mindig ugye valamivel foglalkoztunk, ahogy szokták mondani, tehát mindig más dolgunk volt, és nem jelentkeztem. Viszont amikor megláttam, hogy akkor ez itt lesz, tehát gyakorlatilag nem kell messzire menni, akkor úgy gondoltam, hogy akkor élek a lehetőséggel.
2: Hogyan építed fel a poénjaidat, vagy egy ilyen fajta előadást? Spontán jönnek a poénok, vagy tudatosan építed őket? Hogyan készülsz egy ilyen előadásra akár?
3: Hát a poénok egy része természetesen az én történeteimből fakad, ami egy része nyilván a saját kis életemből fakad, tehát ami tényleg valós, de nyilván ezek azért ki vannak sminkelve, és ugye meg vannak kínálva, felépítve. Próbálok mindig olyan poént tenni, ami érthető, azért picikét néha meghökkentő, hiszen ez is kell. Illetve ha egyszer már ugye úgymond megnyílik a közönség és tényleg nevet, akkor szerint szinte bármivel lehet viccelni, tehát az nincs akadály ennek.
2: Milyen kedvenc témáid vannak, említetted, hogy azért szeretsz a saját életedből meríteni, családi történésekből, de miről szeretsz még esetleg beszélni?
3: Hát gyakorlatilag mindenről, nyilván amiről nem, hát ez nyilván ez a politika, erről egyáltalán én úgy gondoltam, hogy erről én nem fogok stand-upolni, egyrészt nagyon könnyű téma, könnyű lecsapni rá, másrészt nagyon megosztó és annál unalmasabb, tehát a saját, illetve tőlem még fiatalabb generáció úgy gondolom, ezt már nem érdekli a kutyát sem, tehát inkább olyan témákat vegyünk, ami tényleg úgymond a mindennapokból, nyilván a család mellett, a női kapcsolatok mellett, ami engem érdekel, illetve hát amiben én is foglalkozok, ez az egészséges életmód, és ehhez tartozó táplálkozás, illetve ehhez tartozó mozgás. Ez egyrészt nagyon-nagyon fontos, és ebben kell foglalkozni, ez nyilván nem vicc, de viszont ezt műveli az ember, vagy ez utána jár, hát rengeteg ilyen magas labdát kap, hogy mi az, ami úgymond trend, és mi, ami egészséges, vagy a gasztronómia terén, tehát itt ez akkora poén forrás, hogy ez kimeríthetetlen. Ha lesz következő est, én gondolom, hogy ezekből fogok táplálkozni.
2: A családod hogyan fogadta azt, hogy róluk is szó lesz, illetve nyilvánosságra kerülnek ezek a jó történések és történetek? lettek.
3: Mindenféleképpen engedélyt kértem a páromtól ezeknek a bemutatására. Örült, és tehát mivel tényleg, hogy ezek ártatlan és mindennapi történetek, gyakorlatilag minden családban megtörténnek, és mi Alisnek, hogy tényleg egy nagyon jó párkapcsolatba érünk, ezért nem volt ebből semmi gond, nagyon-nagyon jó fogadt őket, és jót nevetett.
2: Hogyan látod? Tehát volt már visszanézve valamikor rossz tapasztalatod eddig a versenyből adódóan? Azt gondolnám, hogy mindenkinek nagyon tetszett az előadásod, és csak pozitív visszajelzéseket kaptál, de volt-e már olyan eset, amikor valakinek nem jött át a poén, vagy nem úgy sikerült, nem értették az emberek?
3: Talán ilyen teljesen negatív élményem nem volt, ha bár ugye felhívták erre a profi kollégák, akik ugye szint profi ugye fellépők, akik voltak, hogy ilyen előfordul, abszolút nem szabad megjelenni, vagy megszeppenni ettől a dolog. És hát habár ilyen nem volt, viszont az, hogy annyira nem jött át, ez egyik fellépésen, tehát volt egy olyan közönség, aki kicsikét úgy lassabban bútolt, tehát nehezebben vette az akadályokat, tehát ezt én is tapasztaltam, de nyilván ez is az élet része, tehát nem mindig minden fellépés egyforma, nem mindig megfelelő energiák vannak, de lényeg, hogy azért átmennek, tehát lényeg, hogy rossz tapasztalatom nem volt.
2: Mit gondolsz, a vajdasági emberek, a vajdasági közösség mennyire nyitott az efféle műfajra? Tehát nevetősek, mondhatjuk így?
3: Szerintem igen, abszolút szerintem éhezik a humort, és vágynak a humorra. Sajnos ugye egyrészt ez a stand-up, ha szabad így nevezni, kicsikét még gyerekcipébe jár nálunk. Én remélem, hogy ez időben fejlődni fog, illetve hát egyre több magyarországi fellépő is megfordul felénk. Mindenféleképpen úgy gondolom, erre igény van, akár a kisebb, akár a nagyobb városokban, de akár a falvakban is. Tehát Zentán is nagyon-nagyon szépen összejöttek, nagyon jó volt a hangulat, és tényleg, hogy mindenki, aki eljött, az szerintem mindenki feltöltődve ment haza, amikor néztem az embereket, mikor jönnek ki az épületből, tehát mindenki nevet, mosolygott, fogták egymás kezét, és nevetve mentek haza. Ez azért ez nagy energiát adott.
2: Ki inspirált téged? Mondtad, említetted, hogy korábban sok stand-up tartalmat fogyasztottál, van esetleg konkrét személy?
3: Én sok mindenkit szeretek, tehát a stand-uposokban mindegyikben megtalálom a magam kis kedvencét. Hát nyilván, ugye, tehát most ez így könnyű ezt mondani, ugye régen, hát nem olyan sok humoristát mutattak be a tévében, én nagyon szeretem Hofi Gézát mindig, még már kiskoromban is őt néztem. Nyilván, aki a mostaniak közül, tehát akik úgymond aktuálisak, én Rásko Esztert kedvelem legjobban, nagy kedvencem.
2: Ez a műfaj, én úgy gondolom, nem egy egyszerű műfaj. Tehát említetted, hogy alapvetően egy visszahúzódó típusú ember vagy, és hát én azt gondolom, hogy úgy azért nehéz közönség elé is állni, de még megnevettetni egy még nagyobb kihívásnak számít. Szerinted mennyire fontos az, hogy valakiben alapvetően meglegyen egy ilyen ambíció, vagy egy ilyen személyiség a humorra nézve, vagy ezt lehet tanulni is akár?
3: Biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten tanulható, sőt, ezt tanulni is kell, sőt, ezt mindenkinek csak a javára vál, ha ezt gyakorolja. Viszont attól, hogy visszahúzódó személyiség vagyok, azért úgy gondolom, hogy van alapvető magabiztosságom, és hát, ahogy említettük már, ugye nem is vagyok olyan fiatal, tehát több mindennel is foglalkoztam az életben, tehát nem félek a kihívásoktól, tehát szeretem őket, és hát erre is úgy tekintettem, mint egy kihívásra, ami gyakorlatilag nem lehet veszíteni, tehát csak jó járni vele. Maga a színpadi jelenlét, illetve maga a poénok kiépítése, vagy megnevettetni. Úgy érzem, hogy ez is működött. Tehát volt egy tervem, amit ugye jóvá hagytak, volt egy ilyen fellépés, amit már ugye a mentorom is jóvá hagyott, tehát biztos voltam benne, hogy ez valamilyen szinten működni fog. Az, hogy milyen szinten, ez már tényleg, hogy a gyakorlás kérdése is. Én próbáltam nagy hangsúlyt fektetni a maga nonverbális kommunikációra is. Tehát akár ugye kézzel, lábbal mutogatni, ezt szokták mondani, tenni a mimikával, stb. Szerintem ez is sokat lendít a poénon, amikor tényleg fel van építve egy poén, és akkor tényleg nem csak el van mondva, így farccal, hanem akkor el van egy picikét játszva, habár ugye színészi tehetségem nincsen, de ezt is megpróbáltam azért beletenni.
2: Következő kérdésem lett volna, hogy mi az, ami egy humoristát jó humoristává tesz, tehát te mit ajánlanál egy olyannak, aki ismerkedik ezzel a műfajjal, mitől lesz valaki jó humorista?
3: Mindenképpen, hát a jó humorista mitől lesz, az nehéz kérdés. Tehát ugye legyen öniróniája, illetve iróniával tekintsen a világ felé, tehát nem szabad magunkat túl komolyan venni. Viccelni nyilván mindennel szabad, de azért kizárólag ízlésesen, és hát ugye ez tényleg gyakorlatilag a határa csillagoség, tehát nincs igazából, gondolom, hogy ennek a határa. Mindenképpen legyen jókedvű, felszabadult, bátor és őszinte.
2: Mit adott neked ez a verseny? Milyen céllal mentél is most, hogy úgy alakult, hogy te lettél a legjobb így? Hogy érzed magad? El tudod képzelni egy kicsit, hogy komolyabban is foglalkozz ezzel a műfajjal?
3: nagyon komoly energiákat kaptam, és tényleg bevallom, hogy nagyon örültem, hogy én nyertem. Hatalmas tapasztalatot adott, tehát azért úgy gondolom, hogy nem sok ember mondhatja magáról, hogy egy humorfesztivált nyert. Másrészt meg tényleg egy élményt, amit ezt is vártam gyakorlatilag tőle, hogy élmény, tehát új emberekkel való megismerkedés, tehát gyakorlatilag 8 magyarországi, illetve egy erdély fellépős volt, őket is megismerni, ez egy hatalmas élmény volt, és azért ezek az emberek mind ilyen erős humorral rendelkeznek, tehát maga az a társaság, az az atmoszféra a függöny mögött azért az leírhatatlan, tehát sokszor már abból meg lenne egy műsor, ha azt úgy levetítenék, tehát az felbecsülhetetlen. Nyilván hát a 3 nap 3 éjszaka, tehát azért az fárasztó volt, szerintem még a profiknak is fárasztó volt, nem, hogy még én, aki még napközben ugye dolgozott is, meg tette-vette a dolgát, tehát végre nagyon elfáradtam, de nagyon-nagyon jó volt. A jövőben tehát lesznek fellépések, ami már úgymond le is van szervezve, és hát ezt el is mondhatom, ugye a július derekán lesz a Szabad Egyetem Kishegyesen megtartva, gyakorlatilag ott is lesz egy stand-up est, én is fel fogok lépni, mindenki szeretettel várunk. Aztán később meg hát egy őszre tervezünk egy nagyobb turnét, ott egy ismertebb magyar humorista jön el, stand-upos jön el, tényleg egy ilyen nagyobb név, ez még titok, és akkor őnek én leszek az úgymond előzenekarra, és szintén felléphetek 4 helyszínen.
2: Akkor tehát beindult a karrier ezzel a versennyel, vagy a verseny után?
3: Hát tehát a karriernek talán még túlzás nevezni, de mindenféleképpen megpróbálkozunk vele, tehát nem vetem el a lehetőséget.
2: Azt tudom, hogy nem ez a fő munka köröd, tehát nem ezzel foglalkozol. Hogy néznek ki a hétköznapjaid, mi mindennel foglalkozol, mi a te munkád?
3: Hát én egy vezető telekommunikációs cégnek a call centerében vagyok, gyakorlatilag mindennel is foglalkozok, ugye a SAT-rakban dolgozok, ez értékesítéstől át, a hiba bejelentés, a reklamáció kezelésen át, ugye tényleg sok mindennel foglalkozok, ugye több nyelven is akár, és hát ennek köszönhetően is szerintem kicsikét talán jobban érzem a vajdasági embereknek a rezgését, hiszen tényleg naponta nagyon sok telefonhívást, akár több mint 100 hívást is néha lebonyolítok. Ez ha tényleg koncentrál az ember és jó akarja csinálni, ez nagyon fárasztó tud lenni, de viszont ugye figyelni kell magát, az embert is, tehát meg is tudni kell hallgatni az embert, figyelni a jelekre, hogy mit, hogyan mond, illetve ezekre, hogy felelni is minél jobban tudjunk, ezért egy nagy koncentrációt igényel. De viszont ennek köszönhetően úgy érzem, hogy akkor én is el tudom mondani, amit én szeretnék, illetve ki tudom ventilálni magamból azokat a dolgokat, amiket az irónia szemüvegén keresztül ugye látok akár másokon, úgyhogy azért nem szeretnék senkit sem megbántani.
2: Tehát a beszélőkészség azért csak megvan a munkából adódóan is. Mi az a vicc, ezt muszáj megkérdeznem így a végére, ugye egy ilyen beszélgetés után, amit esetleg szívesen elmesélnél, annyit esetleg elmondunk, hogy ugye az előadásaid a 16 feletti generációknak vagy a korosztálynak szólnak. Van-e olyan, amit megosztanál most a nézőkkel?
3: Hát igen, abszolút, tehát maga a stand-up azért az egy olyan műfaj, ami általában azért 16 karikás. Nyilván nem, hiába semmilyen durva dolgok nincsenek benne, de mégis nem a kisgyerekek fülének való. Habár én ugye ezt is fel sikerült úgy építeni, gyakorlatilag itt a gyereknevelés mindennapok nehézségeiből merítettem ezt a témát, és ugye hát nekem 2 nagyon szép kislányom van, és reggelenként ugye együtt indulunk az életbe. Ugye kicsi megy óvodába, nagyobb iskolába, én meg ha valahogy túlélem ezt a procedúrát, akkor mehetek ugye dolgozni. És hát egy ilyen reggelen adott maga a téma, és szülte meg a témát, tehát nagy nehezen bekötjük őket a gyerekülésbe, és mielőtt kitolatnánk az udvarból, gyakorlatilag ugye kicsi felteszi a kérdés, hogy hát apa, én hogy lettem? Hát ugye hirtelen az ember köpni nyelni nem tud, hogy mit is mondjon. Mondom, nem emlékszek, majd megkérdezzük anyát. A kicsi mondta, hogy hát akkor nem úgy gondolja, hanem hogy őket mi hozta. Ugye, mert a Ricsi az született, a Fanni a gólya hozta, de viszont a Zsókát meg a Nyuszi, hogy akkor tehát mi hozta? Hát akkor megértettem a kérdésnek a motivációját, és hát akkor már magabiztosan feleltem, hogy kicsim, téged a póni hozott. annyira büszkén gyereket még gyerekülésbe ülni még nem láttam, illetve hát az óvodába is úgy ment be, ugye, mint Al Capone a börtönbe. Tehát ez is egy ilyen mindennapos kis sztori, ami maga módján aranyos, de mégis azért ember próbáló feladat, ami szerintem a legtöbb apuka szembesül, és hát pláne kora reggel éggyomorra azért ezzel meg kell küzdeni.
2: Méltó módon lezártuk ezt a beszélgetést, köszönjük szépen, hogy egy kis betekintést nyerhettünk a stílusodba, az előadásaidba, és hát további sok sikert kívánunk a karriered során Nagy Gergelynek. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
6: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető
3: Kis János.
5: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkoslágerek.
7: Bollare, hajkó, halaballa, fajn, gazdag lenne.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Icipici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmek, takataka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.
9: A lemez forog tovább.
5: A 107,1 MHz-en.
10: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott Fortsoffer Ágnes, a Magyarországgyűlés elnökét, aki egyúttal a Tisza párt alelnöke is, dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Góli Csilla Szabadka alpolgármestere fogadta a párt székházában. Pásztor a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a VMS számára kiemelten fontos, hogy a vajdasági magyar közösség ügyei továbbra is jelen legyenek a magyarországi közéletben, és hogy az anyaországgal kialakított kapcsolataink a jövőben is erősek maradjanak. Az egyeztetés után sétát tettek Szabadka belvárosában, valamint meglátogatták a Városháza épületét is. Magyar Péter, magyar miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott sétát tettek Szabadka belvárosában, valamint meglátogatták a Városháza épületét.

0: köszönhetően már most növekszik a bizalom Magyarország iránt. Emellett örömét fejezte ki amiatt is, hogy a magyar diákok a következő évtől ismét csatlakozhatnak az Erasmus programhoz. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyarok készek újjáépíteni és megerősíteni a magyar-francia kapcsolatokat, valamint meghívta Emmanuel Macront az október 23-ai nemzeti ünnepségre. Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott ma délelőtt. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend, azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást. Az idei 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó Fesztivál kísérő rendezvényei már holnap megkezdődnek Hajdújáráson. Este 7:30-tól a Kultúrotthon nagy termében tartják meg a fesztivál jegyében meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetését. Ezt követően kiállítás nyílik Sebők Valéria, a népművészet mestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvarró alkotásaiból. Az esti program 21 órától a Vinogradár labdarúgó klub pályáján folytatódik, ahol szabadtéri mozi várja az érdeklődőket. A közönség a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilmet tekintheti meg. A vetítés ingyenesen látogatható.
1: Sport.
0: Kiemelkedő eredményeket értek el az elmúlt időszakban a magyar kanizsai Patisszye birkózó klub versenyzői. Habi Dávid az U15-ös korosztály kötött fogású Európa bajnokságán szerzett bronzérmet Bulgáriában, míg Győri Iringo a horvátországi homok birkózó Európa bajnokságon állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A klub további versenyzői is eredményesen szerepeltek a kontinens viadalon. Kovács Krisztián a 6., Dobó Dániel a 10., Súlyok Marcell pedig a 12. helyen végzett. A szép eredmények elismeréseként Fejsztámer Róbert magyar kanizsa polgármestere fogadta a sportolókat és edzőiket, valamint gratulált a versenyeken elért sikerekhez.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, holnap még újabb eső, záporok, zivatarok alakulhatnak ki, késő délutántól csökken a csapadékhajlam, a csúcshőmérséklet pedig 26 fok körül alakul.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Az elmúlt napokban több helyszínen és tűzesetekhez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Magyarkan és a község területén. Több ponton erdő és bozó tüzek keletkeztek, Hajdúeresnek pedig a felüljáró közelében égett az aljnövényzet. Ezek mellett pedig idén már számos tűzesetet követhettünk végig a közösségi portálokon. Egyes esetek kapcsán az sem zárható ki, hogy szándékos gyújtogatás állhat a háttérben. A nyári hőség még csak most kezdődik, de a száraz időjárás és a közelgő aratási munkálatok miatt egyre nagyobb a tűzveszély. Mire számíthatunk az idei szezonban? Melyek a leggyakoribb hibák, amelyek tűzekhez vezetnek, és mit tehetnek a gazdák, illetve a lakosok a megelőzés érdekében? Erről beszélgetünk mai stúdió vendégünkkel, Juhász Vilmos tűzvédelmi szakemberrel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a műsorban.
2: Jó reggelt kívánok én is önöknek.
1: No, beszéljünk egy picit az elmúlt napok tűzeseteiről. Mit árulnak el ezek az esetek a szezon kezdetéről? Sok vagy kevés?
2: Általában ezekben a hónapokban még ahogy áll az egész fű, meg a növényzet az út mentén, akár amit maga is itt felemlített, ez nem éppen normális körülmény, úgy mondjam, azért mert nem olyan száraz még az a növényzet, hogy nagyon könnyen bele tud kapni, de attól tekintve most én nem tudom az a helyzet, hogy hogy volt. Egy picit gyanúsabb körülmény, hogy több pontban keletkezett ez, de természetesen arra a kanizsai kollégák meg ott, akik foglalkoznak ezek az ügyeket, fel fogják deríteni. Ami az elkövetkező időszakot érinti, mi épp Csantavére ma indulunk a mezőgépeknek az ellenőrzésre, amivel köztudott, hogy az aratás az elő fog beköszönteni, mivel hát nem volt csapadék, és akkor az a vegetációs szűnése elkezdődött, úgyhogy most már teljesen le vannak sárgulva, a száradást várják, úgyhogy szerintem egy-két hét, de ezt a szakértők majd jobban tudják, hogy mikor. Úgyhogy már mikor ez a növényzet, vagyis a buza, árpa, meg ez ilyen jellegű növények elérték ezt az érési fázist, akkor nagyon könnyen gyullóikonyai válnak, és akkor nagyon könnyen tudnak fölgyulladni, terjedni, úgyhogy nagyon oda kell figyelni az elkövetkező időszakban is.
1: Rá fogunk térni az aratásra a beszélgetés második felébe. Beszéljünk egy picit még ezekről a tarlótüzekről, a gyújtogatás. Tehát mi a tapasztalat? Mi a cél ezekkel a gyújtogatásokkal?
2: Ezekkel a gyújtogatásra most a szándékról beszélünk, vagy a...
1: Hát, hogy tulajdonképpen mi a motiváció? Tehát, hogy valami károkozás akarattal, vagy pedig van egy olyan szokása ugye az itt élőknek, hogy akkor leégetjük a tarlótüzet, újraindítjuk tulajdonképpen.
2: Így van. Kettő dolog van. Az egyik a valami cél a szándékkal, hogy valakinek kárt okozzon, a másik meg a figyelmetlenség. Ami a tarlókat illeti, azt egy valamikori régebbi időszakban azért végezték el. Elvégeznék most is, csak a törvény ezt tiltja. Én azt mondjam, és köszönetet mondok a polgároknak, hogy ezt általában mostan már betartják. Ilyen különféle kártevőket akarnak tönkretenni a tarlón, de a mezőgazdasági szakértők, agrár szakértők ezek elmagyarázzák, hogy nagyobb kárt csinálnak a földdel, mert ott mikroelemenseket is tönkretesznek, ami tulajdonképpen nagyobb kárt okozunk az égetésre, mint hasznot.
1: De meddig lehet ezt az égetést tulajdonképpen kordában tartani? Egy átlagember ez képes erre, vagy így rögtön megtörténhet a baj?
2: Egy átlagember, hogyha fölgyújtottam, mondom tilos, de ha véletlenül, akkor még az kisebb méretű, az kordába tudja. Csak az a baj, hogy egy bizonyos pillanat, főleg, hogyha kinti nyílt területekről beszélünk, ott a szélmozgás, a levegőmozgás mindig intenzívebb, és az nagyon gyorsan el tud terjedni. Hogy már akkor nem tudjuk utóérni, és akkor egy pillanat alatt az akár pár száz négyzetméter, akár pár hektárra is el tud terjedni, mire a tűzoltóság oda kivonul, vagy riasztva van.
1: Ugye ezek voltak a szándékos gyújtogatásnak az elemei. Mi van akkor, hogyha nem szándékos a gyújtogatás, mondjuk cigaretta csikket dobunk el, az tényleg tud ekkora tüzet okozni?
2: Igen, én ezt sok kiképzésen, mikor oktatást végzek, akkor ezt kiszoktam hangsúlyozni, különképpen ilyen időszakban, amikor már ez aktuális, és fölkérem az oktatott személyeknek is, hogy adják tovább ezt az információt. Hogy igen, az ablakon keresztül az út mentén, hogyha fricskázzuk a cigarettacsikket.
1: Sokan csinálják egyébként?
2: Most nem mondhatom, hogy sokan, de higgyék el, hogy az út mentén ott nincs más, ami tényező okozó, ami tüzet tudna előidézni. Úgyhogy az több mint valószínű, hogy ezektől a műveletektől történik.
1: De például egy égőcsikken kívül mi az, ami tüzet tud még okozni?
2: Így... Hát elméletileg van ilyen lehetőség, ilyen üvegdarabok is, hogy amikor iszonyatos magas hő van, és akkor egy bizonyos szögbe a napsugarakat fókuszálja az üveg, és akkor be tudja gyújtani, de ez szerintem nagyon-nagyon ritka. Hamarabb ezek az esetek, amit az előbb mondtam, a csikk kidobása, vagy más esetleg figyelmetlen láng használata valahol kint az út mentén szabadba. Kávéfőzés, vagy
1: csak megállunk,
2: vagy csak az út mentén nem épp igazán süsük, de akár az is.
1: No, sokszor átbeszéltük már, de nem elégszer, hogyha lát tüzet valaki, hallgató, mit kell csináljon?
2: Leghamarabb és legsikeresebb a riasztás az 193-as hívószámra a tűzoltóságot riasztani. Na most elmondom, hogy történtek már olyan esetek, hogy van ismerősöm, akár engem vagy valakit, más község területén tartó, ég az XY az autón vagy valami. És ne mást hívjon főhelyem, az 193-at. Azért, mert az idővesztés, még az az információ elő, én hozzám máshoz, másik tűzoltó kollégához, még az riasztja. Az lehet, hogy nem ismeri azt a terepet. A behatárolja a maga a személy, akinek ez megtörtént, és rá tudja vezetni a tűzoltóságot. A másik, ami kell tudni, hogy a 193-as hívószám ingyenes, és nem kell hozzátenni a 024 vagy körzeti hívószámot, mert a cella információ alapján befut a legközelebbi tűzoltóságra, úgyhogy biztos oda fut be, ahova be kell, hogy fusson.
1: Múlt héten volt pont itt egy mentős szakember, akivel arról beszéltünk, ott más telefonszám van, ugye 192 az a rendőrség, 93 a tűzoltóság, és 94 a mentő, és ott ő azt mondta, hogy gyakorta javasolja azt, hogy az adott legközelebbi tűzoltó állomást, pontosabban mentőállomást, egészségügyi intézményt próbáljuk meghívni, mert a 194 a sok esetben mondjuk egy távolabbi, vagy nem a megfelelő egészségügyi központhoz irányítja a hívást. Ez jellemző a tűzoltóknál is, vagy?
2: Nekem nincs ilyen tudomásom, nekem a mentős kollégák itt voltak, ők tudják az ő rendszerük, hogy működik, de így kellene, hogy működjön, de információm szerint ez nem biztos, hogy pontos, hogy volt valami technikai probléma ezen a téren. Úgy kellene, hogy működjön a minden 192-3-4 is, hogy a legközelebbi egészségügy, tűzoltóság, rendőrségre irányja.
1: Tarló tüzek, erdő tüzek, mire számít az elkövetkező időszakban? Július, augusztus folyamán?
2: Ez nagyon függ az időjárástól, hogy mennyire fog a hőmérséklet fölmenni, mennyi csapadék lesz, hogy ez a növényzet teljesen leszárad, vagy lesznek olyan hullámok, fázisok, amikor lesz csapadék is, akkor ez nem igazán fog. Biztos, hogy lesz ilyen eset, ahogy történni fognak ilyen esetek, de viszont, hogy mennyi lesz ez a jövő titka. Ez nagyon évfüggő. Van, mikor tényleg nagyon-nagyon nagy szárazság van, lehet, hogy akkor az emberek jobban oda is figyelnek valamennyire, és kevés van, attól eltekintve, hogy magas hőmérsékletek, vagy fordítva, hogy nincs is olyan magas hőmérséklet, lehet, hogy nincs is több riasztásunk van.
1: Tavaly év milyen volt?
2: Tavaly év azt mondhatom, hogy jó, ami az aratást is illeti, az nagyon is nem voltak események, ami, vagy esetek, amik megtörténtek, de nem volt olyan jellegzetes nagy területek, vagy van nagy anyagi károk történtek ezeken a tüzeken.
1: És még szó volt pillanat erejéig az aratásról, akkor beszéljünk az aratásról. Most egy kicsit a beszélgetés végére zajlik majd az élet a földeken. A traktorok, különböző mezőgépek működnek. Önök próbálják fölhívni a figyelmet a visszásságokra. Mit kell tudni ennek kapcsán?
2: Hát a traktorokat, kombájnokat, szóval minden mezőgazdasági gépet, amivel ezeket a munkálatokat fogjuk végezni, prések, stb. Ezeket rendbe kell hozni műszakilag, hogy ne tudjanak tüzet okozni. Azt is ki kell, hogy hangsúlyozom, azért észrevehető, hogy nagyon sok újabb gép van, köszönve sok különféle támogatásnak, ahol a polgárok, termelők hozzájuttak újabb, modernebb gépekhez, amely természetesen magával vonja azt is, hogy kevesebb tűzesetet tud okozni, mert hát csak újabb gépek. A kipufogó kivezető csöveket biztosítani, hogy az a szikra ne tudjon eltávolodni, és esetleg fölgyújtani a tarlót, buzát, vagy valamilyen könnyen gyúlékony anyagot. Ugyanúgy a többi kombájn, prés, meg minden mezőgazdasági gép, ami részt fog ebbe venni. Ezzel nagyon-nagyon tudjuk csökkenteni ezt a az eset számot, úgyhogy bízunk benne, hogy be fogják tartani, és legyen náluk poroltó, amivel azt a kezdő tüzeket esetleg meg tudják fogni, vagy eloltani teljesen, és ezzel a kárt csökkenteni, vagy hogy nem is történik.
1: Minimalizálni,
2: így van.
1: Mennyire jellemző, hogy poroltó van náluk?
2: Abszolút, szóval mindegyik mezőgazdasági gép, ami részt vesz, azt betartják, ezeket már régebb években megvásárolták, szerintem olyan különösebb probléma ilyen téren nincs, beszokták rendszeresen hozni a bevizsgálásra is, úgyhogy biztos, hogy van, aki nem tartja, de szerintem az kevés százalék.
1: Megint felvetődik a kérdés, hogyha én mezőgazdasági termelő vagyok, megindulok aratni, és megtörténik a baj, kigyullad valami, mi az a határ, amikor már szólnom kell a tűzoltóknak, mert mi az, amikor neki is poroltómmal nekiindulok?
2: Én szerintem meg kellene próbálni, mert általában az észlelés az elég kezdő fázisban történik meg, de viszont az is jó, hogy abban a pillanatban, ha van rá lehetőség, mert ha magam vagyok, akkor ez egy picit nehezebb, hogy riasztjam, és a tűzoltóságot meg olcsak is, de hogyha van ott valaki, hogy mindjárt riassza, hogy akár kigyulladt a munkagép, vagy egy kisebb terület, és a tűzoltók, aki is vonulnak, és eloltották, annak nagyon fognak örülni, hogy visszavonulnak, és akkor ennyi. Úgyhogy ez párhuzamba jó volna, ha megtörténik, de mondom, hogyha van rá lehetőség, mert ha egyedül vagyok, akkor ez nem. Mert hogyha vesztem az időt a riasztással és a sztárjadamot, még nagyon kis terület volt, még akkor lehet, hogy a poroltóval sikerült volna eloltani.
1: Jellemző a vidékünkön egyébként ez a fajta tűz keletkezési mód aratáskor?
2: Vannak persze, vannak. Attól eltekintve, hogy a munkagépek el vannak készítve, mindig történnek meghibásodások, amiket nem tudunk előrelátni. Ilyenek például a különféle forgó részeknek a csapágyai túlhevülése, összetörése, megrongálódása, ami túlhevül rotációs folyamat alatt, és ebből kifolyólag fölmelegszik, fölhevül, és ott mindig van por, szalma, fölhalmozódva, ami nagyon könnyen begyullad. Kések, ezek a vágókések, vagy most én lehet, hogy nem igazi szaknyelven beszélek a gépnél, ezek is, hogy eltör, és akkor elkezd a surlódás, vagy megreped, és akkor
1: szikra. Ilyenek.
2: A szikra is, igen. Igen, vagy a szikra, hogy már a kipufogó nagyon rossz állapotban van, és akkor tulajdonképpen mindenfelé fújja ki ezeket a szikrákat, és az is tud. Nagyon fontos, szóval odafigyelni ezekre a zajokra, a gépkezelők szerintem már annyira tapasztaltak, hogy észlelik ezeket a változásokat, hangokat, hogy ezekre reagáljanak. Meg a másik, hogy mikor napi szinten bevonulunk, hogy akkor a portalanítani, hogy ezeket a felületeket lefújatni, lemosatni, és akkor hajrá másik nap, biztonságosabban tudunk dolgozni.
1: Milyen jellemző kérdésekkel fordulnak önökhöz a gazdák ilyenkor ezzel kapcsolatban?
2: Körülbelül már mindent tudnak, de mindig vannak kérdések, hogy ha történik. Ez jobban ezek a riasztási dolgok, hogy most mi, hova, de 99% ember már nagyon jól tudja, hogy hova kell. Mi szoktuk a telefonszámokat is szétosztani. Most csantavéredet szétszem, a többi önként és tűzoltóság is ezt megteszi, hogy azzal is segítsük, hogy minél hamarabb legyen információnk a tűzesetről. Úgyhogy nagyon különösebb használatról, poroltóról, meg tartottunk ilyen bemutatót is, hogy hogyan kell használni, de hát már mindenki szerintem tudja. De akit érdekli, szívesen tűzoltóság rendelkezéssel is nagy örömmel fogja informálni, megmutatni, hogyan kell használni a tűzoltó készüléket.
1: Beszélgetés végére a tűzvédelmi szakember jó tanácsa a nyárra.
2: Figyeljünk oda, igyekezzünk, hogy ne okozzunk tüzet, ha viszont megtörténik, akkor próbáljuk még a kezdő fázisba, hogyha sikerül azt eloltani, de fontos, hogy minél hamarabb riasztani a tűzoltóságot.
1: A 193-as.
2: 193-as jó számra.
1: Juhász Vilmosnak köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot, tehát 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061 1 999 393-as, vagy pedig 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 1 999 393, vagy pedig 065 2 999 393. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjárató, megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot, tehát 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q8 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjárató, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Az utolsó előkészületek zajlanak hajdújáráson a 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó előtt. Vajdaság legnagyobb népzenei és néptáncos sereg szemléjét június 6-án és 7-én rendezik meg a településen. A szervezők és az önkéntesek már a végső részleteket egyeztették. Több mint 2300 fellépőt, valamint nagyszámú vendéget várnak a hétvégén. A színpadi programok mellett számos kísérő rendezvény is színesíti majd az eseményt. Balázs Zita a mikrofonnál.
2: Idén hajdújárás ad otthont a sereg szemlének, így a helyiek már gőzerővel készülnek a hétvégére. A falubeliek és a környék önkéntesei összefogva hónapokon át közösen dolgoztak az előkészületeken.
3: Ez egy hatalmas munka, megmondhatom, hajdújárás számára, de hát mi szeretjük a nagy dolgokat, szeretjük a nagy munkát, és én azt gondolom, hogy helyt fogunk állni, sőt, biztos vagyok benne, hogy helyt fogunk állni. Most per pillanat egy utolsó megbeszélés zajlik a segítőkkel. Nagyon sok segítőnk van, hála Jóistennek, és nagyon jó ezt látni, hogy ilyen nagy összetartás van a faluban és a környéken is, mert nem csak a faluból, hanem a környező települések is jönnek segítők, és ez nagyon jó, örvendetes számunkra. Minden a helyére fog kerülni, azban biztos vagyok. Most még nem minden van úgy, ahogy kell, de minden helyére fog kerülni. Nagyon szépen szépült a falunk, azt látjuk, hogyha végig sétálunk az utcán, akkor itt főleg a központban, akkor mondhatjuk azt, hogy kicsit átrendeződött is, és örülünk ennek.
2: Egy ilyen nagyszabású rendezvény komoly logisztikai feladatot jelent. Nagy György János a szombati programok koordinálásáért felel. Mintegy 30 fellépő csoportért felelős, ami nagyjából 600-700 ember összehangolását jelenti.
4: Eddig, hogy úgy fogalmazzak, kötelezettségvállalásból állt eddig a fesztivál, de most, hogy itt vagyunk a fesztivál hetén, illetve a hétvégén megtörténik a fesztivál, így egyre jobban izgulunk. Persze ezt is pozitívan mondom. Várjuk nagyon a fesztivált, illetve várjuk az embereket, a külsős embereket is, és hogy minél többen látogassanak el és nézzék meg.
2: A Gyöngyös Bokréta és a Durindó már a héten kísérő programokkal egészül ki hajdújáráson. Csütörtökön kiállítás, megnyitó és szabadtéri filmvetítés szerepel a programban. Pénteken pedig a Tükröz zenekar koncertje és a Tátor Ján zenekarral közös táncház folytatja a sorozatot. A rendezvény fő eseményeire szombaton és vasárnap kerül sor, amikor több száz fellépő és több ezer látogató érkezik a vajdasági magyar népzene és néptánc legnagyobb sereg szemléjére.
5: Szombaton lesz itt a Gyöngyös Bokréta, amikor már délelőtt folyamán meg fognak érkezni ide a tánc együttesek, az iskolában fogják őket fogadni, ott fognak beöltözni, és onnan 14 órakor fog indulni a menet a falu központja felé. Ez egy nagyon-nagyon színes menetre lehet számítani, hiszen ugye a 30 tánc együttes, ugye egy vajdaság minden tájáról, már az is egy nagyon színes forgatag lesz, de ez kiegészül délvidéki betyárokkal, akik majd ostorcsattogtatást fognak bemutatni, mindenféle helyi egyesületnek a produkció is látható lesz, tehát ez a felvonulás is már egy nagyon színes és egy nagyon gyönyörű forgatag lesz, majd jön ugye a hivatalos megnyitó, itt a futballpályán kerül megrendezésre majd a Gyöngyös Bokréta, itt lesz fél hatig menni fog a Gyöngyös Bokrétának a programja, tehát váltakoznak az együttesek, legjobb vajdasági táncütesek itt lesznek, a legjobb zenekarok itt lesznek, tehát igazából egy nagy színvonalú néptáncos műsorra lehet számítani, majd lesz egy órás szünet fél hat magasságában, akkor a helyiek mutatkoznak majd be, illetve a testvértelepülések mutatkoznak majd be abban a műsorban. Majd folytatódik a Gyöngyös Bokréta egészen fél nyolcig, és utána pedig a Szalonna is bandája zenekar fog muzsikálni szintén itt a futballpályán felállított színpadon, ami egy hatalmas színpad lesz, gyönyörű technikával, LED kivetítővel, tehát igazából egy nagyon-nagyon modern és magas színvonalú produkció lesz majd itt. A Szalonna koncert után pedig táncház lesz itt a kultúrotthonnak az udvarában.
2: A számlá egy hatalmas esemény az egész falu számára. Szalai Eszter, a Durindó koordinátora elmondta, hogy a falubeliek szívesen segítenek a szervezésben és az előkészületekben, mert büszkék arra, hogy a falu történetében először rendeznek náluk ilyen nagy eseményt.
6: A Durindó napja az úgy fog kinézni, három helyszínen fog lenni. 9 órakor kell érkezni, az iskolába gyülekeznek, ahol az iskola termeit fogják használni, és egy sátor lesz felállítva, ahol majd öltözni tudnak a megjelentek, és utána 10:30-kor lesz egy szentmise a templomban, majd 12 órakor lesz a hivatalos megnyitó, és 12:30-kor párhuzamosan két helyszínen fog történni a fellépés, a templomba és a kultúrotthonba.
2: A szervezők szerint ritka alkalom, hogy ennyi csoport egyszerre egy helyszínen látható Vajdaságban. Ezért a rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál a közönség számára, hogy részese legyen ennek a színes kavalkádnak.
5: A végén pedig lesz egy ilyen kis záró ünnepség, amivel bezárjuk a Gyöngyösbokrétet és a Durindót, és én azt gondolom, hogy a rengeteg kísérő programmal ugye itt lesz közel 70 kézműves kirakodó itt az utcákon, a főutcán, lesznek gyermekfoglalkozások, lesz csónakázási lehetőség, lesz kocsikázási lehetőség, a tájházat lehet látogatni. Tehát akinek túl sok idő lenne az, hogy most itt egy 3-4 óra hosszát üljön a lelátón és nézze a produkciókat, az ki tud kapcsolódni. Itt az udvarban szintén lacikonyha lesz felállítva, rengeteg finomságot tud a hajdújárások, híresek arról, hogy kiváló birkapörköltet, még marhapörkölteket tudnak, még sülteket tudnak készíteni. Tehát enni, inni is lehet, nagyon kiváló borászok lesznek majd itt, szintén itt a kultúrotthonnak az udvarában. Tehát már csak eleve lesz itt egy fesztivál hangulat. Ezek a produkciók, amik a Gyöngyösbokritának a produkciói, ezek pedig egy hatalmas értéket jelentenek, hiszen a Gyöngyösbokrit és a Durindó Vajdasági Magyarság talán legszínesebb és legtömegesebb fesztiválja, és én azt hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy a Kárpát-medencében ilyen nincs, hogy egy egész régiónak minden csoportja itt legyen egy helyen, két nap alatt, és ezt lehet nézni, tehát ilyen nincs a világon sehol. Tehát ezt ki kell használni, a Szabadka környékeiknek el kell idejönni, és részt venni ebben a színes kavalkádban, ebben a forgatagban.
2: A Gyöngyösbokréta és a Durindó a Vajdasági Magyarság egyik legnagyobb és legsokszínűbb kulturális fesztiválja, ahol az egész régió néptáncos és népzenei együttesei mutatkoznak be két nap alatt.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyhalmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
2: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
1: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Híradó.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, a híradó témáiból. Bombariadó volt több szerbiai iskolában. Szabadkára látogatott Forsthoffer Ágnes. Új fejezet nyílhat a magyar-francia kapcsolatokban. Kiállítás megnyitóval és filmvetítéssel kezdődnek a Gyöngyös Bokréta és Durindó kísérő rendezvényei. Mondom a részleteket. Szerdán délelőtt Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend, azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást. Balázs Zita a mikrofonnál.
9: Vajdaság szerte több általános és középiskolából is bombariadót jelentettek. A szabályok szerint az épületeket kiürítették, a tanárokat és a diákokat pedig biztonságba helyezték. A rendőrség megkezdte az intézmények átvizsgálását. Zentán és Topolyán kizárólag az általános iskolák kaptak fenyegető üzeneteket. Óbecsén több általános iskola mellett a gimnáziumot is érintette a bombariadó. A legtöbb intézményben a rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően rövid időn belül folytatódhatott a tanítás. Bombafenyegetést kapott többek között a Szabadkai Zeneiskola és több vajdasági iskola mellett. Az intézmény igazgató helyettese elmondta, hogy a rendőri egységek jelenleg jelentős leterheltséggel dolgoznak, ugyanakkor is kapott több között a Szabadkai Zeneiskola és több vajdasági iskola mellett. Az

0: amelyet állításuk szerint nem fogunk megtalálni. A levél szerint, ha ezt nem tesszük meg, az iskola következő 2 órán belül a levegőbe repül. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint egyetlen átvizsgált iskolában sem találtak robbanó szerkezetet. Vajdaság mellett az ország délebbi részeiből is érkeztek bejelentések. Belgrádban, Sabacon, Zlatibor térségében és Nizsben is több iskola kapott fenyegető üzenetet.
1: Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott Forsthoffer Ágnes. A Magyarországgyűlés elnökét, aki egyúttal a Tisza párt alelnöke is, dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke, Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke, Fremond Árpád a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Góli Csilla Szabadka alpolgármestere fogadta a párt székházában. Pásztor a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a VMS számára kiemelten fontos, hogy a vajdasági magyar közösség ügyei továbbra is jelen legyenek a magyarországi közéletben, és hogy az anyaországgal kialakított kapcsolataink a jövőben is erősek maradjanak. Az egyeztetés után sétát tettek Szabadka belvárosában, valamint meglátogatták a városháza épületét is. A szerb kormány folytatja az egyeztetéseket a NISZ jövőjéről és a szerbiai üzemanyagellátás stabilitásának biztosításáról, miközben az ország továbbra is kihívásokkal szembesül az olajszektorban. Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energetikai miniszter Szentpéterváron tárgyalt Alexander Gyukovval, a Gazprom Neft igazgató tanácsának elnökével, a NISZ tulajdonosi kérdéséről és a szerb piac ellátásának biztosításáról. A miniszter szerint Szerbia már másfél éve nehézségekkel küzd az olajágazatban a NISZ ellen bevezetett szankciók miatt. Hozzátette, hogy a kormány minden érintett féllel tárgyal annak érdekében, hogy megvédje az ország gazdasági érdekeit és fenntartsa a folyamatos üzemanyagellátást. Magyar Péter magyar miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott megbeszélést az Élysée palotában. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy megerősítik a stratégiai együttműködést Magyarországgal. A védelem, a nukleáris energia, az ipar, a mezőgazdaság és a hamis információk elleni küzdelem terén is. Macron szerint a Tisza politikájának köszönhetően már most növekszik a bizalom Magyarország iránt. Emellett örömét fejezte ki amiatt is, hogy a magyar diákok a következő évtől ismét csatlakozhatnak az Erasmus programhoz. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyarok készek újjáépíteni és megerősíteni a magyar-francia kapcsolatokat, valamint meghívta Emmanuel Macront az október 23-ai nemzeti ünnepségre.
2: Nagy örömünkre szolgálna, hogyha a V4-ek közösen Franciaországgal, néha Németországgal együtt tudnának dolgozni, akár közös kormányüléseket tartani, és közösen kitűzni olyan célokat, ahol tudunk együtt dolgozni. Én azt gondolom, hogy valóban ebben a nemzetközi helyzetben egy sokkal szorosabb együttműködésről van szükség. Mi ezen fogunk dolgozni. Örülök annak, hogy Magyarország ott lehet az asztalnál, hogy ott ülünk újra a tárgyalásoknál.
1: Az Erasmus Plus program 2028 és 2034 közötti időszakáról szóló jelentés vitáján vett részt árnyék jelentéstevőként az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának ülésén Vicsek Anna Mária, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. Felszólalásában üdvözölte az Európai Bizottság döntését, amely lehetővé tette a korábban kizárt magyar egyetemek újbóli részvételét az Erasmus Plus programban. Kiemelte a tagjelölt országok részvételének jelentőségét, mint fogalmazott, az Erasmus Plus nem csak oktatási program, hanem hozzájárul a fiatalok európai tapasztalatszerzéséhez és az uniós csatlakozásra való felkészüléshez is. Ez különösen fontos Szerbia és a vajdasági magyar közösség szempontjából. A képviselő támogatja az Erasmus Plus költségvetésének növelését is, hogy a jövőben még több fiatal részesülhessen a program nyújtotta lehetőségekből. A vajdasági magyarok demokratikus közössége aggódalommal figyeli az elmúlt hónapok eseményeit Szabadkán és környékén. A párt szerint rövid idő alatt több olyan incidens történt, amely megrendítette a polgárok biztonságérzetét. A közleményük szerint az utóbbi napokban több politikus igyekezett azt a benyomást kelteni,

0: hogy ezek egymástól független, elszigetelt esetek. A VMDK azt írja, nem kívánnak találgatásokba bocsátkozni az elkövetők nemzetiségi hovatartozásáról, és nem kívánják helyettesíteni a nyomozó hatóságokat sem. Szerintük ugyanakkor joggal merül fel a kérdés, ha minden csupán véletlen egybeesés, akkor hogyan lehetséges, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi a köznyugalmat és a közösségek közötti bizalmat romboló esemény történt. A közlemény szerint a VMDK továbbra is a nyugalom, a kölcsönös tisztelet és a törvény előtti egyenlőség mellett áll ki. Az idei 62. Gyöngyös-Bokréta és 49. Durindó Fesztivál kísérő rendezvényei már holnap megkezdődnek Hajdújáráson. Este 7:30-tól a Kultúrotthon nagy termében tartják meg a fesztivál jegyében meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetését. Ezt követően kiállítás nyílik Sebők Valéria, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvarró alkotásaiból. Az esti program 21 órától a Vinogradár labdarúgó klub pályáján folytatódik, ahol szabadtéri mozi várja az érdeklődőket. A közönség a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilmet tekintheti meg. A vetítés ingyenesen látogatható. A pontos idő 16 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Iskolanapot ünnepeltek tegnap a Nagybecskereki iskolában. Megjelentek a kérészek a Tisza magyar kanizsai szakaszán. Jönnek a részletek. Rendőr előtt egy szerbiai állampolgár a németországi Dortmundban majd három gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Sajtóértesülések szerint ma hajnalban az 51 éves férfi feladta magát a rendőrségen. Az eset még tegnap este kezdődött, amikor a gyanúsított felesége felhívta a rendőrséget és segítséget kért. Úgy tudni, az incidensben eltalált rendőr golyóálló mellényének köszönhetően könnyebb sérüléseket szenvedett. A több órás ostrom után a férfi önként jött ki az épületből, ami után ellenállás nélkül letartóztatták. A lakásban tartózkodó három gyermek nem sérült meg. Halálos tűz pusztított Új-Delhiben. A tűzoltóknak 40 embert sikerült kimenteni, de legalább 21 ember életét vesztette. A tűz egy az indiai főváros déli városrészében található étteremből terjedt el helyi idő szerint szerda délelőtt. A tüzet azóta sikerült eloltani, de az okát egyelőre nem tudják, közölték a helyi illetékesek. Az Új-Delhi rendőrség az utóbbi évek egyik legsúlyosabb tűzesetének nevezte a tragédiát. A beszámolók szerint a környéken lakók is segítséget nyújtottak az emberek evakuálásában és a sérültek biztonságba helyezésében. Rekha Gupta, Új-Delhi főminisztere is együttérzésének adott hangot, közleménye szerint a tűzoltóság és a mentőegységek gyorsan akcióba léptek. Iskolanapot ünnepeltek tegnap a nagybecskereki Szonya Marinkovics általános iskolában. A város egyetlen kétnyelvű elemiének kihelyezett tagozata van Lukácsfalván és Szent Mihályon. A becskereki magyarság egyik legnagyobb múltú tanintézményét Messinger Karolin indította útjára 1903-ban. Kecskés István riportja.
1: Jól felszerelt tanintézmény volt, internátussal, tornateremmel, teniszteremmel, telente jégkorcsolya pályával. Volt általános és polgári iskola, felsőfokú leányiskola, kereskedelmi akadémia, magyar gimnázium, majd 1955-től kísérleti általános iskola. Egykor több mint 1000 tanulója volt. Ma a kihelyezett tagozatokkal együtt 128 diákjuk van. A létszám az utóbbi években stagnált. Sztojkó József, Szonya Marinkovics általános iskola igazgatója.
2: Szerb elsős is és magyar nyelvű elsős is 5-5 tanulóval. Ezt külön fogjuk majd kérnem Oktatási Minisztériumtól, engedjék meg az önálló tagozatoknak a megnyitását, még Lukácsfalványilva kombinált tagozat lesz. Ami fontos elmondani az, hogy Nagybecskereken mi vagyunk az iskola bent a központban, amelyet csak délelőtt folyik a tanítás. Ez fontos a szülőknek is, hisz nyilván a szülők többség is délelőtt dolgozik, és akkor reggelt tudja hagyni, majd délután, a munk után el tudnak jönni érte.
1: A kétnyelvű iskola diákjai mindig jól szerepelnek a tudásfelmérő versenyeken. A tanulók közötti viszony is példaértékű. Miloszávjevic Viktor, Szonya Marinkovics általános iskola hatodikos diákja.
3: Vannak ilyen különben pénzügyi, például ilyen matek, ilyen lehet alsósoknak, felsősöknek, van ilyen torna, akkor hát sok ilyen zene, attól függ, vannak olyan választott tantárgyak, szóval mindegy, hogy valamit kiválasztasz, és akkor bírsz arra menni.
1: Az iskola Lukásfalvi alsós tagozatának magyar kombinált osztályába két tanuló jár. Sok szülő Muzsjára vagy Nagybecskerekre íratja a gyerekét. Makai Valéria, osztálytanító.
4: Van neki előnye és hátránya is, de több hátránya, ugye, mert az első, hogy kombinált a tananyag, és akkor már az nehézség, meg hogy első-második osztályosaim vannak, és elég közel álló a két anyag, de viszont annyira nehéz is, mert nem teljesen egyforma, és mind a kettőnek nagyon sok igénye van, hogy ott legyek mellettük, és hogy magyarázzak nekik, és ez nehéz.
1: Szent Mihályon megvannak a magyar osztályok elsőtől nyolcadikig. Őszre nem lesz első osztályos diák, de az azt követő években már jobb lesz a helyzet. Gombár Róbert, igazgatóhelyettes.
5: Szent Mihály iskolának kb. 50 tanulója van, és itt vannak még az avissaink. Most pillanatnyilag 7 végzős nyolcadikosaink vannak. Hát az eredményeket, ha arról beszélünk, azok jók. Tehát gyerekek szép eredményekkel fejezték be az évet. Igazából még tart az iskola, tehát van még másfél hét az év végéig, de nyolcadikosainkat lassan most már búcsúztatjuk, úgyhogy nem sokára jön nekik a nyolcadikos búcsúestjük, és akkor igazából ők már készülnek a felvételére.
1: Az iskola nap alkalmával dicséretben részesítették a legjobb tanulókat és pedagógusokat, az iskola diákjai pedig alkalmi műsort mutattak be.
0: A Zöldhajú lány című legendás rockoperát vetítették le a Livka Sándor Árt moziban tegnap este Szabadkán. A vetítés egyben emlékest is volt az elhunyt Jónás Gabriella színésznő tiszteletére. Balázs Andrea riportja.
6: Lengyel Gábor és Gobbi Fehér Gyula Zöldhajú lány című rockoperáját 1981-ben mutatták be Szabadkán. A főszerepet Jónás Gabriella alakította, aki a darab után országszerte ismert lett az akkori Jugoszláviában. A Zöldhajú lányt gyakran emlegetik az első magyar nyelvű rockoperák egyikeként, de hogy az első volt-e, arról a szakmai vélemények nem teljesen egységesek. Abban viszont egyetértés van, hogy a Vajdasági Magyar Színház és Zenetörténet egyik meghatározó előadása volt. Lengyel Gábor zeneszerző.
7: Ez musicalnek készült, és a Vicsek Károly úgy gondolta, hogy ez musical fog lenni, akkor mondtam, hogy hát miért lenne a rock opera. És akkor így kezdődött, hát mindent beleadtam, ugye meg a zenészek is úgy szintén, a színészek, az énekesek. Úgyhogy érdekes munka volt. Ez most már pontosan 45 évvel ezelőtt történt.
6: A Zöldhajú lány azért vált legendává, mert 1981-ben olyan dolgokat vitt színpadra, amelyek akkoriban szinte elképzelhetetlenek voltak a Vajdasági Magyar Színházban. A darabot a Szabadkai Népszínház mutatta be, a rendező pedig Vicsek Károly volt.
8: Amikor Szabó István meghívott, hogy hát lenne kedvem valamit rendezni a színházban, én akkor egy Rómi és Júliát mondtam, hogy ezt egy átírnánk egy ilyen úri lány és egy munkás fiú történetére.
6: A történet egy drogfüggő fiatal lány belső világát és küzdelmét dolgozta fel, ami már önmagában is merész témának számított a 80-as évek elején. Az emlékesten Szabó Hangya Terész beszélgetett az alkotókkal.
0: Megjelentek a kérészek a Tisza magyar-kanizsai szakaszán, a víz hőmérséklete közel 23 fok, és egyelőre minden időjárási feltétel adott ahhoz, hogy kezdetét vegye a nem mindennapi természeti csoda. Az első hímrovarok vasárnap jelentek meg, azóta pedig már a nőstények is folyamatosan bújnak elő. A rövid ideig tartó, ám de igen látványos fűrajzás már nem várat sokat magára, mondta Sarnyai Csaba magyar-kanizsai természet és vadőr.
9: Nagyon sok minden tényező befolyásolja ezeknek a kis üsszárnyú rovaroknak a rajzását, úgymond a metamorfózisát, de én úgy gondolom, illetve a víz hőmérséklete, valamint a külső környezet is azt diktálja, hogy talán ott az az ötödike és tizedike között.
10: Sport.
0: Kiemelkedő sikereket értek el az elmúlt időszakban a Magyar Kanizsai Patisszye Birkózó Klub versenyzői. Habi Dávid az U15-ös korosztály kötött fogású Európa-bajnokságán bronzérmet szerzett, míg Győri Iringó homok birkózásban állhatott fel Európa-bajnokként a dobogó harmadik fokára. A klub több sportolója is kiváló eredményekkel tért haza. A bajnokokat Fejsztámer Róbert magyar kanizsa polgármestere fogadta. Fejős Ornella és Mecserik Anita beszámolója.
10: Habi Dávid 12 éves sportol, és már nem ez az első ilyen nagyobb sikere. Számos országos és Balkán bajnokságot tud ad maga mögött, legutóbb pedig Európa bajnoki bronzérmet szerzett Bulgáriában. A nemrég megtartott bajnokságon a nagy iramú taktikát választotta.
11: Először mentem egy horváttal, azt megvertem, utána kikaptam egy finntől, a repeszázson megvertem egy litvánt, és a harmadik helyen mentem egy észtel, akit 6-3-ra megvertem.
12: Mennyire volt erős a mezőny?
11: Hát szerencsére kikaptam a könnyebb ágat, de így is meg kellett küzdeni érte.
10: Győri Iringó homokbirkózásban jeleskedett Horvátországban. Mint mondja, sokkal jobban szeret szőnyegen birkózni, de itt sem hagyta magát. Így állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
13: Ugyanazok a technikák, csak vigyáznunk előtt, hogy a lábunk ne érjen le, mert az egy pontot ér, vagy ha hátunkra esünk, akkor vége a meccsnek.
12: Hogyan értékelnéd magát ezt a harmadik helyet? Milyen volt a mezőny, mennyire volt nehéz maga a meccs?
13: Mezőny nem volt annyira nehéz, csak hát rossz napom volt, és akkor nem sikerült jól.
10: A Patisszye Birkózó Klub versenyzői idén nem csak a nemzetközi porondon, az Európa-bajnokságon értek el figyelemre méltó eredményeket, hanem az országos megmérettetéseken is kiemelkedően szerepeltek. Rekecki Rudolf, a Patisszye Birkózó Klub elnöke.
14: 2026-os évet egy nagyon komoly sikerekkel kezdtük. Itt megemlíteni az országos bajnokságokat, ahol rengeteg országos bajnoki címeket nyertünk. Itt a május folyamán a korosztályos Európa bajnokságok vannak, amit úgy gondolom, hogy nagyon rég volt, már egy héten belül két Európa bajnoki érmet nyertünk.
10: Magyar Kanizsa önkormányzata folyamatosan támogatja a klubot, pénzügyi hozzájárulással éves szinten több mint 2 millió dinárral, de évközben is számíthat a klub a városvezetés segítségére. Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
15: Ezek az eredmények, én úgy gondolom, hogy azért tudnak megvalósulni, mert hogy a klub tevékenysége mellett, ami hosszú évtizedes múltra tekint vissza, itt van egy birkózó akadémia is, mely intézményesített rendszert biztosít az edzőknek, a fiataloknak, egyáltalán a tevékenységre, hogy ők minél szakmailag minél felkészültebbek legyenek, és ennek a kettőnek a jó együttműködése biztosítja azt, hogy ennyire jó eredményeket tudnak itt hozni.
10: A Patisszye Birkózó Klub több sportolója is kiváló eredményekkel tért haza a versenyről. Kovács Krisztián 6., Dobó Dániel 10., Súlyok Marcell pedig 12. helyezést ért el az Európa-bajnokságon.
0: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradónkat hallották.
16: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 23,5 fok van. Az előrejelzések szerint helyenként rövid ideig tartó heves viharokra is számítani lehet még délután. Jelentős mennyiségű csapadék, néhol jég és erős szél kísérheti a legintenzívebb záporokat. Csütörtökön még újabb eső, záporok, zivatarok alakulhatnak ki, késő délutántól viszont csökken a csapadék hajlam. Holnap a csúcsérték 26 fok körül alakul. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Rafek Violetta érkezik friss hírekkel.
17: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
18: és a Régió Rádió hullámhosszán.
19: Társadalmi célú felhívás.
20: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
21: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
20: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyar Kanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
21: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
20: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
21: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
17: Társadalmi célú felhívást hallottak.
20: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
2: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
16: Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Szerda van, és szerdánként itt a 107,1-en, illetve a 107,9 MHz-en és az egész világon követhető műsor következik, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség. Éljetek a lehetőséggel, és szóljatok bele a műsorba, hiszen ez a lehetőség is fennáll. Ez nem volt mindig így, tehát most ez van, 066 36 36 33, ide lehet írni, SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni. Mit szeretnétek a mai műsorra meghallgatni? Nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek azok a felvételek, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de nincs semmi se közbevésve, hiszen célunk az, hogy jól érezzük magunkat ezen a szerda kora délutánon, kora estén, vagy ahogy akarjátok, késő délután, nevezzétek, ahogy akarjátok. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül. Váradi Valentinról van szó, egészen este 8 óráig együtt lehetünk ennek a műsornak a keretében. Az első felvétel már korongon is van, egy felvétel, vidám hangulatot áraszt, címe is van nekem, mit jelent, nem tudom, de azt mondják, hogy Dubajana.

Az első zenei kérések Márjóval a műsor kezdete előtt befutottak Viber, illetve SMS elérhetőségünkre, de benne van az, hogy körhinta, manó, akkor tudom, hogy ebben a műsorban szeretnétek meghallgatni valamit. Itt van például Nelly kérésére, az EHO együttes felvétele következik, üdvözlet mindenkinek, kellemes körhintázást kíván, és a Maradj velem című dalt szeretné meghallgatni.

Hiba is jelentkezett, üdvözlet a Körhit a kis csapatának és a hallgatóknak. Ezt a szomorkos napot töltsük el szép zenivel, ezek Ibolya szavain csak olvasom, és jól esik, mi ilyesmiket is hallok. Tehát a műsortól válsz némi, nem is tudom, minek nevezzem, hogy hangulatjavítást. Ötlete is van Ibolyának, mit szeretne meghallgatni. Janza Kata és Pintér Tibor adják el a felvétel, melynek a címe Szirmok illata, Ibolya kérésére.

Aztán SMS-ben jelentkezett, mint mindig most is, ha mást is csinál, de félfüllel mindig halló távolságban követi a műsort. Most kedves Eszter, külön ahogy szoktam mondani, nincs zenei kérés, de bízom benne, hogy tetszeni fog, ami most következik. Nem csak a te kedvedben szeretik járni, hanem a körhint a hallgatóinak is, és ezért választottam ezt a dal címet, hogy ha nem volnál.

0: reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélie Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
8: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak. Ezen a délutánon
9: a Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
10: A következő felvétel az álszámmal ebből a stúdióból a körhint a mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni, hát majd megírjátok a véleményeteket, tetszik, nem tetszik, egyetlen szó, szeretlek, ez a dal címe.

Wow, az első visszajelzések alapján többnyire tetszik ez a felvétel, amit az előbb amit hallhattatok itt a Körint a mai műsorában. Erzsi is jelentkezett, azt írt, kedves Erzsi, a Duájana című felvétel nagyon tetszett, szeretnéd meghallgatni a DISCO című felvételt, nem tudsz róla semmi, hát akkor mondok róla valamit, tulajdonképpen ez egy kanadai banda, ott vannak, hívják magukat, és Kanadában volt szerencsém jó magamnak egy párszor vendég szerepelni, ott annyira természetes, mint nálunk Szabadkán az emberek tudnak magyarul, meg szerbül, tudnak franciául, meg angolul, illetve angolul, meg franciául, úgyhogy egyáltalán nagy lemezzel jelentkezett az a kanadai banda az Ottaván, a nagyvilágban, és azt a nagy lemez kiadták egyben, egy angol és francia változatban is, a DISCO most angol változatban jön, Erzsi kérésére.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
9: Most Kis János Manó pörgeti a retrós lágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
10: Ez itt a Manó Show.
11: Majd műsorodók második órába léptünk. Az első felvételt Gergely Robert nevű hallgatónk kéri. Előadója Gergely Robert, és a Babinak szeretek kedveskedni zeneszámmal a mai műsoron keresztül. A dal címe egy régi szekrény, majd ez Slavica kérésére következik az a felvétel, amit Totoku Tunio fog előadni, amit magyarul is lehet dúdolni, ahogy szoktam mondani, mert szolonói, szolonói, szolonói, van magyar változat is, akkor azt úgy kell dúdolni, te meg én, és így tovább.

ledölt szekrény, rám zuhant az élet. Benne régi ruhák, újságok, emlékek, a polcok között kacat

fiók, tigrisek, régi énem. Lassan meghal minden guru, de a szekrényt nem cserélem. Vagy most, vagy soha, hisz, rövid az élet.

hozzám, csak annyit kérek. Ne nyisd ki a szekrényt, a múltban szörnyek éltek. Ígyunk egy pohár bort,

Péter Antal Szabadkáról jelentkezett. Szép, kellemes délutánt kíván a Körhinta hallgatóinak és a stúdióban dolgozóknak is. Több zeneszámot is felsorolták, kedves Antal, belőle lehet választani. Legyen akkor Blondie felvétele, amely az Üvegszívről szól, Heart of Glass.

Két felvétel következik, szoros egymás utánban, mind a kettő zenekérés teljesítéssel lesz a mai műsoron a Körhintán keresztül. Először Babi kedvében járok, aki köszöni Robinak, hogy gondolt rá, és az egyik kedvenc dalát, a régi szekrényt küldte el neki. Ezen kívül üdvözli a stúdióban dolgozókat, tehát ez jó magam és a Valentin vagyunk, valamint a hallgatókat, és a Privát Levél című felvétel, amit Zalatonos Sarolta fog előadni Babi kérésére, egy barátjának szeretne kedveskedni, aki épp hazafelé tart Görögországból, majd utána Laci kérésére következik a Cosa Nostra Disco Bandtől az az Egyveleg, ami néhány ismertebb olasz felvétel tartalmaz, és az Egyveleg címe közösen így hangzik, hogy tuttová.

Tíznapja elmentél. Tíznapja esik az eső. Zuhannak velem a napok. Esténként nézem a híradót. Remegek, nem történt-e bajod. Annyira felkavartál körülöttem mindent. Olyan vagyok most, mint egy elrontott baba, mely az asztalon csikorogva zörögve lépeget. Már azt hittem, soha nem történik ilyen velem, hogy túl vagyok mindenem. De most ismét félek. Félek a szavaktól, összerezzenek a telefonoktól. Félek a pusztulás.

Azt hittem, soha nem érzem már a félelmet. Bátor voltam, hangosan éltem, nyíltan néztem a bámulók szemébe. Nem érdekelt, hogy mutogatnak rám. Most ismét félek. Félek, mert szeretlek.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
6: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
7: Kis János, illetve szerénységem Manó.
8: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
9: Matilka Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet a fiának, aki Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsort, természetesen üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a környint a hallgatóinak. A zeneszámot Matilka választotta, Korda György az előadó, és így hangzik: Szivárvány fényben.

Aranka, és jelentkezett, szép délutánt kíván a műsor dolgozóinak és a környezet hallgatóinak. Széchy Pál felvételét szeretném meghallgatni, melynek a címe Bús szívvel énekelni.

Végvári Ádám felvétele következik. Végvári Ádám tulajdonképpen a Neotonna Família férfi hangja. Egy kis első hallgató kérésére az a felvétel következik, amit egyedül ad elő a Neotonék nélkül. Ez a Sors szimfónia.

Babi is jelentkezett, azt írja kedves Babi, hogy Suzi Quattro ma 76 éves, lehet tőle valamilyen zeneszám, sok kérdőjel, hát természetesen lehet, miért is, de imádj Suzi Quattro felvétel Babi kérésére.

Kati is jelentkezett Viberen keresztül. Hát valami szuper van a kezében, a fényképen, valami remélem, hogy a műsornak szól. Üdvözlet mindenkinek, és azt a felvételt szeretném meghallgatni, nemrég hallottam valamelyik műsoromban. A Pacific Shadow nevű együttesről van szó. Golden Sunset on the Aegean Sea. Aranyos napnyugta az égei tenger fölött, Kati kérésére.

0: Ajánló következik.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
2: Álljon meg egy dalra!
4: Dőljön hátra a foteljébe!
3: És hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót!
5: A 107,1-en!
6: Viola SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, Zalatni Sarolta felvételét szeretné meghallgatni, melynek a címe, megmondták előre.

A következő Lobo felvétellel, ha körhit a mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni mi a stúdióból, annak idején meglehetősen népszerű volt a lemezklubokban, ahol megvolt, hát mindenhol megvolt előbb-utóbb. I Love You to Want Me, Lobo következik.

Leó Szegedről jelentkezik, üdvözlet mindenkinek, a műhelyben hallgatja műsort a munka mellett, és egy pörgős felvételt szeretne meghallgatni Pataki Attila előadásában, ez a Mondd miért, majd utána a Francis Goya pötyögteti a gitárját, amíg félbe nem szakítom.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra.
4: És lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
5: Az Apostol együttes felvitele következik Kornélia kérésére. A kérdal címe: okosabban kéne élni.

0: Zsuzsos jelentkezett a messzi tengerparton, való Görögországban, ahol enyhén hullámzik a tengerparálián. Hát irigyellek benneteket, és a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatjátok. Az első zenei kérés nem igazán jött össze, kedves Zsuzsa, a második az itt van kéznél, az a nyári Mikulás, és utána kárpotlásról keresek valamit, amit lehet, hogy nem is ismersz, és bízom benne, mégis tetszeni fog.
1: Nyár esti pesti alkonyon.

0: Két jó kukkolást!
1: Zsuzsa, az Dani kérés így hangzik, jöhet bármi, csak vidám legyen, ezek szerint rám van bízva a választás, hát bízom benne, hogy ez a bármi megüti a nivót. Egy búcsú kis falumtól, Goodbye Little Village az a dalnak a címe, történetesen ismerem a szerzőjét, és tudom, melyik kis faluról van szó, de ez maradjon köztünk, ne tudja meg senki más sem, Kishegyesről szól a dal. Goodbye Little Village.

A következő számmal a körhinta mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni. Tehát kedves körhinta hallgató, tessék ide figyelni, szerda délután, csak te vagy nekem. Ez a dal címe, csak te vagy nekem.

Ez szimpatikus felvétel következik a Walker Brothers szék előadásában. A dal arról szól, the sun ain't gonna shine anymore, a nap sem fog többet kisütni, ha szakítasz velem, illetve lehet, hogy kisüt, de nem úgy fog sütni, mint az előtt.

Egy amerikai country énekes, név szerint Willie Nelson következik. Ő már túl van a 9. X-en, de még mindig telt házak előtt muzsikálgat. Hogy miért vannak telt házak? Hát azért, mert jól csinálja. Íme egy bizonyíték, egy felvétel a rengetegből, amiből tudok választani, de went to Mexico, ők Mexikóba mentek, ez a dal címe.

hatásállás oldalamra futott be a zenekérés, üdvözlet mindenkinek, a főleg a Körint hallgatóinak, és valamit Horthy Mikitől, hát valamiből választanom, ez a valami, akkor legyen az a dal, amelynek a címe Akkor is ősz volt.

Kovács Erzsi felvétele következik. Biztosan vannak olyan is, akik még emlékeznek erre a névre, hogy Kovács Erzsi. A dal címe, ha most az egyszer visszajönnél.

Fári SMS-ben jelentkezett, és azt a felvételt szereti meghallgatni, amit Freddie Mercury, a Queen együttes frontembere, énekese és Montserrat Caballé, egy operaénekesnő közösen adnak elő, ez a Barcelona.

Műsorodőnknek ebben az órában még két felvétel következik. Először Ilonka kedvében fogok járni, akinek Padlónak közérzete, és bízik benne, hogy Amanda Lear felvétele, a Szomorú Tango, a Blue Tango című felvétel kicsikét javít a közérzetén, majd utána Agneta felvétele következik. Agneta az a szőke énekesnő az ABBA együttesben, egy szóló produkcióban. Love me with all your heart, szeress teljes szíveddel, mert csak úgy érdemes. Ez a két felvétel következik most egymás után.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától a Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
2: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
1: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: 066 36 36 33.
8: Kérjen zeneszámot, ön is.
9: Körhinta.
7: A Szabadkai Magyar Rádióban.
10: Mai műsoridőnk negyedik órába léptünk, egy egyvelek következik műsoridőnek ebben az órájában. Francesco Napoli az előadója, néhány ismertebb felvétel van egybegyúrva, az egyvelek neve Balla Balla, harmadik rész.
11: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
12: Sì, sì!
11: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla

A következő kislemezem a kezemben van, 1977-ben látott napvilágot, az Illés zenekar és Serfőző Annikó közösen adták elő a dalt, melynek a címe Hogyha egyszer.

A Styx együttes felvétele következik Antal kérésére. Üdvözöl mindenkit, és a Boat on the River, egy hajó, egy csónak a folyón című dalt szeretné meghallgatni.

0: Gergely Robert felvétele következik Éva kérésére, aki szintén üdvözöl mindenkit, és a Kicsikém című dallal szereti szebbé tenni a szerda kora estét mindenkinek, aki ezt a műsort hallgatja.
1: Tudod, azt hittem, hogy ez velem soha nem történhet meg. És az, hogy mégis így lett, csak is neked köszönhetem. Volt egy nyár, volt egy lány, és egy csodás szerelem. Emlékszel, kicsik, úgy kezdődött, mint egy természetfilmen. Jöttünk le a hegyről, mindkét patak szépen, öleltük egymást. Ahogy összeértünk, egyek lettünk ketten, s tovább léptünk. Ki tudja miért, ez csak jött magától. Egymásnak estünk, lehullott a fátyol. Fényképet nézem, teli füsttel a szobám, és a glóriád lett minden füstkarikán. Kicsikém, tedd a szívedre a kezed, vald be fáj,

kezdődött, mint a régi szép mesékben. Csak lestük egymást, mint két csillag az égen. Álmokat hittünk, ahogy mások is máshol, de elrontottál mindent, mondd, meddig játszol kicsikén. Tedd a szívedre a kezed, valamit.

A zenekérés nemes egyszerűsége így hangzik, hogy valamit Homonyik Sándortól lehet, rám van bízva a választás, hát van miből válogatni, legyen akkor az a felvétel, melynek a címe Szívemben őrizlek.

A Drupi együttes felvétele van a kezemben. 1976-ban jelent meg a kislemez, nagy sikert alakott világszerte. A dal címe, bármit is jelent, Somebody You.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
5: Körhinta.
4: Retros lágerek Manóval. 066 36 36 33.
6: Amikor először jártam Kanadában, akkor ismertem meg ezt a hölgyet, énekesnőt, nem személy szerint, hanem a zenéjét. Shania Twainról van szó, és még mindig aktuálisnak tartom a dalait. Kedvelem, szeretem, bízom benne, hogy a körhinta hallgatóinak is elnyeri tetszését. Volt már alkalmatok hallani Shania Twain felvételeket, íme egy a sok közül. You are still the one. Még mindig te vagy az egyetlen, az igazi.

Ismeritek a Dolly-ról nevű együttes, de most már létezik egy úgynevezett Dolly Plus, és hát többé-kevésbé ugyanazok egy kis változással, de ugyanazok a zenészek vannak benne. Riói Kaland, ezt a dalt választottam tőlük.

Következik egy nagy név a múltból, színészként és énekesként is nagy sikere volt. Kiről is van szó? Dean Martin. A dal témája mi más volna, mint a szerelem. Ez a dal címe is, Dead Summer, ez a szerelem.

Hát jó pár év eltelt azóta, amikor elkezdtem lemezeket engedni egy klubban. Az első klub, ahol elkezdtem lemezlovasként működni, a Lezenit volt, és ott engedtem először, másodszor, és ki tudja hanyadszor, Jackie James felvételet a lassú között, Take My Heart, hát hódítsd el a szívemet, talán ezt jelenti.

A kanadai Ottawán együttes ma már szerepelt a Körhinta adásában. Egy állandó hallgató, valami mást az Ottawántól lehetne hallani? Hát van is miből válogatnom, legyen akkor a Bolond zene, Crazy Music című felvételük.

Kedves hallgatóink, körülbelül ennyi fér bele a Körhint a mai műsor idejébe. Körhint ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, így már korábban is találkozhatunk, csak egyet kell aludni, és itt a csütörtök este ezen a hullámhosszon, este 8 és 10 óra között a rádiódiszkó lesz hallható. Egészen más ritmusban pörög az a műsor, a régi diszkófelvételeket pörgetjük újra, az szabadkai és környékbeli diszkóklubok fénykorából, legalábbis így nevezném azokat az éveket, amelyekből a zeneszámok többségét válogatom. Ott is lehet zeneszámokat kérni, bízom benne, hogy akkor holnap este 8 és 10 óra között is velem lesztek. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Váradi Valentin a keverőpult mögül mosolygva üdvözöl benneteket, de ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, hiszen a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy zenéválogatás, a blues zene világából, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára tőlem ennyi, szevasztok, jó éjszakát!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: A blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues a kedve.
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

change. Got the blues.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1! A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
3: Ez a

0: A nap legszebb dallamai.
1: A nap legszebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

és éjjj zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Legendás előadók.
2: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
3: Egy óra nosztalgia.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jus slágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.